megkérdeznek, mondd el te is. A Lucky Hegy Rádiót hallgatod.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Helyesség kedvenc rádiója. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió fonogramdíjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Sziget-Szent Miklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapattagjai, valamint a Vitéz Miketz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Hatékonyabb lett a gyermekvédelmi törvény, jelentette ki Magyar Péter. Ezen a nyáron kevesebbet késtek a balatoni vonatok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad, demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. Londonban tárgyal ma az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky és a brit kormányfő találkozóján várhatóan megegyezés születik arról, hogy Nagy-Britannia csak nem 20 milliárd forintnak megfelelő fontértékben szállít légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A Downing Street közölte, a cél, hogy a fegyverek csak nem negyede, még a tél beállta előtt a kelet-európai országba érkezzen. Ma éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezés is módosításra szorul. A VOSZ közölte azt is, nem támogatja a vagyonadó bevezetését, mert az jelenlegi formájában hátráltathatja a magyar KKV-szektor fejlődését. Kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csaknem 5%-kal nőtt az utasok száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Holnap kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven, magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A fesztivál programjából válogatott filmeket Szegeden, Debrecenben és Pécsen is bemutatják.
1: Időjárás.
5: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ébredj a Lakihegy Rádióval!
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.
1: Süss fel nap, süss fel nap!

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap, szép napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok!
2: Nem véletlen, hogy beírtuk Bettyvel már a múlt héten, egyébként pont a vonalban itt lévő vendégünk hatására, hogy ma rózsaszínbe érkezzünk, és ez így is történt, van is egy ilyen felhívás, hogy öltöz rózsaszínbe a munkahelyen, mert hogy Dunaharaszti is csatlakozik a rózsaszín szalagos séta, illetve beszélgetős délután tabuk nélkül a merrák ellen, mert hogy a merrák ellen hívjuk fel így a figyelmet. Hazai Tímeával, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársával beszélgetünk, nem csak erről a témáról, de ezzel kezdünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
2: Hát már mondhatni, hogy ez hagyomány Dunaharasztin, nem? Hogy elmentek egyet sétálni, és valóban így van, hogy beszélgettek is ennek kapcsán tabusított témákról.
4: Így van, és ez büszkék is vagyunk rá, ugye Kormanik Andrea egyébként a Szociális Bizottságnak a külső tagja az, aki megálmodta ezt a rendezvényt, és 2020 óta működik a Rózsaszín Séta Dunaharasztin, ami fel szeretné hívni a figyelmet arra az egyik leggyakoribb betegségre, ugye, ami a hölgyeket érinti, ami a mellrák, és valamiért nagyon-nagyon jellemző a társadalmunkra, hogy ami betegség, ami nehézség, az bizony nagyon gyorsan tabusítva lesz, és ez a tabu, ez meg még tovább betegíti, akár azt, aki küzd ezzel a betegséggel, illetve a környezetét, a hozzátartozókat, ugye nagyon sokszor szokták hangsúlyozni a mentális egészséggel foglalkozó szakemberek, hogy rendkívül fontos, hogy a család, a barátok, azok ne érezzék azt, hogy ezt elő se lehet venni ezt a témát, csak látunk valamit, ami egy nagyon fontos emberrel a környezetünkben történik. Esetleg azt látjuk, hogy kendő van a fején, de nem merjük megkérdezni, hogy mi történik vele. Szóval ez mind-mind csak tovább távolítja az embereket egymástól, és nem segíti azt, hogy az, aki ezzel a betegséggel küzd, az egy támogató, családi, baráti kapcsolatokkal teli helyzetben gyógyulhasson. Úgyhogy a séta emiatt rendkívül fontos, és amit mondtál, hogy eddig is beszélgetős volt ez a helyzet, ugye az emberek kijöttek rózsaszín szalaggal a ruhájukon, és beszélgettek, természetesen főleg hölgyek. 2024-ben állt oda egyébként Dunaharaszti városa hivatalosan is a rendezvény mellé, amit Kormanik Andrea indított, és dr. Válóczi Hírják Gabriella aljegyző asszony odaállt, és nem csak ő maga, hanem ugye a város is felvállalta a rózsaszín sétának a fontosságát, ami rendkívül fontos, mert hát nem csak egy sétáról van szó és egy túráról, hanem egy üzenetről, egy felhívásról, és ahogy Andrea, Kormanik Andrea, a főszervező fogalmaz, ez egy ajándék is, és azért hozta létre az eseményt, hogy a közvetlen környezetünkben is felhívjuk a figyelmet a rendszeres szűrővizsgálat fontosságára, a korai felismerés életmentő szerepére, és az emberi kapcsolatok fontosságára. Úgyhogy a séta 2026. október 18-án, vasárnap, 16 órától, tehát egy kellemes délután 4 órától a Hősök teréről indul, Dunaharaszti Hősök teréről, és a Laffert kúriáig tart, ahol pedig először a rózsaszín séta történetében előadók várják a sétálókat. Dr. Szent Mártoni Gyöngyvér klinikai onkológus fog előadást tartani, ő a Semmelweis Egyetem munkatársa, Haris Éva, aki okleveles egészségügyi szaktanár és életmódtanácsadó. Jön Budavári Orsi, aki sminktetováló és orvosi mikropigmentációs szakértő. Ugye már fényképeken sokan láthattunk olyat, hogy ahol szükség van arra, hogy egy hölgy magabiztosan érezze magát, ott a sminktetoválók bizony rendkívül sokat tudnak segíteni. És Tári Cuni Kata sorstársi segítő is ott lesz, aki a Mellrák Info Egyesület önkéntese. Hát akit nem is olyan régen, 2025-ben diagnosztizáltak mellrákkal, tehát Kata első kézből nagyon-nagyon sok fontos információt meg tud majd osztani azokkal, akik eljönnek a rózsaszín sétára, és tényleg szeretném újra hangsúlyozni, hogy nehéz témákról beszéltem az előbb, nehéz mondatok hangoztak el. Nagyon fontos, hogy ami az életünkben nehéz, abból ne gyártsunk tabukat, mert akkor még nehezebb lesz.
2: Igen, abszolút, meg nekem is van egyébként olyan jellegű személyes történetem, hogy több mindenkiről tudok, hogy volt már eltávolító műtétje, de olyan érdekes ez, hogy ugye a ruha eltakar, elfed, és ugye látjuk, mert mit tudom én, nem olyan a dekoltázs, vagy nem tudom, de nem beszélünk róla, pedig hát nagyon-nagyon sokan érintettek, meg miért ne lehetne erről beszélni? Végre egy hely, ahol nyíltan lehet ezekről a témákról beszélni. Egyébként Kormanik Andrea ugye a főszervezője, a házigazdája, meg az egész megmozdulásnak a megálmodója, igyekszünk majd őt is behívni adásba, és akkor beszélgetünk róla. Ugye korábban már elmondta nekünk, hogy ő is egyrészt valamilyen szempontból érintett is, másrészt meg hát ugye miután ő kozmetikus, nagyon sok nővel találkozik, igen, és neki is feltűnt, hogy mennyire sokakat érint ez a téma, úgyhogy tényleg tabukat döntöget ezzel. Nagyon szépen köszönjük ezzel kapcsolatban az információkat, és akkor hát ha már így séta meg egészség, akkor van egy másik hírünk is Dunaharasztiról, a Kandó Kondi Parkban lehet feltöltődni a telefonnal együtt, mert hogy ott történt egy kicsike változás, mi egészen pontosan.
4: Dunaharasztin egy okos padot telepítettünk, és hogyha Budapesten már több szabadtéri Kondi Parkban ugye lehet látni olyan építményeket, ahol föl lehet tölteni a telefon. De hogy miért van szükség arra, hogy egy street workout pályán az ember a telefonját töltse? Ez egyébként nagyon sokan átélik ezt a helyzetet akkor, amikor mondjuk szeretnének elindítani egy edzésprogramot, vagy befizetett egy applikációra, vagy egy kihívásra, és szeretné nézni a következő gyakorlatot, vagy zenét szeretne hallgatni közben, vagy a barátaival közös edzést tervez, és ilyenkor nagyon jó

0: Pesti átjárótól, hát attól függ, hogy melyik irányból megyünk. A Kandó-Kálmán utca egyik kis részében nem lehet eltéveszteni, ott alakítottunk ki egy egyébként zárható kondiparkot, de ez reggel 8 és este 8 között nyitva van, és mindenkit nagyon sok szeretettel vár a street workout pálya ahhoz, hogy kapcsolódjon, hogy feltöltődjön, és hát ne csak a telefont töltsük föl, hanem a mozgással önmagunkat is. Elképesztő sokat számít az egészség szempontjából. Még voltak olyan visszhangok is egyébként, hogy jaj, még itt is telefon, és még itt is wifi, és még itt is tölteni, de hát megváltozott a világunk. Szóval én is rengeteg embert látok, ugye igen, applikációkkal járunk futni, és megnézzük, hogy mi volt az a táv, amit lekajakoztunk, és merre bringáztunk, és ezt szeretjük megosztani akár a barátainkkal, ismerőseinkkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy remek új lehetőség, mindenkit szeretettel vár a Kandó-Kondi, az okospad, ahol akár wifi-re is lehet hamarosan csatlakozni, és tölteni a telefont, amelyek napelemmel működnek, egyébként az pedig már most is működik.
1: Még így a végére, bocsánat, csak ugye ez az a Kondi Park, ahol péntekenként, nem tudom, hogy még mindig, de hogy egy ideig ingyenesen. Ugye itt a Gyerebeház mellett van, és én nekem is volt szerencsém egyszer ott végigkövetni a fiataloknak az edzését. Pontosan. És nem csak a fiataloknak, mert hogy bárki csatlakozhatott ehhez.
0: Így van, pontosan. Péntekenként este 7-től 8-ig vezetett edzés van a Dunaharaszti Kandó Kondi Parkban, ahova bárki csatlakozhat, de egyébként a gyerebeházas srácok, lányok szoktak átmenni, mozogni, edzeni, vagy csak nézni azt, hogy aki ügyesebb, az már hogyan tud előre haladni a különböző gyakorlatokban. Fontos, megint csak azt mondom, talán a közösség a legfontosabb, és a kapcsolódás egymáshoz a sport kapcsán is lehet. Közösen sportolni, mozogni, és egy jó zenére együtt nyomni.
1: Köszönjük szépen Hazai Tímának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának a friss aktualitásokat. Egy hét múlva újra beszélgetünk. Köszönjük.
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Sziget-Szent Miklós és Gyergyó-Szent Miklós. Október 9-én pénteken ünnepi képviselőtestületi üléssel folytatódott a Miklósi Városnapok rendezvénysorozata, amelyen Sziget-Szent Miklós városávatásának 40. évfordulójáról emlékeztek meg. A település 1986. január 1-én kapott városi rangot. Az ünnepségen három testvérváros, a lengyelországi Buskozdroj, a bulgáriai Gorna Orjahovica és az erdélyi Gyergyó-Szent Miklós delegációja is részt vett. A rendezvény egyik kiemelt eseményeként Nagy János Sziget-Szent Miklós, valamint Nagy Zoltán Gyergyó-Szent Miklós polgármestere ünnepélyesen megerősítette a két település között 1996-ban létrejött testvérvárosi megállapodást. A 30 éves együttműködés jelképeként Gyergyó-Szent Miklós egy a gyergyói havasokból származó fenyőfát ajándékozott a városnak, amely a közösségnek az összetartozását és kitartását szimbolizálja. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a cél, hogy a már jól működő testvérvárosi kapcsolatot tovább erősítsék, és az együttműködést újabb területekre is kiterjesszék. A városvezető a megújított megállapodás több fontos pontját is ismertette.
7: Az eddigi együttműködés területeinek továbbfejlesztését a következő területeken kívánjuk megerősíteni. A két város közötti idegenforgalom, gazdasági kapcsolatok további fellendítése. Két város gyermekeinek közös nyaraltatása. Kulturális és művészeti csereprogramok szervezése. Oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek együttműködési feltételeinek további biztosítása. Kölcsönös együttműködés a két város intézményei és gazdálkodó szervezetei között, és utolsó pontként pedig további tapasztalatcserék a két város társadalmi szervezetei között.
6: Folytatódik a Sorsfordító Napok előadássorozat. Októberben ismét megrendezik a Sorsfordító Napok ismeretterjesztő előadássorozatot Sziget-Szent Miklóson. A programok témáját minden alkalommal egy jelentős történelmi évforduló adja. Mistándor, a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény múzeológusa rádiónknak elmondta, a következő előadás a tervek szerint október 23-án lesz, hiszen idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója áll a középpontban. A sorozat korábbi alkalmain a többi között az 1956-os forradalom 50., a trianoni békeszerződés 90., valamint a Rákóczi szabadságharc leverésének 300. évfordulóját is feldolgozták.
8: Szabó Zoltán lesz majd az előadónk, aki a Magyar Néprajzi Múzeumnak volt korábban az igazgatója, és úgy esett, hogy ő is Abáról származik, és hát ismeri a Heidinger familiát, foglalkozott is a történetével, úgyhogy ő fog tudni nekünk egy nagyon jó előadást tartani arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Heidinger János, hogy ezt a számunkra ismeretlennek mondható kiskatonát, hiszen 18 éves volt, ha jól emlékszem, akkor, amikor meghalt. Az ő családját megismerhetjük közelről, meg az ő személyiségét, tehát hogy egy igazi Sziget-Szent Miklósi történetet hoz nekünk valaki, aki egy egyébként nem Sziget-Szent Miklósi.
6: Elkészült a felújított kézilabdapálya a Sziget-Szent Miklósi Kéktó szabadidőparkban. A beruházás során a sportpálya korszerű rekordtámburkolatot kapott, emellett új kézilabda kapukat, labdafogóhálót és modern sportvilágítási rendszert is kialakítottak, így a létesítmény sötétedés után is használható. A fejlesztés teljes költsége meghaladta az 50 millió forintot, ebből 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Aktív Magyarország program. A fennmaradó csak nem 26 millió forintot pedig Sziget-Szent Miklós önkormányzata saját forrásból fedezett. Az új pályát október 13-án ünnepélyes keretek között adták át. A rendezvényen szülő, gyermek, valamint fiú és lány csapatok mérkőzéseivel avatták fel a megújult sportlétesítményt, amely a helyi sportélet és a szabadidős mozgás lehetőségeit egyaránt bővíti.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezd kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. Ősszel is várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi Betti.

0: Jó reggelt mindenkinek! Jönnek is a legfrissebb közlekedési információk itt a Sűsfelnapban, az ébresztő műsorunkban. Közműépítés miatt továbbra is több helyen sajnos nehezíti a közlekedést az egyirányúsítás. Még mindig egyirányú a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon, csak a Losonci utca irányába tudtok autózni. Aztán picikét tovább a Bajcsy-Zsilinszky utcai körforgalomtól kezdve a Szent Erzsébet téren csak a Tököli út irányába tudtok autózni. Egyébként, ha minden igaz, ez várhatóan sajnos október 21-éig így lesz. Aztán torlódás van a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán, illetve végig a Gerinc úton is Sziget-Szent Miklóson lassú a haladás. Élénk azért a forgalom a Taksonyvezérhídon is, illetve az 510-es úton és az 51-es úton is itt a térségünkben. Taksony és Dunaharaszti között jelenleg lassú a haladás. Ezen kívül élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, de az M1-es autópályánál is gyakorlatilag Bicskétől kezdve élénk a forgalom. Vezessetek óvatosan, mindenkinek jó utat!
1: Az utakon a biztonság az első. A közlekedési információk támogatója a Beaver Tradition Auto Service. Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Sűsfelnap, az ébresztő műsorunk. Október 14-e szerda van. Én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. A helének ünneplik a mai napon a névnapjukat. Isten éltessen titeket sokáig. Na és nézzük is meg, hogy még ehhez a naphoz, ehhez az október 14-éhez milyen jelen napok, illetve évfordulók tartoznak. Képzeljétek el, hogy ezen a napon lenne 99 éves Sir Roger Moore, angol színész, James Bondnak ő volt az egyik megformálója. A legelső sorozata az Aványhó volt egyébként, amit nálunk is sugároztak. Aztán ezt követték a közismertebb sorozatok, melyeknek betetőzése a James Bond mozi széria volt. Sokan ma is vele azonosítják a 007-es ügynököt, eredetileg neki is szánták a főszerepet, de tartottak tőle, hogy többeknek egy Simon Templer adaptációnak tűnhet a nagy költségvetésű film, ezért választották inkább az ismeretlenebb Connery-t. Érdekesség, hogy a Minden lében két kanál egyik részében volt rá egy vicces utalás, hogy ő olyan, mint James Bond, sőt, 1964-ben, 9 évvel azelőtt, hogy feltűnt volna ez szerepben, el is játszotta annak a paródiáját, képzeljétek el. Aztán 79 évvel ezelőtt először repültek a hangsebességnél gyorsabban. Chuck Yeager, amerikai berepülő pilóta lépte át a hangsebességet az X-1 kísérleti repülőgépével 1947-ben. Aztán pedig Székesfehérváron Róbert esztergomi érsek királlyá koronázta ezen a napon, picit ugorjunk vissza a történelembe, 4. Béla magyar királyt. Apját, II. Andrást követte a trónon, tudjátok, egy kis történelem ismétlés, II. Andráshoz pedig az aranybulla köthető, 1222. Aztán menjünk is tovább, mert hogy 115 évvel ezelőtt bejegyezték az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat, ez volt 1911-ben. Aztán pedig 93 évvel ezelőtt jelentette be Adolf Hitler, hogy Németország kilép a Népszövetségből. És ma ünnepli az 57. születésnapját Péterfi Bori, énekesnő, színésznő, a Krétakor Színháznak, majd az Alföldi Róbert által vezetett Nemzeti Színház Társulatának is a tagja volt, az Amorf Ördögök zenekar ...nak szintén a tagja volt, de az a zenekar 2006-ban feloszlott, majd aztán 2007 elejétől az Amorf Ördögök tagjai által alapított Péterfi Borit és a Love Band énekesnője. És ez így van azóta is. Aztán 36 évvel ezelőtt, 1990-ben hunyt el Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester, őhozzá köthető például, képzeljétek el, a West Side Story. Televíziós zenei ismeretterjesztő, népszerűsítő sorozata is volt, amely az egész világot bejárta. Aztán ezen a napon adták át a csepeli szikratávíró állomást 112 évvel ezelőtt. És megjelent a Kiss együttes nagy sikerű kislemeze is, képzeljétek el, a Rock and Roll All Night címmel. 1975-ben, ezen a napon 51 évvel ezelőtt. Aztán még egy kis érdekesség, mert hogy 91 évesen két évvel ezelőtt hunyt el professzor Philip Zimbardo, olasz-amerikai pszichológus, szociológus, kutató, aki börtönkísérleteivel bebizonyította, hogy bizony a rossz környezet a jó emberekből is kihozhatja a legrosszabbat. Számos könyv és tanulmány szerzője Zimbardo Magyarországon 2014-ben megalapította a Hősök tere kezdeményezést, amelynek célja a társadalmi közöny leküzdése. Végezetül pedig 30 éves lett a mai napon Madonna olasz származású énekesnő első gyermeke, Lourdes Maria. Ezek voltak már a mai évfordulóink, október 14-én szerda reggel itt a Süsfán abban az ébresztő műsorunkban. Beretka Ádám, Boldog akarok lenni című dalával megyünk tovább, aztán jövök is vissza, és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Maradjatok velem a folytatásban is!

Ez volt a Boldog akarok lenni Beretka Ádámtól. Itt a Sűs felnapban az ébresztő műsorunkban. Szerda van, október 14-e. A mikrofonnál pedig Somogyi Bettit halljátok. Nézzük is meg gyorsan, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. 7 óra után mutatok majd egy részletet a ma esti Szigetszelet című riport műsorunkból, mert hogy bizony ezen a héten én vagyok a soros. És ugye az elmúlt hétvégén rengeteg program volt az első miklósi városnapok keretén belül. Kim voltam szombaton a halászléfőzőn, de még képzeljétek, a szüreti felvonuláson is készítettem interjúkat, úgyhogy azokból a beszélgetésekből is lesz a ma esti Szigetszeletben, illetve vasárnap pedig a Nádasdy Andrásról szóló portréfilmet lehetett megtekinteni a Nádasdy Filmszínházban. Ezt a filmet is Jakab Gergely készítette, csak úgy, mint az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, amely az egykori halászkertről szól. Gergővel is beszélgettem, illetve Leskovics Gábor Lecsóval is. Ő ugye a Pál utcai fiúk zenekarnak a frontembere, mert hogy nagyjából egy órás koncertet adott Lecsó is, teljesen egyedül egy szál gitárral. És hát nem mindegyik beszélgetésből, viszont egy rövid részletet 7 óra után mutatunk majd nektek a ma esti Szigetszeletből. Aztán pedig már beharangoztuk a közösségi oldalainkon azt a videót, amelyet két Dunaharasztin élő fiatal készített. Egy idősebb hölgy szembe ment a forgalommal, ráadásul a fiúk elmondása szerint több visszapillantott tükröt is levert, és sikerült nekik valahogy közel kerülni a hölgyhöz, megállt, és akkor látszott, hogy nagyon zavart állapotban van. Na de majd 8 óra után ez a két srác, akik Dunaharasztin élnek, ők lesznek a vendégeink. Előtte viszont 7:30 után egy közlekedésbiztonsági szakértőt hívunk majd telefonon, Pető Attilát a témával kapcsolatosan. Aztán pedig maradunk még egy picit Dunaharasztinál más tekintetben, mert hogy Kormanik Andrea bőresztét a kozmetikus érkezik hozzánk, ő szervezi már évek óta a Dunaharasztin a rózsaszín sétát, mert hogy tudjátok, október a merrák elleni küzdelemnek a hónapja, és természetesen mi is beszéltünk erről már a tegnapi napon is, sőt, ha láttátok a fotókat a Lakihegy Rádió közösségi oldalain, akkor azt is láthattátok, hogy nem csak mi, hanem Beni is, gyakornokunk is rózsaszínba jött, beszéltünk is a témáról. Ma pedig Kormanik Andreával beszélgetünk, mert hogy a hétvégén ismét lesz Dunaharasztin rózsaszín séta. Délelőtt 10 óráig itt vagyunk a mikrofonok mögött Bredák Szandival. Ez a Sűs felnap az ébresztő műsorunk, egyébként 0-20-95-95-107. Ezen a Viber, illetve SMS számon elértek minket, a beszélgetéseket pedig videós formában is tudjátok élőben követni a Lakihegy Rádió közösségi oldalain. Most pedig a Kovalszky meg a Vega Dinamit című dalával folytatjuk, aztán pedig jövünk is vissza majd 7 óra után hamarosan. Maradjatok velünk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
5: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Ezen a nyáron kevesebbet késtek a balatoni vonatok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 4 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel Magyarország számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével lezárult a Magyarország ellen indított úgynevezett kondicionalitási eljárás. Ennek köszönhetően újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program is a magyar egyetemisták és kutatók számára. Több témában is döntött tegnap a parlament. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett jogszabályokat módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként, valamint az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Több utassal kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csaknem 5%-kal nőtt az utasok száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyház fő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csak nem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. A diák szervezetek szerint csak nem 500 000-an vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter. A Villarreal labdarúgó csapatának kapusa és családtagjai nem sérültek meg a hajnali incidensben, de a történtek miatt a magyar játékos este nem lép pályára az olasz Napoli elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő, csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
7: és Somogyi

0: Selena Gomez dala után jönnek is a legfrissebb közlekedési infók itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Az M0-as autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintően, a 17-es jelű Szigethalom-Tököl, illetve a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot felújítás miatt október 20-áig lezárták. Ez azért okoz némi fennakadást, mert hogy a két sávra szűkült szakaszon már most több mint 8 kilométeres a torlódás, a többletmenetidő 50 perc is lehet. Sokan menekültök le az autóútról, így aki teheti, kerülje el a környéket, illetve a környező utakat is, mert hogy torlódás van az 51-es autóúton is, az 5-ös úton, akkor az 510-es főúton is Taksony és Dunaharaszti között, tehát gyakorlatilag térségünk legtöbb útján most emiatt a lezárás miatt várhatóan torlódás van október 20-áig. Én is úgy látom a térképen, hogy még Szigethalmon a Műúton is mind a két irányban jelenleg lassú a haladás, de Tököl főútján is élénk a forgalom, illetve tényleg végig gyakorlatilag a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán is araszolva tudtok csak közlekedni, de araszol a kocsisor a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is. Sőt, egyébként azt jelzi nekem a térkép, hogy történt egy baleset, hát ha én jól látom, akkor ez a Kántor utca környékén van. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Süsfelnap, szép napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
0: És Somogyi Betti, sziasztok.
4: Szerdán este Szigetszelet műsorra jelentkezik Betti 8 óra után, és ugye ez az a műsorunk, ami azért is különleges, mert mindig valami külső helyszínen vagy. Vagy te, vagy Majer Nóri kolléganőnk. Most rajtad a sor, hol volt voltál, és mi lesz a témád?
0: Hát hol máshol lehettem volna, mint az első miklósi városnapokon. Ugye elég sűrű volt az előző hétvége, és ez most tényleg egy nagyon színes Szigetszelet lesz, mert hogy több helyszínen is voltam. Szombaton például szüreti mulatság is volt, sőt, én is felülhettem egyébként a Napraforgók Néptánc Együttes kis traktorjára tulajdonképpen. Nagyon nagy élmény volt. És többek között beszélgetem például ugye a Napraforgók Néptánc Együttes vezetőjével, Hídvégi Évával, egyébként az ő beszélgetéséből hoztam egy részletet majd, de ott voltam például október 11-én, amikor is ugye Nádasdy Andrásról készült ugye egy portréfilm, a Művész a mozi mögött címmel, beszélgettem Jakab Gergellyel, a film készítőjével, de fellépett ezen az alkalmon ugye Leskovics Gábor Lecsó is, a Pál utcai zenekar frontembere tulajdonképpen, és nagyon érdekes volt az ő fellépése is, mert hogy egy szál gitárral tök egyedül volt a színpadon, és hát nagyjából egy olyan közel egy órás koncertet adott, úgyhogy tényleg több helyszínt bejártam itt a miklósi városnapok kapcsán, és majd sok-sok színes interjú lesz az esti adásban.
4: Hát igen, és azt talán nem titok, hogy én is ott voltam ugye veled a Nádasdy moziban, és a Lecsónak a koncertjét én is végighallgattam, és annyira jó volt, hogy lehetett vele hozzá így felszólni a színpadra, és hát biztos emlékszel, hogy én kértem, hogy a Sirály című dalt játssza már el, mert azt ismerem tőle, és azt nagyon szeretem, ráadásul a mi esküvői meghívónkon abból volt egy rész a meghívón, az volt így az idézet, úgyhogy eléggé kis meghitre, legalábbis nekem meghitre sikerült, úgyhogy ott együtt is voltunk, egyébként mindenkinek ajánljuk, hogy majd, ha felkerül a YouTube-ra, akkor a Nádasdy Andrásról készül dokumentumfilmet mindenképpen. Igen. És akkor megmutatjuk azt a részt, amit pedig Betty hozott nekünk, Hídvégi Évával készült interjú, a Napraforgók Néptánc Együttes művészeti vezetőjével, utána pedig visszatérünk.
5: Meg is érkezett a szüreti felvonulás ide a végállomásunkra, tulajdonképpen Szigetszentmiklósra, a Kéktó Szabadidőparkba, és itt van mellettem Hídvégi Éva, a Napraforgók Néptánc Együttesnek a vezetője. Mennyien érkeztetek ide most a szüreti felvonulásra, mert elképesztően táncoltatok, és milyen táncokat hoztatok?
6: Nagyon szépen köszönjük, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sokat készültünk erre a fellépésre. Most kamaracsoportot láthatott a közönség. Egy számra volt most lehetőség, bökönyi koreográfiánkat adtuk elő. Nagyon készültünk, és nagyon vártuk már, hogy megmutathassuk ezt a táncot, hiszen nagyon szereti ezt a közönség. A mostani premier számunk mellett, a Hajdúsági mellett, úgyhogy nagyon, nagyon sokat készültünk.
5: És minden állomáson megálltatok és táncoltatok?
6: Minden állomáson igen. Úgy volt, hogy megérkeztünk, egy kicsit hangolott, mi kezdtük, és utánuk a Szép Szivárvány együttes folytatta. Még egy kis vendéglátás történt minden egyes megállónál. Fölültünk a szekérre, és vagyis hát ugye minket traktor húzott, de nagyon sok lovaskocsit láthat a közönség, tehát tényleg hagyományos módon lett megjelenítve, aminek külön nagyon örülök, hiszen azért a mai világban ezt beépíteni így ilyen szépen nagyon ritka dolog, úgyhogy tényleg köszönet a szervezőknek, és hogy felkértek minket is.
5: Mesélsz egy picit a ruháról. Egyébként erről minden évben beszélünk, de szerintem fontos is, mert megint tényleg elképesztően szépek voltak a fiúk is, meg a lányok is.
6: Köszönjük szépen! A ruhák azok, mi úgy hívjuk, hogy Nagy Éva, édesanyám, meg a Varrónőnek a reszortja, ők, akik közösen

0: lépcsőket. Ebben nem vagyok nagyon szakavatott, de annyit elmondhatok, hogy tényleg inkább az élénk színeket preferáljuk itt ezekben a felső tiszavidéki tájegységekben.
1: Hogyan indult nálatok az év, illetve milyen fellépések várnak még rátok? Annyit azért szerintem elárulhatunk, én úgy hallottam, hogy ismét mentek majd Amerikába is.
0: Igen, ezt nagyon jól hallottad, és köszönjük szépen is, hogy fölvezetted. Mi nagyon berúgtuk ezt az évet, ez a szeptember-október, ez most olyan nálunk, mint egy május-június. Minden héten fellépünk, minden héten felkérésünk van, van, hogy egy nap kettő is, és akkor vasárnap készülünk a külföldi turnéra, ugye Floridába, Sarasotába hívtak minket vissza újra, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden van, de nagyon szívesen vállaljuk.

készülnek erre az eseményre. Ugyanúgy nekünk is felnőttenek, mindenkinek kell erre anyagilag fölkészülni, hiszen mi az, hogy kimegyünk, természetesen sokan mondják, hogy de jó nektek, meg milyen nagy lehetőség, jaj, de jó, kár, hogy én nem mehetek, de ezért mi nagyon megküzdünk.

0: hogy köszönjük szépen, akik mondják, hogy jaj, de jó nektek, de mi nem csak úgy megyünk, hanem nagyon sok mindent beleteszünk ezért.
1: Mennyi időt lesztek kint egyébként, és hányan mentek még így záró kérdésnek?
0: Igen, 10 napot leszünk kint, ugye benne van a be- és kiutazás. Most kicsit kisebb létszámmal megyünk, csak a felnőtt táncosok mennek, úgyhogy 14-en megyünk most felnőttel együtt, és így készülünk körülbelül, mert mondták, hogy most ennyien mehetünk csak, igen.
2: És akkor ez még csak egy nagyon kicsi szelete volt az Esti Sziget szeletnek, ha már szelet, mert hogy ugye több helyszínről és több interjú alannyal beszélgettél, úgyhogy este 8 óra után jön ugye a műsorod.
3: Van, akkor teljes egészében a többi alannyal készült interjút is meg lehet hallgatni majd.
2: Maradjatok velünk a folytatásban, igazán izgalmas témánk lesz a következő egy órában, mert hogy hát most már így az egész országot bejárta a hír, hogy Dunaharasztin két fiatal srác ugye hívott segítséget, mert hogy azt tapasztalták, hogy egy autós szembe megy a forgalommal. Na de hogy ők ezt hogy élték meg, miért vették videóra, gondolták-e, hogy ekkorát megy majd a videójuk? Hát valami 40 ezres, vagy nem tudom hány ezres.
3: Hát most már ezres, talán 50?
2: Olyan, igen, rengetegen. Megnézték, ráadásul tegnap láttuk, hogy már a HVG-től elkezdve több hírportál is átvette, úgyhogy vendégeink lesznek ők 8 óra után, előtte viszont a következő fél órában Pető Attila közlekedésbiztonsági szakértő mondja el a véleményét a témával kapcsolatban.
4: New York

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Szigetszentmiklós és Gyergyószentmiklós. Október 9-én pénteken ünnepi képviselőtestületi üléssel folytatódott a Miklósi Városnapok rendezvénysorozata, amelyen Szigetszentmiklós városávatásának 40. évfordulójáról emlékeztek meg. A település 1986. január 1-én kapott városi rangot. Az ünnepségen három testvérváros, a lengyelországi Buskozdroj, a bulgáriai Gorna Orjahovica és az erdélyi Gyergyószentmiklós delegációja is részt vett. A rendezvény egyik kiemelt eseményeként Nagy János Szigetszentmiklós, valamint Nagy Zoltán Gyergyószentmiklós polgármestere ünnepélyesen megerősítette a két település között 1996-ban létrejött testvérvárosi megállapodást. A 30 éves együttműködés jelképeként Gyergyószentmiklós egy a gyergyói havasokból származó fenyőfát ajándékozott a városnak, amely a közösségnek az összetartozását és kitartását szimbolizálja. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a cél, hogy a már jól működő testvérvárosi kapcsolatot tovább erősítsék, és az együttműködést újabb területekre is kiterjesszék. A városvezető a megújított megállapodás több fontos pontját is ismertette.
8: Az eddigi együttműködés területeinek továbbfejlesztését a következő területeken kívánjuk megerősíteni. A két város közötti idegenforgalom, gazdasági kapcsolatok további fellendítése. Két város gyermekeinek közös nyaraltatása. Kulturális és művészeti csereprogramok szervezése. Oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek együttműködési feltételeinek további biztosítása. Kölcsönös együttműködés a két város intézményei és gazdálkodó szervezetei között, és utolsó pontként pedig további tapasztalatcserék a két város társadalmi szervezetei között.
7: A közösség összetartó erejének és a helyi értékteremtésnek a jelentőségét hangsúlyozta Percsicsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, Szigetszentmiklós városávatásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A képviselő kiemelte, különösen fontosnak tartja, hogy a jubileumi rendezvényen nem csak a város elmúlt 4 évtizedét ünnepének eredményeiről emlékeztek meg, hanem elismerésben részesítették azokat is, akik munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárultak a helyi közösség fejlődéséhez. Hozzátette, az ünnepség jól példázta, milyen meghatározó szerepet tölt be az összetartozás és az egymásért vállalt felelősség Sziget-Szent Miklós életében.
9: Fontos megemlékeznünk azokról az emberekről, akik a közösségünk motorjai és motorjai voltak az elmúlt évtizedekben, és ezek az alkalmak mindig felemelők, és szerintem ez most sem volt másképp. És nagyon jó volt látni, hogy a díjazottakat mennyire támogató környezet fogadta, akár csak mondjuk a óvoda vezetőt, a saját óvodájának a munkatársai, ahogy köszöntötték. Szerintem ezek mindig könnyet csalnak az ember szemébe.
7: Folytatódik a Sorsfordító Napok előadás sorozat. Októberben ismét megrendezik a Sorsfordító Napok ismeretterjesztő előadás sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A programok témáját minden alkalommal egy jelentős történelmi évforduló adja. Mistándor, a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény múzeológus a rádiónknak elmondta, a következő előadása tervek szerint október 23-án lesz, hiszen idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója áll a középpontban. A sorozat korábbi alkalmain a többi között az 1956-os forradalom 50. a trianoni békeszerződés 90. valamint a Rákóczi szabadságharc leverésének 300. évfordulóját is feldolgozták.
10: Szabó Zoltán lesz majd az előadónk, aki a Magyar Néprajzi Múzeumnak volt korábban az igazgatója, és úgy esett, hogy ő is Abáról származik, és hát ismeri a Heidinger familiát, foglalkozott is a történetével, úgyhogy ő fog tudni nekünk egy nagyon jó előadást tartani arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Heidinger János, hogy ezt a számunkra ismeretlennek mondható kiskatonát, hiszen 18 éves volt, ha jól emlékszem, akkor, amikor meghalt. Az ő családját megismerhetjük közelről, meg az ő személyiségét, tehát hogy egy igazi szigetszentmiklósi történetet hoz nekünk valaki, aki egyébként nem Sziget-Szent Miklósi.
7: Elkészült a felújított kézilabdapálya a Sziget-Szent Miklósi Kéktó szabadidőparkban. A beruházás során a sportpálya korszerű rekordtemburkolatot kapott, emellett új kézilabda kapukat, labdafogóhálót és modern sportvilágítási rendszert is kialakítottak, így a létesítmény sötétedés után is használható. A fejlesztés teljes költsége meghaladta az 50 millió forintot. Ebből 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Aktív Magyarország program. A fennmaradó csak nem 26 millió forintot pedig Sziget-Szent Miklós önkormányzata saját forrásból fedezett. Az új pályát október 13-án ünnepélyes keretek között adták át. A rendezvényen szülő, gyermek, valamint fiú és lány csapatok mérkőzéseivel avatták fel a megújult sportlétesítményt, amely a helyi sportélet és a szabadidős mozgás lehetőségeit egyaránt bővíti.
1: Sporthíreink.
7: Pontot szerzett Tatabányán Sziget-Szent Miklós férfi kézilabda csapata az NB1-ben. Az SKSK végig szoros mérkőzést tudott játszani a Nemzetközi Ligában induló tavalyi bronzérmes otthonában, és a szünetben meglepetésre 16-17-re vezetett. A fordulás után a hazai csapat átvette a kezdeményezést, és már 3 góllal is előrébb járt, 27-24-nél, de a miklósiak ekkor sem adták fel, és végül az utolsó pillanatokban gólt szerezve 31-31-es bravúr döntetlent értek el. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, nagyon jól játszottak, és rendkívül büszke a csapatra, mert itt egy olyan csapatot szorongattak meg, amely elviekben egy szinten felettük el, és ez nem minden nap jön el egy csapat életében. Sima vereséget szenvedett Sopronban a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1 harmadik fordulójában a miklósiak alapból sem lettek volna esélyesek, azonban két kulcsjátékosuk nélkül kellett kiállniuk sérülések miatt, és a harmadik légiósuk sem érkezett meg még külföldről. A hétfős rotációval dolgozó BKG így egy pillanatra sem tudott a bajnoki címért menő soproniak ellenfele lenni, és 107-53-ra maradt alul. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, nagyon várják már a hiányzók visszatérését, addig azonban ennél nagyobb ellenállást vár a csapatától, és ebben komolyan fejlődniük kell.
1: Időjárás.
7: Szerdán napos idő várható, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett csapadék nem lesz. Az északi eszelet keleten még élénk erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 13 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön is derült vagy gyengén felhős napos száraz idő várható, a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban -3 + 7, délután 16-21 fok lesz.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirálta műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-es tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Első alkalommal lép fel Dunaharasztin Gedeon András. A gitáros énekes október 14-én érkezik a településre, és este 6 órától áll színpadra a Laffert kúriában. A Zenehabbal című műsor közvetlen hangulatot ígér, akár a közönség kérése is bekerülhetnek a repertoárba. Az előadó ezen kívül saját dalokkal és általa összeválogatott népszerű slágerek feldolgozásával készül. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
1: és Somogy

0: Megyünk tovább a legfrissebb közlekedési információkkal itt a Süsfel napban az ébresztő műsorunkban. Szakaszosan torlódik a forgalom jelenleg az M1-es autópályán Budapest felé Bicskétől kezdődően az M0-as autóúti csomópontig, mert hogy az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom tököl és a 14-es jelű Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták felújítás miatt várhatóan október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon már most több mint 8 kilométeres a torlódás, a többlet menetidő nagyjából 50 perc lehet. Ha tehetitek, akkor kerüljetek, viszont telítettek a sávok a környező utakon is, az 51-es úton és az 510-es úton is itt a térségünkben. Jelenleg nagyon lassan, hát gyakorlatilag szinte lépésben lehet autózni. Ugyanez igaz a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszára és a fővárosi szakaszára is, valamint a második Rákóczi Ferenc úton gyakorlatilag halásztelektől kezdve végig lépésben lehet autózni. A Csepeli szakaszon is nagyon lassan tudtok autózni a második Rákóczi Ferenc úton. De élénk a forgalom Tököl főútján is, valamint a Műúton is Szigethalomnál gyakorlatilag csupa piros a térkép. Ugyanez igaz a Taksony vezérhídra is, tehát gyakorlatilag elmondható, hogy teljes mértékben elesett térségünkön az összes út. Hát aki teheti, az próbáljon meg home office-ban dolgozni, vagy tényleg sokkal-sokkal hamarabb elindulni. Kitartást kívánunk mindenkinek, vezessetek óvatosan.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
3: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Süsfel nap, szép napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
0: És Somogyi Betti, sziasztok.
3: Ahogy már ígértük, nagyon vártuk ezt a beszélgetést. Itt van velünk a vonalban Pető Attila, vagyis hát lehet, hogy sokaknak Kressz professzorként ismerős közlekedési szakoktató, illetve közlekedésbiztonsági szakértő. Jó reggelt.
5: Jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
3: A következő fél órában pont a két srác lesz majd személyesen a vendégünk, akiknek az esete az, ami úgy bejárta most már a sajtót, hogy ők ugye felhívták a segélyhívót tulajdonképpen, hogy látták, tapasztalták, hogy egy autós szembe megy a forgalommal Dunaharasztin, és hát az is elhangzik a videóban, hogy már ablakokat, vagy visszapillantó tükröt is levert meg. Na, szóval, hogy hogyan elemezni ön, mint szakember ezt a videót, bizonyára ön is látta.
5: Hát igen, megnéztem, és először azt hittem, hogy aki vezeti az autót, Angliába tanul, és ezért megy a bal oldalon, hogy angol a jogosítványa, de aztán láttam, hogy cikázik ide-oda. Egy bajom van ezzel, persze, hát ez ilyen, nem jó, hogyha ilyen előfordul, de nem tudjuk, mi lehetett a vezetővel, tehát abszolút esetben még rosszul is lehetett. Már ilyenkor azon a legjobb, hogyha félreállna azonnal, és nem menne tovább. Nem tudom, hogy lehet tudni, hogy ki vezette az autót.
3: Hát ami kiderült már, hogy a videónak a végén nagyon halványan lehet hallani, hogy egy idős hölgy, és annyit kérdez a videóban, ahogy a srác ugye bekopog mind a ketten, hogy hát asszonyom maga mit csinál, hogy miért, mi a baj? Tehát, hogy látszik, hogy nincs képben.
0: De nem is érti, hogy itt baj van ezzel.
3: Igen, és még bocsánat, annyi, hogy én olvastam, de ez egy komment, tehát nyilván ez nem egy hivatalos információ, de hogy majd a srácok elmondják, hát ha tudnak valamit, de hogy állítólag, hangsúlyozom, ittas volt és rosszul lett. Tehát, hogy így a kettő együtt. De minden esetre az hallatszik a videóban, hogy ő nem érti, hogy mi a probléma.
5: Igen, hát ez volt a másik gyanúm, tehát nem csak az, hogy esetleg valaki idős, rosszul elveszte az eszméletét, hanem nincs beszámítható állapotba, pedig ugye a Kressz egyértelműen fogalmaz, hogy vezetni csak biztonságos vezetése alkalmas állapotban szabad, és ebben benne van a rosszul lét is, és természetesen az alkohol, kábítószer, gyógyszerfogyasztás és egyéb, tehát ha valóban ilyen felmerül, akkor ez egy súlyos tett tulajdonképpen, hiszen láttam a videón, ha a szemből jövők nem figyelnek annyira, akár baleset is lehetett volna. Nagyobb baleset, és ez kimeríti a közúti veszélyeztetés fogalmát, tehát jó lenne azért tudni a háttér, de az ilyen járművezetőnek valóban nem szabadna járművet vezetni ebben az állapotban.
3: Na jó, de ilyenkor például mi az a enyhítő körülmény? Tehát az, hogy valaki rosszul lesz, mondjuk közben, és úgy okoz balesetet, az mit jelent? Meg az, hogyha valaki ittasan, vagy ittasan lesz rosszul? Tehát, hogy itt annyi sok minden tényező van.
5: Óriási a különbség. Tehát az, hogy valaki rosszul lesz, volt már kis infarktus kapott buszvezetés közben, és aztán valahogy sikerült megállítani a buszt, és nem lett be a baleset, tehát ez nyilván ez egy teljesen más cselekmény, mint hogyha valaki tudatosan alkoholt fogyaszt, amit egyértelműen tilt a szabály, tilt a tesz, és úgy ül autóba, és ha persze annak következtében lesz rosszul, ez nyilván nem enyhítő körülmény, sajnos ebben az állapotban nem szabadna vezetni, de hát tapasztaljuk, nagyon sokan mennek még mindig alkoholos állapotba autóval, nem vetve az úgynevezett utánképzésen, tele vannak olyan jogosítványra rendelkező sofőrök, akinek azért vették el a vezetői engedélyét, mert hitassan vezetett.
3: Most nyilván valamennyire tudjuk a kérdésre a választ, de kíváncsiak vagyunk, hogy ő mit mond, hogy mondjuk, ha egy picit iszik valaki, mit okozhat? Tehát, hogy miért veszélyes az, hogy ittasan vezetők? Itthon, úgy néz ki, Amerikában kevésbé büntetik,
6: de ugye zéró tolerancia van.
5: Igen, Magyarországon zéró tolerancia van egyértelműen, míg a szomszédos országokban nem mindenhol. Tehát Szlovéniában, Ausztriában, Olaszországban van egy minimális határ, mondjuk az egy kósós sör. Sajnos ugye Magyarországon azt szokták mondani, aki megiszik egy korsót, az már nem vesz észre, hogy már iszta is a következőt. Ezért olyan szigorú a szabály, és ezért van az zéró tolerancia, mert valóban egy kis mennyiségű alkohol is az ítélőképességünket, azt, hogy lássuk, mi van az úton, a döntési képességünket jelentősen befolyásolja, és ezek mind a vezetés velejárói, és ebáltal lehet akár baleset, vagy akár hasonló veszélyhelyzet, mint amit a filmen láttunk.
3: Érdekes kérdés ebben a tekintetben, és talán ez az egyik legfontosabb kérdés, így a jövőre való tekintettel, hogyha ilyet látunk, hogy ön szerint a srácok helyesen cselekedtek, egyébként rajtuk kívül senki másnak nem jutott eszébe félreállni, vagy...
6: Kikerülték, de nem álltak félre.
3: Igen.
5: Nagyon jó gondolat volt, nagyon ötlet volt a srácok, hogy hívták a 112-t, bár hát nem tudom, milyen rövid alatt bárki oda tud érni, aki intézkedik. Még azt is meg lehet próbálni, hogy valamilyen üzenettel így kényszeríteni, hogy álljon félre, tehát mellé állni, mutogatni, de nyilván ehhez már bátorság kell, meg megfelelő tapasztalat vezetés közben. Sajnos nem tudunk mit csinálni. Hát ott van egy másik sajnos hétköznapi eset, amikor az autópályán szemből jön valaki.
3: Na pont ezt lett volna. Elég
6: gyakori. Igen.
5: Igen, semmit nem tudunk csinálni, csak félreállni, mert egyébként bajunk lesz nekünk is, de hát volt, mert ennek ellen egy villogtak rá, dudáltak rá, és kilométereken keresztül ment valaki, sajnos itt is ilyen előfordulhat.
3: Pont egyébként jó, hogy így átvezettem, mert ez lett volna a másik kérdésem, hogyha azt tapasztaljuk, hogy szembe jön velünk valaki az autóúton, akkor így mit csináljunk, hogy életben maradjunk, tehát hogy
5: életben maradjunk, tehát húzódjunk le, és mondom, mellette lehet dudálni, villogni, 112-t hívni, minden eszközt megragadni, mondom, a bátrabbak akár úgymond le is szoríthatják, de hát az már ilyen krimi filmekbe illő esemény, azért arra nem buzdítok mindenkit, mert ez megfelelő tapasztalat kéne, de a figyelmeztető jelzés ilyenkor nagyon hasznos lehet.
3: Uh-huh. Mi volt az első gondolata, amikor látta a videót?
5: Hát az, amit mondtam, hogy Angliába tanult a hölgy.
3: Jó, hiszem,
5: egyébként erre példa, tehát nyilván nem erről van szó. Mondom, meglepett a dolog az, hogy ilyen hosszú távon szemből ugye fényszóró van, mert úgy láttam, hogy fél homály volt, vagy nem, majdnem hát, sötét volt.
3: Sötét volt, igen.
5: Hogy lehetett látni szemből az autókat, mert mindegyik fényszóróval jött, van, aki villogott is rá. Tehát azért ezt észre kellett volna venni. Mondom, ha valaki rosszul van, akkor is az az első, hogy megnyomom a féket és megállok. Még akár az út közepén is, még abból is kevesebb baj van, mint hogyha így megyek tovább hátra, úgymond jobban leszek és megoldódik a helyzet, láttuk, hogy nem oldódik meg. Mert például mi van, láttam ott a filmen valahol, ott van valahol egy vasúti átjáró.
3: Pont jött is a hív, és el is mondta benne a srác, hogy ki fog menni a hív elé.
5: Így van, tehát még nagyobb baleset, hogy katasztrófa is lehetett volna belőle. Hát igen, sajnos ilyen előfordul, de hát tanuljunk belőle, és legyen az intőjel számunkra, hogy nekünk így nem szabad vezetni.
3: Pető Attilának, Kressz professzornak, közlekedési szakembernek nagyon szépen köszönjük.

0: rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
4: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapítók iratának elfogadásáról szóló javaslatokról. Ma éjfélkor lezárul a vagyonadóról és a kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése. Az elmúlt időszakban több szakmai szervezet is közzétette véleményét a várható intézkedésekről. Az Ipartestületek Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte az új kata koncepciót. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint azonban több korlátozó rendelkezést is módosítani kellene. Súlyos támadás érte reggel Moszkvát, az orosz légvédelem több mint 110 ukrán drónt lőtt le az orosz főváros felett. Áldozatokról, sérültekről nem tudni. Hajnalban az orosz haderő is csapást mért Kijevre, jelenleg 4 civil áldozatról tudni. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakétacsapás ért. Akadozik az áram és a vízellátás is, az orosz drónok és rakéták Harkivot és Zaporizsját is célba vették. Új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust. Budapestre költözik a Hortobágy, szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Bettel.

0: Megyünk tovább a legfrissebb közlekedési információkkal itt a Süsfelnapban, az ébresztő műsorunkban. Szakaszosan torlódik a forgalom jelenleg az M1-es autópályán Budapest felé Bicskétől kezdődően az M0-as autóúti csomópontig, mert hogy az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom-Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták, felújítás miatt várhatóan október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon már most több mint 8 kilométeres a torlódás, a többlet menetidő nagyjából 50 perc lehet. Ha tehetitek, akkor kerüljetek, viszont telítettek a sávok a környező utakon is, az 51-es úton és az 510-es úton is itt a térségünkben. Jelenleg nagyon lassan, hát gyakorlatilag szinte lépésben lehet autózni. Ugyanez igaz a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszára és a fővárosi szakaszára is, valamint a második Rákóczi Ferenc úton gyakorlatilag halásztelektől kezdve végig lépésben lehet autózni. A Csepeli szakaszon is nagyon lassan tudtok autózni a második Rákóczi Ferenc úton. De élénk a forgalom Tököl főútján is, valamint a Műúton is Szigethalomnál gyakorlatilag csupa piros a térkép. Ugyanez igaz a Taksonyvezérhídra is, tehát gyakorlatilag elmondható, hogy teljes mértékben elesett térségünkön az összes út. Hát aki teheti, az próbáljon meg home office-ban dolgozni, vagy tényleg sokkal-sokkal hamarabb elindulni. Kitartást kívánunk mindenkinek, vezessetek óvatosan.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, és nem csak hangban, hanem képben is tudtok minket követni a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
2: Hát bejárta már így a sajtót, azért azt hagy emeljük ki, hogy mi már egyébként azelőtt felfigyeltünk a videótokra, illetve nem is mi, hanem Petyko Ági kolléganőnk jelezte nekünk, hogy történt ez az eset, nekünk. És hogy igen, érdemes lenne egy kicsit ennek utána menni. Ugye tegnap már mi is közöltük a Facebook oldalunkon, hogy ma reggel vendégeink lesznek a srácok, akiket hát igazából szinte az egész ország, de legalábbis itt Pest megyében, hát hősként emlegetnek titeket, és hát mi is abszolút így gondolunk rátok. Barta Dániel és Sztojka Dávid a vendégeink. Jó reggelt!
0: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Köszönjük, hogy itt vagytok. Ugye ti készítettétek azt a videót, ami kikerült a TikTokra, és hát tegnap volt valami 50 ezres nézettsége, most nem tudom hol tart, hogy ugye Dunaharasztinál a Soroksári úton videóra vettétek, ahogy, hát nem azt vettétek feltétlenül videóra, ahogy a szembesávban közlekedik valaki, hanem hogy ti közben mit csináltatok, mert hogy értesítettétek a, hát tulajdonképpen a rendőrséget, amúgy ugye a segélyhívót hívtátok fel, és hát sokan úgy apostrofálják ezt az esetet, hogy konkrétan valami nagyobb katasztrófát előztetek meg. Meséljetek arról, kérlek, hogy mi volt ez a pont, amikor ültetek az autóban, és arra jutottatok, hogy na jó, itt fel kell hívni, segítséget kell kérni a segélyhívót. Kinek jutott először eszébe? Ugye Dani, te voltál a sofőr.
4: Így igaz, én voltam a sofőr. Igazából akkor jutott ez eszünkbe, amikor ugye szemből nagyobb sebességgel, 70-nel, 80-nal érkezett egy 3-4 autó egymás után, és konkrétan az utolsó másodpercben sikerült így a balesetet elkerülniük.
2: Tehát azt akkor is nem is tudtátok még, hogy mi az helyzet, csak azt láttátok, hogy valami van?
4: Tudtuk, ja. És én végig a szembejövőknek villogtam, dudáltam, mögöttünk lévő sorból ugye már meg akartak előzni, viszont én így cikázva mentem, hogy ne tudjanak ugye minket kijelőzni az de autók, mert vagy. Ugye sokan nem tudták mögöttünk, hogy mi újság van, csak ugye 20-szal mentünk a 70-es táblánál.
0: Igen, nyilván ezt nem értették, akkor még nem tudták a szituációt.
2: Hát csak az, hogy valami baj van, igen. Az biztos.
4: Igen. És igazából

0: Danival ugye mentünk ugye az úton is, Dani telefonált a segélyhívóknak, én már azon nyomban elővettem a telefont, és én videóztam, nem azért, mert hogy én nézettséget akarok, vagy semmi ilyesmi, hanem kitettem ugye TikTokra, és ugye nagyon felkapott lett, és nagy lett a nézettség, illetve amikor kiszálltunk ki az autóból, futottam az autó után,
1: igen,
0: és kiszedtük a hölgyet normálisan, és ezúttal kiszedtük, ugye megkérdeztük, hogy mi baj van, mi történt, és dolgára alakítottuk a hőnek, amit kellett nekünk.
1: Aha, és azt itt mikrofonon kívül elmondtátok, hogy egyébként szerintem nagyon helyesen hoztátok meg a döntést, pedig hát tényleg elképesztő, amit csináltatok, hogy nem vagytok média szakemberek, de tudtátok, hogy van az a pont, amit már nem illik kitenni a hölgynek a
2: személyes
1: információkat, mert hogy ugye történt még tovább ez a dolog, de azt már ti nem raktátok ki. Ugye kiszállt, vagy beszéltetek a hölgyel. Mit láttatok, mit tapasztaltatok vele kapcsolatban? Most nyilván nem arra vagyok kíváncsi, hogy nem tudom, mennyire volt esetleg ittas vagy nem ittas, de hogy mit tudtatok neki, hogy segíteni, meg ő mit mondott?
2: Mert tudta, hogy ő mit csinált.
1: Igen, mert ugye a videó ott zárul, hogy hallatszik, nem látszik, de hallatszik, hogy ő megkérdezitek, hogy hölgyem maga mit csinál, és miért mi történik? Tehát, hogy nem mérte fel, hogy egyébként mi történik?
3: Nem, abszolút nem volt tudatában a dolgoknak, és konkrétan nekünk kellett elmagyarázni neki, hogy miket csinált. És akkor is az volt az első, hogy kiszállt, és még mindig nem volt tudatába, és tehát az autó az mindenhol körbe volt törve. Végig karcolások rajta, stb. És abszolút nem az volt az első, hogy esetleg azt megnézi, vagy hogy a többi autóba mikár keletkezett, hanem állt, és csak így nézett maga elé, tehát nem volt abszolút tudatába.
2: Mert hogy ez egy dolog egyébként, hogy ugye szembe ment a forgalommal, de a videóban is mondjátok, meg benne is van, hogy ugye több autónak letörte például a visszapillantott tükrét, meg neki ment. Illetve itt mondtátok előtte mikrofonon kívül, hogy volt olyan rész, ahol szinte két keréken ment, mert fölment ugye a patkára.
0: Igen. Hát igazából én azon lepődtem meg Dani, hogy a szembe sába ment, pont jött a hép, piros volt, és ugye a szembe jövőknek, akik ott álltak, ők meg ott álltak, és nem tudott volna elmenni, és a hépsíre beragadott volna, ne adja Isten.
1: Fiúk, ti abba belegondoltatok, hogy mit előztetek meg? Mert hogy konkrétan oda belement volna, még mondtátok is ugye a videóban, hogy ki fog menni a hév elé. És nektek köszönhetően nem ment ki a hév elé.
0: Hát szaladtam a kocsi után, persze, biztos nem tudom, hát egy 25-30-al biztos ment az autó, és utána kellett fújtsak, hogy ne történjen itt valami nagyobb baj. És ugye menet közben kinyitottam én az ajtót, miközben ment az autó.
1: És hogy állt meg az autó?
0: Hát ugye belekapaszkodtam az autónak a tetejébe, és úgy kinyitottam menet közben az ajtót, és hirtelen meg elfordítottam a kulcsot is, kivettem a kulcsot is, rátettem a műszerfalra.
1: Úristen,
2: hát nagyon jó, hogy egyébként volt ennyi lélekjelenlétetek.
0: Én nem tudom, hogy van, mert
2: mondom az őszintén. Szerintem az autósok többsége lehet, hogy csak kikerült-e volna elmenni.
0: Nagyon sokan kikerülték, nagyon jó, rengetegen kikerültek, de viszont vissza is jött egy-két autó.
1: Ezt jó, hogy mondjátok, mert én is mondtam, hogy hihetetlen, hogy egyedül nektek jutott eszetekbe, de akkor ezek szerint nem. Én így álmolok, hogy jutott eszetekbe mindezt, tehát hogy annyira olyan lélek jelenlétetek volt, és akkor te is, ahogy mondod, Dávid, hogy tudtad, hogy akkor éppen, én például azt sem tudtam volna, hogy kivehetem a kulcsot, vagy mi. Tehát, hogy ott tökre úgy képben voltál, hogy akkor oké, vagy itt az adrenalin, vagy utólag összeraktad, hogy úristen, hát amúgy én egy tömegkatasztrófát előztem meg.
0: Hát igazából Dani ugye hívta a segélyhívókat, nekem akkor csak videóznom kellett a történést, és akkor én már fejbe eldöntöttem, amire odérünk, hogy én mit fogok csinálni, hogyha piros lesz, de nem voltam benne biztos, hogy most a sorompó piros lesz, és ahogy láttam már, beértünk, ugye mert van egy ilyen kis kanyar, beértünk ugye a kanyarba, és láttam, hogy piros, elindult a hév ugye a hév megállóból, mondom, ez pillanat, körülbelül mennyi lehet, Dani, 10 másodperc?
3: A videón is hallatszódik.
0: Ott van a videó, látsz, körülbelül max. 10 másodperc. És ha nem állítottam volna meg az autót, nem futok utána, ugye, akkor előbb is mondtam, az nagyon-nagyon baj lett volna.
1: Mi történt azután? Ugye kihívtátok a rendőröket, megvártátok, hogy kijöjjenek, jött-e valami családtag, tehát mi lett ennek így, ami nyilván nyilvános, az mi lett az eredménye, vagy a folytatása?
0: A hölgynek a fia kijött, illetve ott lettek már akkor rá egy 20 percre a rendőrök is, és ugye a rendőrök ott helyszíneltek, megkérdezték tőlünk, hogy hogy történt, ugye telefonunkat levideózták, ugye nekünk volt videónk, és körülbelül így ennyi kikérdeztek minket egy-két dolgot.
1: Hát én üzenem a rendőröket.

0: Öröknek, hogy itt minimum valami kitüntetés járna hát nektek, mert veletek tényleg példát kell statuálni, hogy mennyire elképesztő volt.
1: Ebből sokan is lehetett volna.
0: Igen. Közben tegnap mi ugye kiraktuk már az oldalunkra, hogy jöttök, és kérdeztük, hogy van-e bárkinek kérdése, és többen írják, hogy kérdés nincs, viszont gratulálok a fiúknak. Többen írják, hogy tényleg egy óriási katasztrófa, amit megelőztetek, illetve írja itt például Éva, hogy neki sincs kérdése, de le a kalappal a srácok előtt. Gondoltátok, hogy ekkor át fog menni ez a videó? És mondtátok, hogy ezután egy másik rádióban szerepeltek, már megkeresett egy napilap benneteket. Gondoltátok ezt?
2: Nem, megmondom az őszintén, nem is akartam kirakni. Az egyik barátom ismerősen mondta, hogy rakjam ki, mert nagy lesz a nézettség. Uh-huh. Aztán kiraktam, bevágtuk a videót normális, hogy ne legyen benne ugye olyan, hogy a hölgy mondja, hogy hol lakik, stb. Uh-huh. stb. Mert az már nem tudom.
1: Persze, ez túl személyes.
2: Persze. Uh-huh. És ugye kiraktam, körülbelül egy nap alatt amúgy nem is figyeltem nagyon így a TikTokot, ránéztem másnak, mondom azt a mindenségét. Aztán nagyon sokan írtak nekem privátban, megkeresett ugye a Blick is.
0: Uh-huh. Igen, meg mi is, igen, mert hogy, és akkor itt térjünk rá, hogy egyébként ti kik vagytok, és amúgy mivel foglalkoztok, mert én is így bukkantam rá az elérhetőségetekre, hogy ugye ott a TikTok videó alatt valakinek tök jó eszébe jutott egyébként, hogy ha már itt tartunk, ez egy jó lehetőség arra, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy amúgy ti mivel foglalkoztok, mert hogy fiatal vállalkozók vagytok.
3: Így igaz, kertészek és kertépítők vagyunk. Igazából hála jó Istennek, nincsen panaszunk, elég jól megy sok a munka. Uh-huh. Nagyon szeretjük ezt csinálni, szóval...
0: Dunaharasztin éltek amúgy?
3: Dunaharasztin élünk, de uh-huh. igazából elsősorban Pest megyébe.
0: Igen, most innen tökölre mentek, pont mondta, igen, dolgozni. Igen, aha. Igen. És meséljetek már egy kicsit, hogy ti honnan ismeritek egymást, hogy indult el a kis közös vállalkozásotok?
3: Igazából így régebről látásból a munkaterén. A Dávid régebb óta dolgozik ebben a szakmában, mint én. És igazából összehozott minket az élet, nagyon jó barátok vagyunk, hála jó Istennek, és mellette itt társak is.
0: Uh-huh. Csak a kertépítés, meg mivel a kertészek vagytok?
1: Kertgondozás,
3: építés, kertfenntartás. Uh-huh. Igazából
2: térkövezés, minden egyéb kerti munkálatok csapatok.
0: Hát igen, ide is munkaruhába jöttetek, igen. Mert hogy mondtátok is, hogy mentek tovább, bár lehet, hogy a kertépítés közben még majd csörög a telefon, mert itt-ott most interjút adtok. Egyébként szerintetek elindíthat ez az egész történet valamit, akár a korosztályotokban, tényleg azt, hogy ne menjünk már el szó nélkül a bajba jutott emberek mellett, segítsünk, tehát hogy szerintem valahol ez is egy tök jó dolog, hogyha már ennyire, végre valami, hogy nem azt nézzük a TikTokon, hogy ki mit, milyen butaságokat csinál, hanem hogy ez elindíthat egy olyat, hogy fú, hát a két srác is segített, akkor ha én is ilyen helyzetbe kerülök, akkor segítek.
1: Igen,
3: nagyon reméljük, és én tényleg mindenkinek ki szeretném itt is hangsúlyozni, mint ahogy a való életben is, hogy alkohol és akármilyen kábítószer befolyása alatt véletlenül se üljön volán mögé. Szerintem nagyon nem helyes, és hatalmas nagy problémákat tud okozni.
0: Egyébként
3: és ezt meg kell előzni.
0: Szerintem nem csak katasztrófát előztetek meg, hanem kicsit az őrangyalai is voltatok a néninek, mert ha történik személysérülés, akkor az akár börtönnel is járhat. Tehát, hogy konkrétan megmentettétek őt. Igen. Ki tudja,
1: főleg
0: mitől.
1: Ugye vele is történik.
2: Igen,
1: valami.
2: A fia meg is köszönte, igen, nekünk többször is, hogy nagyon szépen köszöni. És illetve ott voltak a rendőrök, amikor elköszöntünk a rendőröktől, és a nyomozó is megköszönte nekünk.
0: Hát én azért titkon reménykedem, hogy esetleg olyan szempontból lesz ennek utóélete, hogy valami kitüntetést, vagy valamit, mert ez tényleg annyira, tőlem így szóban hát megkapjátok, az biztos, igen, de hát nem a, nekem sajnos nagyon más jogom nincs erre, de nekem legalábbis a szívemben nagyon, ott kaptatok egy helyet, mert elképesztő, hogy milyen lélek jelenléte, hogy most is hogy beszéltek róla, és abszolút látom, tudjátok, mit látok rajtatok? Így az alázatot, hogy most nem azt látom, hogy hú, most akkor benne vagyunk a tévében, a rádióban, hanem innen ugyanúgy mentek tovább dolgozni, tehát hogy egyébként mit szóltak a barátaitok, a családtagjaitok ehhez a sztorihoz? Ugye magában, hogy ekkora hype-ot kapott, meg egyébként,
1: ilyen
0: hogy
1: mi... Ilyen viselkedtetek,
0: így van,
1: igen.
0: Így van, igen.
3: Ameddig nem látták a videót, addig eléggé hitetlenkedve álltak a történtek előtt. Miután megmutattuk nekik a videót, azután realizálódott bennük, hogy ez tényleg komoly dolog.
0: Uh-huh.
1: Hát csak kellett ez a videó.
0: Hát végre valami jóra használtátok tényleg az okos eszközöket, a TikTokot, meg mindent, úgyhogy hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Közben hallom itt a háttérben, hogy a konkurencia dolgozik, mert valaki füvet nyír, vagy én nem tudom, mit csinál. De nagyon szépen köszönjük, engedünk titeket dolgozni, és köszönjük, hogy bejöttetek, és ezt mind személyesen elmondtátok, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok. Barta Dániel és Sztojka Dávid voltak a vendégeink. Jó munkát, srácok!
3: Jó munkát! Köszönjük szépen!
2: Sziasztok!

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Engedj a csábításnak.
5: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
4: Wow, Aqualand!
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Szigetszent Miklós és Gyergyószent Miklós. Október 9-én pénteken ünnepi képviselőtestületi üléssel folytatódott a Miklósi Városnapok rendezvénysorozata, amelyen Szigetszent Miklós városávatásának 40. évfordulójáról emlékeztek meg. A település 1986. január 1-én kapott városi rangot. Az ünnepségen három testvérváros, a lengyelországi Buskozdroj, a bulgáriai Gorna Orjahovica és az erdélyi Gyergyószent Miklós delegációja is részt vett. A rendezvény egyik kiemelt eseményeként Nagy János Szigetszent Miklós, valamint Nagy Zoltán Gyergyószent Miklós polgármestere ünnepélyesen megerősítette a két település között 1996-ban létrejött testvérvárosi megállapodást. A 30 éves együttműködés jelképeként Gyergyószent Miklós egy a gyergyói havasokból származó fenyőfát ajándékozott a városnak, amely a közösségnek az összetartozását és kitartását szimbolizálja. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a cél, hogy a már jól működő testvérvárosi kapcsolatot tovább erősítsék, és az együttműködést újabb területekre is kiterjesszék. A városvezető a megújított megállapodás több fontos pontját is ismertette.
8: Az eddigi együttműködés területeinek továbbfejlesztését a következő területeken kívánjuk megerősíteni. A két város közötti idegenforgalom, gazdasági kapcsolatok további fellendítése. Két város gyermekeinek közös nyaraltatása. Kulturális és művészeti csereprogramok szervezése. Oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek együttműködési feltételeinek további biztosítása. Kölcsönös együttműködés a két város intézményei és gazdálkodó szervezetei között, és utolsó pontként pedig további tapasztalatcserék a két város társadalmi szervezetei között.
7: A közösség összetartó erejének és a helyi értékteremtésnek a jelentőségét hangsúlyozta Percsicsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, Szigetszent Miklós városávatásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A képviselő kiemelte, különösen fontosnak tartja, hogy a jubileumi rendezvényen nem csak a város elmúlt 4 évtizedének eredményeiről emlékeztek meg, hanem elismerésben részesítették azokat is, akik munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárultak a helyi közösség fejlődéséhez. Hozzátette, az ünnepség jól példázta, milyen meghatározó szerepet tölt be az összetartozás és az egymásért vállalt felelősség Szigetszent Miklós életében.
9: Fontos megemlékeznünk azokról az emberekről, akik a közösségünk motorjai és motorjai voltak az elmúlt évtizedekben, és ezek az alkalmak mindig felemelők, és szerintem ez most sem volt másképp. És nagyon jó volt látni, hogy a díjazottakat mennyire támogató környezet fogadta, akár csak mondjuk a óvoda vezetőt, a saját óvodájának a munkatársai, ahogy köszöntötték. Szerintem ezek mindig könnyet csalnak az ember szemébe.
7: Közel 30 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze Taksonyban. Sikeresen zárult a Tiszta Taksonyért program első közösségi szemétszedése. Október 3-án a település több pontján, a Szent Anna téren és környékén, a főút mentén, a Marestlik térségében, valamint az NCT mögötti területen dolgoztak a résztvevők. Az összefogás eredményeként közel 30 köbméter szemetet és sittet gyűjtöttek össze. Az önkormányzat köszönetet mondott minden résztvevőnek és segítőnek, és hangsúlyozta, a program ugyan véget ért, a tiszta és rendezett környezet megőrzése viszont továbbra is közös felelősség.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. Első alkalommal lép fel Dunaharasztin Gedeon András. A gitáros énekes október 14-én érkezik a településre, és este 6 órától áll színpadra a Laffert kúriában. A Zenehabbal című műsor közvetlen hangulatot ígér, akár a közönség kérése is bekerülhetnek a repertoárba. Az előadó ezen kívül saját dalokkal és általa összeválogatott népszerű slágerek feldolgozásával készül. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. További információk a Laffert kúria hivatalos felületein olvashatók. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Bredák Szandival
0: és Somogyi Bettel.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk, már előre félek, mert hát dugó-dugó hátán, arról kell sajnos beszámolnom, ne a rossz hírvivőt szidjátok, kérlek. Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé, a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Ez egészen október 20-áig marad így, ez természetesen óriási dugót okoz. A két sávra szűkült szakaszon már több mint 8 kilométeres a torlódás. A többlet menetidő nagyjából 50 perc lehet. Ugye az előző vendégeink is, illetve a mostani vendégünk is Dunaharasztiról érkeztek, és mindenki arról számolt be, hogy Dunaharasztiról Szigetszent Miklósra egy óra volt az út. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon, és ezt is biztos sokan tapasztaljátok. Kialakult torlódásban a csepeli pihenőhelynél egy kis tehergépkocsi és egy kamion koccant a 18-as kilométernél a külső sávban, illetve közben szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán is Budapest felé Bicskétől kezdődően, az M0-as autóúti csomópontig, illetve az M7-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a tárnoki pihenőhely közelében egy személyautó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 27-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás ott is 1-2 kilométeres, és akkor arról még ne is beszéljünk, hogy Szigetszent Miklóson még mindig egy irányú a Bajcsy-Zsilinszky út egy szakasza, a közösségi ház előtti téren még mindig tart a felújítás, úgyhogy hát sajnos most azért az a helyzet, hogy nagy türelemre van szükség, aki az utakon van, kitartást mindenkinek.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Viszont mi ajánlunk egy jó sétát, egy sétálós programot. Van. Szerintem sétálni nyugodtan lehet majd a hétvégén Dunaharasztin. Ez egyébként még továbbra is a Süsfelnap az ébresztő műsoronk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Mert hogy ugye tegnap beszéltünk is róla, apostoltunk is róla, hogy mi is rózsaszínbe öltöztünk, mert hogy rózsaszín szalagos séta és beszélgetős délután tabuk nélkül a merrák ellen lesz ez az esemény Dunaharasztin vasárnap délután 4 és nagyjából este 7 óra között. A szervezője van itt velünk, az ötletgazdája, Kormanik Andrea. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Sziasztok!
0: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
0: Különlegessége a mostani alkalomnak, bár nyilván beszélünk majd róla, hogy már Dunaharasztin ez hagyomány és minden alkalommal te szervezed, de talán, de javíts ki a tévedek, olyan még nem volt, hogy előadások is lesznek majd a végén.
4: Így van, ez idén először van, úgyhogy most a helyszín is változik, mert régen a lakóparkban sétáltunk, mert hogy az egy ilyen jó kis biztonságos tér, és ez valamilyen szinten egy ilyen kis családi rendezvény is, úgyhogy idén viszont Dunaharasztiban a Hősök terén találkozunk, és köszönettel a városnak megkaptuk a csodálatos Laffert kúriát, ami egyébként rózsaszínba fog öltözni, rózsaszín dísz kivilágítást kap, és előadásokkal is készülünk, igen.
0: Kik lesznek az előadók, milyen témában lesznek az előadások, és hát nyilván fontos kérdés, hogy ez olyan előadás lesz-e, hogy van egy kis távolság a közönség meg az előadók között, vagy pont azért, hogy a tabukról merjünk beszélni, lehet esetleg akár kérdezni is.
4: Ez egy abszolút egy ilyen nyitott és beszélgetős délután, amivel készülünk. Most egy kicsit itt azért lesek.
0: Nyugodtan én is segítek közben.
3: Kezdünk mi is.
4: Velünk fog tartani dr. Szentmártoni Gyöngyvér klinikai onkológus a Semmelweis Egyetemről. Haris Éva, aki okleveles egészségügyi szaktanár és életmódtanácsadó. Budavári Orsi, aki sminktetováló és orvosi pigmentációban a fő területe. Illetve Stálcunyi Kata, aki 2025-ben diagnosztizáltak merrákkal, és ő sorstársi segítő, úgyhogy...
0: De ő még küzd ezzel, vagy ő már gyógyult? Hát, mert hogy azért 2025 az most volt, szóval...
4: Hát ő még
0: ezért...
4: abszolút, tehát túl van a kezeléseken, most volt egy helyreállító műtétje, de hát gyógyultnak hivatalosan azért minimum 5 év, mire valaki gyógyultnak minősítenek.
3: Igen, és aki egyébként a sétára nem tud menni, de az előadásokra becsatlak, hozna, arra van lehetőség?
4: Természetesen, tehát nagyságrendileg úgy tervezzük, hogy nagyon-nagyon kényelmesen is egy óra maximum a séta, de akkor már nagyon kényelmesen tesszük meg ezt az útvonalat, tehát 5-től van a Lafert Kúriában a program, és akár csak a sétára, akár a programokra, bárhogy be lehet csatlakozni, és mindenkit várunk szeretettel.
0: Van bármi esetleges javaslat, hogy akár rózsaszínbe jöjjön valaki, vagy ha azt nem, akkor mindig szoktatok lufit osztogatni.
3: Vagy kis szalagot kitűzni akár.
4: Igen, szalaggal is készülünk idén, tehát ez mindig van, hogy ezt a jelkép szimbólumát képviselő kis szalagot kitűzzük a sétálókra, vagy kisgyerekeknek, hogyha jönnek, akkor kis karkötőnek, lufikkal is fogunk készülni. Igen, ha lehetséges, akkor jó, hogyha bárki bármilyen rózsaszín, valamilyen kiegészítőt visel. Én azt gondolom, hogy ez az az esemény, amikor a rózsaszín az erőt szimbolizálja, és az, hogy erőt adunk azoknak, akik érintettek.
0: Mert hogy sokan vannak.
4: Nagyon sokan vannak egyébként. 6 éve, amikor ezt az egészet így elkezdtem szervezni, nem is gondoltam egyébként, hogy így kinövi magát, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy most már tényleg egy ilyen esemény lett belőle. De hogyha nézzük a statisztikát, akkor minden 8.-9. nőt érinti valamilyen szinten a mellrák. Uh-huh. Úgyhogy ez azért egy elég komoly statisztikai szám, ami, és az egész rendezvény részben arra fókuszál, hogy nem vagy egyedül, hogy mindig van egy közösség, aki erőt ad, illetve hogy a prevenció mennyire fontos, és az önvizsgálat.
0: Erről tegnap ugye már érintőlegesen beszéltünk, igen, hogy valóban a prevenció, mert hogy ez egy olyan betegség, amit ha időben észrevesznek, akkor szinte valami 99%
3: hát esélye
0: van.
3: Igen, az volt a statisztika, hogy nagyjából 99% az esélye, hogy akkor meggyógyul abszolút utána.
0: Hát, hogy ki lehet kezelni. Korai
4: diagnózissal nagyon jól kezelhető, amik én azt gondolom, hogy azért vannak elég komoly tévhitek, illetve félelmek, tehát ilyenek, hogy a szűrővizsgálat, tehát akár egy mammográfia az káros, vagy éppen veszélyes.
0: Ja, mert terjednek ilyen információk.
4: Igen, a régi gépek valóban tudtak fájdalmasak lenni, de azért azt
0: mondom, hogy a fájdalmas, meg a káros, az fájdalomtól. Egyébként én nyíltan vállalom, én ezt tegnap is elmondtam, hogy én most nemrég voltam amúgy Csepelen, mert a nőgyógyász úgy látta, hogy jó, hogyha megnézi. És kérdezte is tőlem a hölgy, hogy hú, hát hallottam-e erről dolgokat már, hogy sokan úgy jönnek ide fiatalon, hogy ez biztos nagyon fog fájni, meg már elnézést kér előre, és így szültem már, könyörgöm, meg azért a fájdalom az nem itt kezdődik, igen, szerintem.
3: És után már túl sok fájdalom.
0: De aki nem szült
3: mutatni,
0: is, hát most
3: egyébként is
0: ne csináljunk már ebből olyan, hogy úristen, mennyire fáj.
3: Hát meg inkább az a pici kellemetlenebb érzés, mint utána kiderüljön valami.
0: Meg tudod,
3: probléma.
0: Miről beszélgettünk még tegnap, Andi? Ez is olyan érdekes, hogy ott pont a vizsgálat során találkoztam egy ismerősömmel, aki már 50 körüli, és hogy akkor volt először, mert kiderült, hogy baj van. És hogy azt mondta, hogy ő azért nem jött eddig, és nagyon sokan sajnos így vannak, hogy nehogy kiderüljön valami, inkább nem akarok róla tudni. És hogy pont ez a veszélye, hogy akkor viszont már későn derül ki, tehát hogy mintha sokan rettegnének, és a prevenciót ezért nem tartják feltétlenül, tartják, tehát hogy nem mennek, mert hogy mi van, ha kiderül valami.
4: Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ezt így a fejekbe rendbe tenni, hogy egy egészségtudatos életmód, az nem egyenlő a félelemmel. Tehát az, hogy tudom adott esetben akár például azt, hogy genetikailag hajlamos vagyok, mert hordozok olyan géneket a családból, akkor ez azt jelenti, hogy jobban figyelek. Uh-huh. Nem azt jelenti, hogy félelemben élek. Uh-huh. Ugyanígy nagyon fontos annak is a tájékoztatása, hogy azért ez messze nem csak a 40 pluszos vagy az 50 pluszosokat érinti, sajnos nagyon sok fiatalt is. Tehát az, hogy egy önvizsgálatot valaki akár, ez a női rutinnak a részének kellene szerintem lennie, anyáknak így kéne a lányokat nevelni, hogy ezt mindig minimum havonta egyszer elvégzed magadon. 20 éves kortól rendszeresen beleállni, ha valaki valamit észlel magán, akkor ha esetleg pont egy olyan orvoshoz landol, aki azt mondja, hogy hát még ilyen fiatalon nem csinál szűrővizsgálatot, tovább menni. Tehát én azt gondolom, hogy az egészségünk egy, ami kezünkben van, és nekünk kell értem minden lehetséges eszközzel mindent megtenni.
0: Képzeld el, hogy amikor én voltam ezen a vizsgálaton, kicsit tartottam is tőle, hogy majd biztos csúnyán fognak rám nézni, hogy elvesztem mástól az időt, meg a helyet, hogy én akkor így még 40 alatt minek vagyok ott, de hát ugye, hogy a nőgyógyász beutalt, és abszolút nem éreztem. Annyira kedvesek voltak, egy pillanatra nem láttam azt rajtuk, hogy minek vagyok itt. Mondták, hogy inkább tényleg ez, hogy beutal az orvos, és inkább nézzék meg, tehát, hogy nagyon pozitív volt, és ez egy állami, tehát, hogy nem magán szférában volt, tehát nagyon pozitív volt ilyen szempontból is a, úgymond egyébként az élmény. Igen, tehát az önvizsgálat, ez olyan érdekes, nem, hogy manapság valahogy egyre divatosabbá válik az önismeret fontossága, meg ilyen különböző coach, meg nem tudom, milyen mindenféle alkalma, miközben ez a lelkünkről szól, de mintha a testünkkel kapcsolatban még kevésbé lenne ez téma. Még mindig tabusítva van, hogy az önvizsgálatba, meg az önismeretbe az is beletartozik, igen, hogy ismerem a saját melleimet például.
4: Így van, és beszélgethetünk longevity-től, vagy longevity-től, vagy bármilyen hosszú életről, hogyha az alapokat nem fektetjük le, és nincs egészségünk, akkor hova szeretnénk hosszan élni?
0: Nagyon jó, amit mondtál, Bettinek is, nekem is van lánygyermekünk, úgyhogy ezt így be is véstem, hogy majd ha aktuális lesz, meg hogy esetleg otthon lássa, hogy én ezt csinálom, mert ugye általában ez a legjobb, nem a nevelésnél, hogy amit lát, azt viszi tovább. Na most mondhatom én neki, hogy vizsgálja magát, ha én nem csinálom, tehát hogy ugye?
3: Igen, egyébként igen.
4: Igen, meg hogy erről beszélni, tehát beszélni, hogy szűrővizsgálatok fontossága. Én például pörgettem az agyamba, hogy nekem beszélte valaha az anyukám arról, hogy ő bármilyen szűrővizsgálatra elment. Szerintem nem. Lehet, hogy nem ment. Nem tudom. Lehet, hogy akkor ez még nem volt. De hogy ez ilyen,
3: igen, ez fontos,
4: valóban ez
3: halljuk.
4: Egy ilyen, ennek így nem, nincs, nem volt kultúrája.
0: Na, akkor legyen.
3: Hát úgy épül be a mindennapokban.
0: Persze.
3: Egyébként abszolút.
0: Persze.
3: Sokkal egyszerűbben.
0: Igen. Arról most még nem beszéltünk, ugye már korábban igen, de ha valaki nem tudná, hogy neked miért ennyire fontos ez a téma, miért karoltad fel ezt az eseményt most már 6. éve, akkor Dunaharasztin.
4: Több oknál fogva is fontos. Egyrészt a munkám során nőkkel dolgozom.
0: Bőresztéta vagy, ugye?
4: Bőresztéta vagyok, igen, kozmetikus vagyok, bőresztéta. És mint a holisztikus a szemléletem, ezért mindig van egy ilyen egészségügyi feltérképezés. Illetve egyértelmű, hogy itt azért az emberek mindig leteszik a lelküket is az én kezembe. És nagyon sok sorsba kerültem bele, lettem ilyen kísérő, hívjuk így. És egyszerűen úgy éreztem, hogy valóban itt tabukat kell döntögetni, és erről beszélni kell, és vinni kell, és megéltem azt is, hogy mennyire el tudnak magányosodni emberek, amikor például mellrákban, vagy bármilyen daganatos betegségben lesznek érintettek, tehát így indult el az Én idő a rózsaszín szalag jegyében programom, tehát nekem ez egy szívügyem, úgyhogy idén is sétálunk, jövőre is sétálunk, még remélem, hogy sok évig sétálunk, és én hiszem azt, hogy mindenki meg tud tenni pár lépést valakinek, aki fontos az életében.
3: Kell egyébként valamilyen formában jelezni, hogy ott szeretnénk.
0: Pont ezt akartam én
3: regisztrálni, igen, hogy azért tudjatok egy létszámot.
4: Hát ez mindig egy ilyen rejtély, tehát természetesen van róla egy esemény, ha az eseménynél valaki jelzi, akkor ott lesz, vagy nem lesz ott, tehát, hogy ez nincs regisztráció, nem is regisztrációhoz kötött. Hála jók, de most úgy tűnik, hogy nagyon szép időnk lesz. A Hősök tere gyönyörű, őszi színben pompázik, úgyhogy én remélem, hogy sokan leszünk.
0: Úgyhogy minden adott, hogy aki tud, az menjen mindenképpen. Tehát Dunaharasztin, október 18-a vasárnap 16 órától a találkozó Dunaharasztin a Hősök terén, majd pedig az előadások a Laffert kúriában lesz klinikai onkológus, okleveles egészségügyi szaktanár, sminktetováló, illetve orvosi mikropigmentációs szakértő, és lesz sorstársi segítő is. 2025-ben diagnosztizálták mellrákkal Stálicónyi Katát, úgyhogy tőle első kézből lehet informálódni.
3: De egyébként az előadóktól is lehet kérdezni,
4: így van,
3: ahogy hallhattuk.
4: Így van.
0: Hát nagyon szépen köszönjük a szervezőnek, ötletgazdának, Kormanik Andreának, aki Dunaharasztin egyébként bőresztéta. Köszönjük, hogy megint megszervezed ezt a hölgyekért.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönöm, hogy jöttem. Szép napot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz. Diagnosztika. Műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés. Valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
2: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunkon feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évi kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
1: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A közmédiát érintő szervezeti változásokról is tárgyal ma az országgyűlés. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi beszámolójáról tárgyal ma az országgyűlés. Varga Mihály jegybankelnök beadványa szerint a múlt évi szigorú monetáris politika hozzájárult a pénzügyi stabilitáshoz, az inflációs várakozások pedig a jegybanki céllal összhangban alakultak. Az ülésen a képviselők megvitatják a közmédiát érintő szervezeti változásokat is. Szó lesz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokról. A közösségi média használata egyértelműen káros a gyermekek mentális egészségére, ezért meg kell óvni őket ettől, mondta a KDNP frakcióvezető helyettese a Kossuth Rádió műsorában. Juhász Hajnalka hangsúlyozta, hogy a digitális tartalmakkal szemben határozottan fel kell lépni, úgy, hogy biztonságot adjon a gyermeknek és a szülőnek is. A gyermekek közösségi média használatának korlátozásáról szóló jogszabálytervezetet tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni, hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül kell fizetni. Súlyos támadás érte reggel Moszkvát. Az orosz légvédelem több mint 110 ukrán drónt lőtt le az orosz főváros felett. Áldozatokról, sérültekről nem tudni. Hajnalban az orosz haderő is csapást mért Kijevre. Jelenleg 4 civil áldozatról tudni. Az ukrán főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magas házat is rakéta csapás ért. Akadozik az áram és a vízellátás is. Az orosz drónok és rakéták Harkivot és Zaporizsját is célba vették. Budapestre költözik a Hortobágy, szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeum pedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat.
6: Időjárás.
7: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogyi.

igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mint ha belőled bármit értene.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk, továbbra is torlódás hátán az M0-as autóúton a déli szakaszon. Tudjátok, az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Ez egészen október 20-áig így is marad. A két sávra szűkült szakaszon több mint 8 kilométeres a torlódás, körülbelül 50 perc, 1 óra a plusz menetidő. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad jelenleg a forgalom. Térségünk útjain a helyzet az, hogy szinte mindenhol óriási a torlódás, nem csak a nullás déli szakaszán, hanem az 51-es Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszán, az 510-es és az 51-es találkozásánál is. Rengetegen autóztok most, illetve Szigethalmon a műúton, a gyártelepi hívátjárónál is. Érdekesség, hogy a második Rákóczi-Ferenc útra ráhajtó mellékutakon is, mint például az Óvoda utca Halásztelken, vagy az Ady Endre utca, ott is végig torlódás jelez a térkép. Kitartást, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 12 perccel járunk fél 10 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Tényleg nagy-nagy kitartás, akik itt a dugóban ülnek. Hát tényleg ugye jöttek most vendégeink, ráadásul mindannyian Dunaharasztiról, és egy órát mondtak, hogy Dunaharasztiról ide, ami egyébként jó esetben 15 perc.
4: Egy szomszédos település.
0: Igen, legrosszabb esetben is 20, azt most így egy óra alatt sikerült megtenni. Hát bízom benne, hogy egyébként a srácok is odaértek a munkába tökörre, mert hogy arrafelé is nagyon nagy a dugó. Úgyhogy hát nagyon-nagyon kitart. Kíván. Nem tudunk mást mondani, tényleg, hát ez most túl kell élni.
4: Igen, mondtam korábban még reggel így, amikor mondtam a közlekedéseket, hogy mindenki próbáljon meg, hát nyilván aki teheti, az most ezekben a napokban esetleg home office-ban dolgozni, bár egyébként a gyereket, ha van gyerek, akkor is A-ból B-be, ha kisebb, azért vinni kell ide-oda, tehát mindenképp kocsiba kell ülni, de talán nem kell annyira messze menni, mert hogy ez most azért így, hát nem lesz valami nagyon fényes közlekedés szempontjából ez a következő néhány nap.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, akkor ugye nem ezt a témát beszéltük meg, de most eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy ugye volt a héten egy vendégünk, egy édesanyja, aki egy mikrofonon kívül elmesélte nekünk, hogy ráadásul halász ki iskolába járnak a gyerekei, általános iskolába.
4: Igen.
0: És hogy ott működik egy iskolabusz. Hát kicsit úgy, mint Amerikában, hogy felveszik a gyerekeket, van három megálló, egyébként Sziget-Szent Miklóson a Bucka város részben van az egyik.
4: Igen.
0: Most ezt csak azért hoztam be, hogy ugye az például pont amiatt több szempontból is jó, de például azért is, hogy nagyon sok hölgy, nő csak azért ül be mondjuk reggel egyedül, vagy a gyerekkel, de hazafelé már egyedül,
4: mert
0: megy az autóba, mert
4: a gyereket
0: viszi.
4: Így van.
0: És az egy csomó
4: hát az
0: autó.
4: Plusz idő, plusz autó.
0: Igen.
4: Inkább igen.
0: És ha már itt ez tartunk, akkor dolog. Így át is köthetünk a témánkhoz, hogy a nők viszik a gyereket, mert hogyha treadwife vagy, akkor nem is biztos, hogy te viszed, vagy akkor pont te viszed? Én már nem tudom. Mert
4: akkor
0: hogy van
4: pont
0: egy...
4: te viszed, pont mert te viszed? Akkor gyakorlatilag a
0: tehermentesíted
4: kívül,
0: a férjedet.
4: Igen, tehát a munkán kívül, hogy eljársz dolgozni, minden a te feladatod, ami így a gyerek körül forog, meg ami a háztartás körül forog is. Tehát igen. Egy igazi házi asszony vagy, na az a munkád tulajdonképpen.
0: A Telexen láttam egy videót, ami erről szól, és aztán egy kicsit utána olvastunk, és rájöttünk, hogy hát azért ez nem egy újdonság, mert 2023-ban is cikkeztek a Treadwife-ról, mint élet

0: formáról, a trad, az a traditional, vagyis a hagyományos, a wife, meg ugye a feleség, tehát hagyományos feleséget jelez, olyan nő, aki hagyományos, vagy ultra hagyományos, még ezt is lehet fokozni, szerepet tölt be a házasságában, ami a többi között azt jelenti, hogy a nő helye otthon van, hogy a tűz melege mellett, tehát a TikTok egyébként, na, szóval, hogy nekem az, eleve egy teljesen ellentétes dolog így egy nem tudom, mondatban, hogy thread wife és TikTok. Tehát, hogy szerintem az, aki hagyományos családi értékeket él, és mondjuk süt, főz otthon, gyereket nevel, háztartást vezet, és mindezt közben kiteszi a TikTokra, ráadásul úgy, hogy sminkben, gyönyörűen kisminkelve, mintha a fodrászból jönne, fantasztikus új ruha, tényleg nagyon tip-top, amiért még pénzt is kap a TikTok videó kapcsán, mert ugye már egyre többször jelenik meg benne reklám, akkor most miről beszélgetünk? Az nem thread wife, tehát ő igazából ugyanúgy pénzt keres neki, ez a munkája, hogy ő eljátsza azt, hogy ő thread wife. Tehát,
1: igen,
0: hogy...
1: ettől függetlenül. Amúgy meg tök jó, mert tulajdonképpen otthonról pénzt keres, nyilván foglalkozik valamennyit azért a munkával, de egyébként az már nem a hagyományos feleség, igen. Tehát ő azért emellett ugyanúgy dolgozik.
0: Hát igen, mást... de ha belegondolsz abba, hogy ezek a videók ugye elkészülnek, és tényleg tök jó, hogy otthonról, bár én megőrülnék egy idő után, szerintem hát, te is otthon, de hogy azért azok a videók nem csak úgy elkészülnek, az a rengeteget dolgozik. Persze. Tehát nem az van, hogy ő tényleg hagyományosan megfőzi a húslevest, meg kitakarítja a, nem tudom, a WC-t, meg a mindent, hanem közben, ha én, bocsánat, hogy ezt mondom, de én feltételezem, hogy nem is ő csinálja, hanem a takarítónője, és közben ő megvágja a videót, ami arról szól, mintha ő csinálná meg. Szóval,
1: de
0: hogy
1: hát így... igen, amin azért ugyanúgy nyilván tökéletes a haja, a kinézete, ha csak nem egy-egy olyan videót csinál, hogy megmutatja, hogy jaj, hát náluk sem minden tökéletes, mert ez is elég trendi, tudod, hogy bemutatod.
0: Igen,
1: hogy
0: azt szeretem.
1: Jaj, hát ő sem így kell föl, hogy mit tudom én, úgy be van állva a haja, ahogy kell az egész nap folyamán, szóval, hogy igen, azért az sem annyira hagyományos.
0: Érdekes ez, mert ha tényleg azt mutatja be, hogy smink nélkül, nem volt fodrásznál, mennyi meló van otthon, nem tudom, hozzáteszem, az is plusz munka azt fölvenni, úgy beállítani a kamerát, több kameraszemszögből, utána megvágni, még ha nem is ő vágja meg, de akkor meg külön fizet egy operatőrnek, szóval, hogy valaki, na,
1: igen.
0: Szóval, hogy ebbe azért gondoljunk bele, mert ugye sokszor elfelejtjük, hogy mintha már azt, ezt írtam is az egyik posztomban, hogy mintha elfelejtenénk, hogy azt a kamerát valaki ott használja, bekapcsolja.
1: Ezt tehát valaki azért fogja,
0: úgy,
1: igen.
0: Igen. Na, de hogy... kettős nekem ez, mert nyilván az egyik célja az, hogy bemutassa, hogy ez is tök rendben van, hogy te nem dolgozol, hanem otthon vagy. Ugyanakkor, ha azt látjuk, hogy hú, hát aki otthon van, az így néz ki, és tökéletes, és tök jó az alakja, nagyon jó ruhában van, ki van sminkelve, akkor megint ott tartunk, hogy én meg általában a nők, akik nem így néznek ki otthon, rosszul érzik magukat, és ugyanúgy
1: hát egy ilyen hamis
0: komplexus,
1: igen,
0: alakulhat ki. Amúgy azt írják, hogy a thread wife, vagyis hagyományos feleség konkrétan nem végez kereső tevékenységet, hanem otthon dolgozik, látja el a háztartás és a család fenntartásához mindennapi működéséhez szükséges feladatokat, tehát vezeti a háztartást, főz, most takarít, intézi a férje és a gyereke ügyes-bajos dolgait, az örömét pedig abban leli, ha a férje számára isteni vacsorát készít, mire ő hazaér a munkából, vagy ha saját készítésű játékokkal lepi meg a gyerekeit. Az egyik leghagyományosabb thread wife influencer egyébként Esti Williams, aki nem csak úgy viselkedik, de úgy is öltözködik, mintha az 50-es évekből lépett volna elő. Na mondjuk ezt nekem tetszik. Tehát én nagyon szívesen hordanék olyan ruhákat.
1: Igen, igen, igen.
0: Nekem egyébként tényleg sokszor eszembe jut, hogy mi lenne, ha olyan ruhákat hordanék, de aztán így nyilván valahogy úgy nem. Igen. Tök jó, de még mindig ugyanazt tudom mondani, hogy ez ebből ő egyébként biztos vagyok benne, hogy pénzt keres.
1: Ja, persze. Tehát, hogy
0: tehát ne állítsuk már be úgy, hogy
1: kereső tevékenységet, hát jó, nyilván kap valamennyit. Jó, lehet, hogy nem akkora, tehát hogy attól függ, milyen intenzitással csinálja, gondolom, meg mennyire népszerű.
0: Hát meg ha de mondjuk kap. Nem is kap pénzt, tegyük fel, de akkor is felteszi, folyamatosan jönnek a kommentek, amit elolvas, lehet, hogy reagál, tehát szerintem az igazi thread wife az, akinek nincs is mondjuk okos eszköze, mert az 50-es években hol volt okos
1: hát
0: telefon?
1: Tehát most igen, akkor... bár azért az a mai világban már szerintem ritka. De egyébként az lenne.
0: Nem? Tehát, hogy igen. Úgy öltözködsz, olyan ideákat követsz, de közben felveszed okos telefonnal, meg azzal forgatsz. Tehát, hogy persze, nyilván logikus az a kérdés, hogy oké, minek csinálj? Tehát, hogy na, azt akarom kinyögni, hogy itt nekem az a kérdés, hogy kinek és miért csinálja ezt? A közösségi médiának, vagy maga miatt? Ha maga miatt csinálja az ember, akkor nem veszi fel a kamerára, nem teszi ki. Ha meg azért, hogy népszerű legyen, akkor az már nem trend vibe, szóval, hogy nekem itt ez egy kicsit ilyen...
1: Hát ez elég kettős egyébként, igen.
0: Mindegy, a lényeg az, hogy te el tudnád képzelni azt, nem. Hogy visszatérjünk ehhez a hagyományos, tényleg hagyományos női szerepekhez, hogy várd otthon a férjedet, az az első, hogy őt kiszolgálod, csak a gyerekek, csak a háztartás.
1: Hát így nem. Tehát nyilván emellett, tehát munka mellett ezeket nagyjából most így belegondolva ugyanúgy megcsinálom.
0: Amúgy igen.
1: Tehát egyébként tényleg jó, nyilván egész más, amikor otthon ülsz egész nap, de én becsavarodnék. Tehát nekem az a 4 év is otthon volt. Jó, az mondjuk pont egyébként ez a covidos időszak volt, ezért volt benne jó is, hogy nekem úgy kell otthon ülnöm, hogy mondjuk nem home office-ban, meg nem közben 1000 millió más dolgon kattogni, hanem akkor tényleg csak a gyerek volt. De azért az a 4 év is a 2 gyerek miatt úgy tök jól elrepült, viszont ettől függetlenül, hogy visszagondolva azért az utolsó évben már én azért küzdöttem, hogy jó lenne valamit még csinálni, tehát hogy ne otthon üljek, mert én nem vagyok az a nagyon otthon ülős típus. Néha vannak napok, persze jó, de kell azért, hogy valami legyen mellette. De ez meg nagyon egyéni, tehát van, aki tökre jól el tudja képzelni. Van nekem is ismerősöm, aki most éppen a 3. babájuk született, és nyilván nem mondta ki, de én érzem rajta, meg látom is, hogy ő baromi jól érzi magát abba, hogy otthon van csak a gyerekekkel, és eszágában nincsen kedve, sincs visszamenni dolgozni. Igazából már nem is emlékszem, mi dolgozott előtt, hogy őszinte legyek, mert olyan rég volt, mert most már a 3. gyerekük született.
0: És szerintem hát, ezzel nincsen ezzel baj, nincsen szerintem baj. Mindenki döntse el maga, persze, hogy mi a jó, és ne belső.
1: Én becsavarodnék, az biztos, tehát hogyha nekem csak otthon kéne ülnöm, és csak a háztartással foglalkozni, amit egyébként úgy szeretek, de ez így munka mellett is jó. Nyilván nehezebb egy picit, de...
0: Na. Amúgy olyan furcsa, hogy az 50-es években szerintem azt nem tudták volna elképzelni a nők, hogy még mindemellett, a sok feladat mellett dolgozzanak is. Most meg már azt nem tudnánk elképzelni, hogy csak a háztartást vigyük, és egyébként valóban rátapintottál a lényegre, hogy a durva az, és most nem panaszkodásból, mert hát ezt a nők harcolták ki maguknak itt a nagy feminista mozgalomban, de hogy ráadásul ugyanúgy csináljuk még azt is.
1: Tehát, hogy tulajdonképpen a többit is ugyanúgy megcsináljuk, de valahogy nem tudom, ha csak otthon kéne lennem, és csak mindig ezeken gondolkozni, hogy mi legyen, így is mindig küzdök, hogy mit főzek, de tök jó, hogy más is a fókusz így a mindennapokban, tehát már így a munka tekintetében nem csak ez.
0: Képzeld, hogy nekem mesélt egy ismerősöm, hogy ott úgy van, hogy a férjnek tök oké, hogy a nő otthon van, és a hölgynek is, és a férj egész egyszerűen azzal magyarázta, hogy volt olyan párja, aki dolgozott, és hogy állandó, amikor ő hazament, a férfi akkor egy frusztrált, olykor-olykor ideges, a munkahelyi stressz miatt meggyötört nővel találkozott, és hogy ő biztosítja a jelenlegi párjának, hogy ne kelljen dolgozni, cserébe egy kiegyensúlyozott nő van otthon, aki el tud menni kozmetikushoz, mert állja neki, de közben meg nem frusztrált, meg nincs az, hogy még 6 e-mailt meg kell írnia, meg jaj, még ez a dolga, az a dolga, és ez mind a kettőknek oké. Nekem nem lenne oké, tehát én megőrülnék, de hogy
1: nekem
0: az a szép ebben,
1: hogy... csinálunk, szerintem itt ez a lényeg, de ha valami olyat csinálnánk, vagy bele lennénk kényszerítve egy olyan munkába, hogy jaj, csak azért, mert pénzt keressünk, de utáljuk, akkor valószínűleg én is örülnék neki, azt mondanám férjem, hogy figyelj, maradjál, itthon mindent fizetek neked, de így, hogy ezt én szeretem is, és hiányozna, nem lenne.
0: Igen, mi attól lennénk frusztráltak, ha nem lenne a munka.
1: Igen, jó, persze így is, azért nem mondom, hogy nincsenek stresszesebb időszakok, mert minden munkahelyen vannak, meg hát nyilván van, de azért szerintem ez úgy kell.
0: Meg a másik, és akkor így le is zárjuk, mert már így is túlfutottunk az időben, csak tetszik ez a téma, hogy szerintem ma már egy férfi nem is feltétlenül tud sajnos annyit keresni, hogy eltartsa egyedül az egész családot. Vagy nem is az ő keresetével van baj, hanem minden annyira drága, hogy egy kereset nem elég. Konkrétan. Nem.
1: Hát az csak úgy működik, hogyha korábban mondjuk vagy belecsöppentek egy olyan anyagi helyzetbe, hogy örököltek innen, onnan, akár egy lakást, akár egy házat, akár egy autót, tök mindegy, tehát hogy van egy olyan háttér még mögötte, ami mellett mondjuk meg lehet tenni. De azért ez a kevesebb,
0: igen,
1: a ritkább.
0: Igen. Szóljatok a témához, ha gondoljátok, 0620 95 95 107, visszatérünk még a következő fél órában.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Életjáradék szerződéssel támogatják az időseket Dunaharasztin. A képviselőtestület nemrég fogadta el a rendelet módosítást, amely a rászoruló és az egyedül élő nyugdíjasoknak egyaránt kedvez. Dr. Szalai László polgármester rádiónknak elmondta, a program lényege, hogy az idősek gondoskodás fejében az önkormányzatra íratják ingatlanjukat. A település első ember emellett hangsúlyozta, hogy a városvezetés által fizetett havi járandóság mértéke az illető életkorától és a lakás értékétől is függ.
9: Odafigyelünk az idősekre, komoly szociális ellátóintézményeink vannak, és nemrég fogadtunk egy rendeletmódosítást is, ami egy életjáradék programból szól. Ezzel is próbálunk az idős embereknek, akik rászorulnak, egyedül vannak, vagy egyszerűen csak a nyugdíjukat szeretnék kiegészíteni, így próbálunk az idős embereknek segíteni. Gyakorlatilag arról szól, hogy az idős korú emberek életjáradék szerződést tudnak kötni az önkormányzattal, az ingatlanjuknak az értékét, annak a 15%-át azonnal megkapják, és a életkoruktól, az ingatlan értékétől függően pedig havi járandóságot fizet az önkormányzat. Cserébe azért, hogy gondoskodunk, ők az önkormányzat íratják rá az ingatlanjukat.
8: Folytatódik a Sorsfordító Napok előadás sorozat. Októberben ismét megrendezik a Sorsfordító Napok ismeretterjesztő előadás sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A programok témáját minden alkalommal egy jelentős történelmi évforduló adja. Mistándor, a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény múzeológus a rádiónknak elmondta, a következő előadása tervek szerint október 23-án lesz, hiszen idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója áll a középpontban. A sorozat korábbi alkalmai a többi között az 1956-os forradalom 50., a trianoni békeszerződés 90., valamint a Rákóczi szabadságharc leverésének 300. évfordulóját is feldolgozták.
10: Szabó Zoltán lesz majd az előadónk, aki a Magyar Néprajzi Múzeumnak volt korábban az igazgatója, és úgy esett, hogy ő is Abáról származik, és hát ismeri a Heidinger familiát, foglalkozott is a történetével, úgyhogy ő fog tudni nekünk egy nagyon jó előadást tartani arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Heidinger János, hogy ezt a számunkra ismeretlennek mondható kiskatonát, hiszen 18 éves volt, ha jól emlékszem, akkor, amikor meghalt. Az ő családját megismerhetjük közelről, meg az ő személyiségét, tehát hogy egy igazi szigetszentmiklósi történetet hoz nekünk valaki, aki egyébként nem Sziget-Szent Miklósi.
8: Elkészült a felújított kézilabdapálya a Sziget-Szent Miklósi Kéktó szabadidőparkban. A beruházás során a sportpálya korszerű rekordtámburkolatot kapott, emellett új kézilabda kapukat, labdafogóhálót és modern sportvilágítási rendszert is kialakítottak, így a létesítmény sötétedés után is használható. A fejlesztés teljes költsége meghaladta az 50 millió forintot, ebből 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Aktív Magyarország program. A fennmaradó csak nem 26 millió forintot pedig Sziget-Szent Miklós önkormányzata saját forrásból fedezett. Az új pályát október 13-án ünnepélyes keretek között adták át. A rendezvényen szülő, gyermek, valamint fiú és lány csapatok mérkőzéseivel avatták fel a megújult sportlétesítményt, amely a helyi sportélet és a szabadidős mozgás lehetőségeit egyaránt bővíti.
7: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A mellrák elleni küzdelem hónapja alkalmából túrát szerveznek Dunaharasztin. Az érdeklődőket október 18-án vasárnap délután 4 órakor várják a Hősök terén, ahonnan egy nagyjából 1 órás közösségi séta indul. A szervezők célja, hogy lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a résztvevők nyíltan, tabuk nélkül beszélgethessenek a mellrákról, személyes tapasztalataikról és félelmeikről. A program a túra után a Laffert kúriában folytatódik szakmai előadásokkal és interaktív párbeszédekkel. A vendégek között szerepel dr. Szentmártoni Gyöngyvér, PhD-s klinikai onkológus, Haris Éva, életmód tanácsadó, Budavári Orsolya, orvosi mikropigmentációs szakértő, és Táli Cunyi Kata, sorstársi segítő. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 15. alkalommal rendezik meg a Taksonyi falukerülő túrát november 7-én szombaton. A résztvevők ezúttal 4 különböző táv közül választhatnak, 4, 8, 12 vagy 16 kilométeres útvonalon indulhatnak el. A túra reggel 8 órától délig tart, a rajt és a cél a Német Nemzetiségi Óvodánál, a Szent Anna tér egy szám alatt lesz. Az útvonalakat állomások, játékos feladatok és totó is színesíti. A szervezők a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőt is külön díjazzák, a legnagyobb létszámú csapat pedig vándorserleget kap. A jubileumi rendezvény ingyenes, a helyszínen pedig további programokkal is készülnek. Előnevezni a taksonyitúra@gmail.com e-mail címen lehet. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
7: és Somogyi Beával.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk, továbbra is torlódás hátán az M0-as autóúton a déli szakaszon. Tudjátok, az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Ez egészen október 20-áig így is marad. A két sávra szűkült szakaszon több mint 8 kilométeres a torlódás, körülbelül 50 perc, 1 óra a plusz menetidő. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad jelenleg a forgalom. Térségünk útjain a helyzet az, hogy szinte mindenhol óriási a torlódás, nem csak a nullás déli szakaszán, hanem az 51-es Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszán, az 510-es és az 51-es találkozásánál is rengetegen autóztok most, illetve Szigethalmon a Műúton, a Gyártelepi hívátjárónál is. Érdekesség, hogy a második Rákóczi-Ferenc útra ráhajtó mellékutakon is, mint például az Óvoda utca Halásztelken, vagy az Ady Endre utca, ott is végig torlódás jelez a térkép. Kitartást, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 10 perccel járunk reggel 10 óra előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Nagyon jó látni, hogy mennyire aktívak a hallgatóink itt a közösségi oldalunkon, a Facebook oldalunkon. Hát nem is csodálom, hogy reggel volt vendégünk a két fiatal fiú, akik hát szerintem bátran kimondhatjuk, hogy katasztrófát előztek meg azzal, hogy értesítették Abszolút. A rendőrséget, hogy Dunaharasztin szembe ment a forgalommal egy autós. Ők voltak ma reggel a vendégeink, és elmesélték, hogy mit láttak, mit tapasztaltak, gondolták-e, hogy ekkora felkapott eredménye lesz ennek a videónak, és hát rengetegen írnak nekünk kommentben, hogy mennyire büszkék, gratulálunk fiúk, le a kalappal a fiúk előtt, büszke vagyok rátok, nagyon nagy gratuláció. Mária azt írja, hogy büszke vagyok rád, kisfiam, Dávid és Dani. Tehát, hogy így a család is, ahogy látom, és gondolom, igen, nézte, hallgatta, úgyhogy hát tényleg mi is nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, ha gondoljátok, akkor vissza tudjátok nézni, hallgatni az adást. Na, most viszont, ha már a pontos időt említettem, hát azért ránk nem jellemző szerintem itt a reggeli műsorban az, ami annó, mikor én ilyen helyi tévénél dolgoztam, hogy minden évben szinte ugyanazokat a témákat dolgoztuk fel, csak picit máshogy. Viszont egy téma mindig előjön, ráadásul évente kétszer, az az óraátállítás.
4: Igen, de erről kell is beszélni, meg egyébként igen felhívni a figyelmet, hogy lesz.
0: Megint. Hát ugye ebben az az újdonság, hogy lesz. Pedig hát már hány éve szó van arról, igen, hogy ez lesz az majd. Utolsó. Na most akkor mindenki vésse fel, ha nincs mondjuk okos eszköze, ami magától már átállítódik, hogy október 25-én vasárnap hajnalban ér véget a nyári időszámítás, és visszatérünk a téli időszámításra. Egyébként ez most a jobbik verzió, mert ha jól tudom, most
4: egy órával többet.
0: Csak szóljunk a gyerekeknek is, hogy hát ez mit az. Jelent.
4: Mert... Hát meg mondjuk egyébként most pont az őszi szünetre esik, tehát pont ez jó. Tudnak egy kicsit, hát nem az, hogy regenerálódni, de átállni erre a dologra. Az egyébként, hogy még inkább sötétben fogunk elindulni, meg előbb is fog sötétenni. Tehát ez az Igen. egy hátránya van talán, hogy fura lesz majd nekik megmagyarázni, hogy ja, hát 5 óra van, de tulajdonképpen sötét van. És akkor így egy darabig nekem mindig így gondolkoznak rajta, hogy most akkor már aludni kell menni, Igen. vagy mi van, pedig nem.
0: Tényleg ezt tőlem is kérdezte tavaly a kislányom, hogy akkor most, mikor mentem mondjuk egy picit később érte, vagy mit tudom én a mamához, hogy akkor most este van, megyünk haza aludni, és így, hát nem, még egy csomó időnk van játszani, vagy bármi.
4: Hát vagy ha visszük ugye valami délutáni, akár úszástól kezdve, táncról haza, mindegy, és mert tök sötétbe fogunk, hát nem is az, hogy kijönni, hanem majdnem, hogy menni is, tehát hogy most egész máshogy lesz majd.
0: Igen, ugye hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, vagyis ezen az éjszakán 1 órával többet tudunk aludni. Október utolsó vasárnapjára esik, valóban nekünk mázlink van olyan szempontból, hogy vettünk ki Szabit ugye az őszi szünet
4: az
0: után, úgyhogy
4: bár
0: mondjuk most ugye többet lehet aludni. Az az érdekes, amikor mondjuk már csak okos eszközöd van, és szinte észre sem veszed, mert minden magától átaludtódik, de úgy érzed magadon.
2: van.
4: Igen, igen,
2: de hogy úgy, és tudod, így gondolkozol napközben, meg állítólag ez talán egy-két hétig érzi a szervezet, hogy olyan igen. fura valami, olyan fura, ja, az óra átállítása miatt egy kicsit, bár mondjuk nyilván feltűnik, mert hogy előbb sötétedik, de igen. A változás következtében egyébként reggelente, ahogy te is mondtad, egy ideig korábban világosodik, délután viszont hamarabb lesz sötét. A szervezetünkre is, ahogy említettük, már hatással lehet, mert hogy átmeneti fáradtságot, alvás, zavart vagy koncentrációs nehézséget okozhat, akkor ezek szerint én már ilyen preben, tehát előre is érzem ezt, igen. mert egyébként baromi fáradt vagyok, meg ilyesmi. A legtöbben néhány nap alatt egyébként alkalmazkodnak az új időrendhez, és akkor gondolom megint jön itt a cikkben, hogy de már, mikor lesz az utolsó. Hát azt írják, hogy az Európai Unióban évek óta napirenden van az évenként kétszeri óraátállítás megszüntetése, az Európai Parlament 2019-ben támogatta a rendszer eltörlését, de a tagállamok között azóta sem született meg a végleges megállapodás. Így még itthon nálunk is marad ez a tavaszi-őszi óraátállítás. A következő pedig majd, de durva ezt kimondani, 2027. március 28-án lesz ez majd.
4: Hihetetlen, hogy már 27, ami egyébként mindjárt itt lesz. De ilyenkor mindig annyira fura igen. a következő évet mondani egyébként.
2: Nagyon. Meg nem tudom te, hogy vagy vele, de én mindig, amikor az aktuális évben vagyunk, és mondjuk előző évben történt valami, hogy mit tudom, 2025-2024, mindig olyan, mintha már tök rég lett volna így fejben. Igen, jó, igen, hát az már a múlt. Pedig hát nem, meg eleve kimondani azt 1900-as években született emberekként, hogy 2000 valamennyi, olyan, mintha a jövőben lennénk egyébként valahogy. Nagyon furcsa. Na, írjátok be, jó, október 25, tehát akkor lesz most megint az óraátállítás, és hát akkor picit legyetek magatokkal türelmesebbek, mert lehet, hogy beüt egy kis fáradtság, vagy ilyesmi, annak ellenére, hogy ugye tovább lehet ilyenkor picit aludni, vagy hát végülis igen, mert egy órával többet legalábbis az első nap
4: igen,
2: így
4: hát
2: érezzük.
4: Nem téli álmot alszunk, mint a medvék, macik, de egyébként egy kicsit mégis csak többet alszunk, úgyhogy úgyhogy ez jó. Hát igen, mert ilyenkor igazából előbb sötétedik, de talán, igen, rosszul mondom, hamarabb világosodik viszont, ugye, emiatt talán vagy.
2: Én mindig összezavarodom, én végre büszke vagyok magamra, hogy értem, hogy miért jelent azt, hogy egyet többet alsz.
4: A sötétedés sajnos, mert arra én emlékszem, hogy a téli időszakban 5-kor már kb. Sötét
2: tehát
4: van.
2: Ha 6-kor kelnél, most 7-kor kezd, tehát világosabb lesz reggel, ugye? Mert hogyha 6-kor kell, de most rájössz 7-kor.
4: Kelek, ja? Ráérek 6-kor, igen. Nálad ez egy kicsikét még előbb
2: nálad
4: van.
2: Így sem, úgy sem lesz világos.
4: Így is, úgy is sötét lesz, ezen gondolkoztam, igen, mert ahhoz korán megyek.
2: Nálad de... körülbelül 3 órás óra átállítás kéne, hogy világosban hát, tudjál ébredni.
4: Aki még ilyen korán kell. Igen. igen.
2: 5 perc hát múlva 10 óra van, elbúcsúzunk már, köszönjük a figyelmeteket, nézzétek vissza a mai beszélgetéseinket Laki egy rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán. Holnap jövünk.
4: Holnap jövünk, így van.
2: Maradjatok a folytatáson, Petró Karesz jön, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
4: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgáz igényét 96 téli napon át fedezhetné. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai, és online csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni. Hívta fel a figyelmet a NAV. A pluszköltséget a júliusban bevezetett 3 eurós átalánybámon felül kell fizetni. Az egészségügyi források hatékonyabb elosztását bemutató online szimulációs játékot tett közzé Kóka János. A Legyél te is egészségügyi miniszter című programban a résztvevők kipróbálhatják, hogyan lehetne pénzt átcsoportosítani az ágazat fejlesztésére. A korábbi gazdasági miniszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a kezdeményezés célja, hogy párbeszéd jöjjön létre a témával kapcsolatban. Hozzátette, a magyar egészségügyi rendszernek évente legalább 1000 milliárd forintra lenne szüksége. Súlyos dróntámadás érte az ukrán és az orosz fővárost hajnalban. Kijevben lakóházakat és energetikai objektumokat támadtak az oroszok. Egy 9-szintes épületet ért találatban 2 meghaltak és több mint 20 megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is. Heves dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csaknem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros felett lőtt le. Egy ember meghalt és több lakóház megrongálódott. Új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen Irán. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai választásokat. Az Irán elleni háború és annak havi 3 milliárd dolláros költsége kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban a félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
7: Ezek a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Az útinform szerint az M0-ás autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahidat érintően a 17-es jelű Szigethalom-Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták felújítás miatt egészen október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon több mint 10 kilométeres a torlódás, a többletmenetidő akár 60 perc is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környékét és válasszon másik útvonalat. Nagyon lassú a haladás a Csepeli és második Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás közelében, valamint a 6-os úton ugyancsak az M0-ásnál. Sűrű a forgalom a Gyártelepi Hévátjárónál, valamint az 51-es és 510-es út találkozásánál is torlódásra kell számítani a térkép szerint. Úgy tudjuk, hogy Dunaharasztin az 51-esen is lelassul a haladás, és sűrű a forgalom még Harasztin az 510-es főúton, valamint a Dózsa-György utcában is. Vezessetek nagyon óvatosan és türelmesen, jó utat kívánok mindenkinek!
5: Az utakon a biztonság az első. A közlekedési információk támogatója a Beaver Tradition Auto Service. Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Nagyon szép napot és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, aki a Lakihegy Rádióra hangolódott. Ez itt a Delelő, mégpedig október 14-én. A mikrofonnál Petró Karesz. Alig érkezett panasz reklámokra Magyarországon. Erről beszélünk majd dél és egy óra között. Illetve kitérünk arra is, hogy rövidebb lesz a tavainál az idei őszi iskolai szünet. 13 óra után pedig jönnek a legfrissebb filmes hírek. Az egyik legnagyobb streaming szolgáltató több száz alkotásában használt már AI-t, de így is van egy fontos terület, ahol a technológia nem tudja felülmúlni az embereket. Ezen kívül persze hozok majd rengeteg térségi programajánlatot, és nem sokára az aktuális évfordulókkal folytatjuk. Tartsatok velem ma is!

Október 14-e van, és ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mai napon a Helének ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. Jöjjenek a mai évfordulók, 86. születésnapját ünnepli ma a nagyszerű angol énekes és színész Cliff Richard. 115 évvel ezelőtt ezen a napon bejegyezték az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat. 79 évvel ezelőtt, 1947-ben először repültek a hangsebességnél gyorsabban. Chuck Yeager amerikai berepülőpilóta lépte át a hangsebességet X-1 kísérleti repülőgépével. 57. szülinapját ünnepli ma az ismert énekesnő és színésznő Péter Fibori. 69 évvel ezelőtt piacra dobták Elvis Presley-től a Jailhouse Rock című számot, és 1946 óta szabványosítási világnap a mai. 1946. október 14-én alakult meg az ISO, más néven a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. A szabványosítás a tudomány, a technika és a hétköznapi élet számtalan területét és az emberiség előrehaladását könnyíti meg.

Ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban október 14-én, témánk pedig még mindig a mai évfordulók. 112 évvel ezelőtt ezen a napon adták át a Csepeli Szikra távíró állomást. A magyar rádiózás kezdetét jelentette a Csepeli Szikra távíró rádióállomás, amely a magyar kormány megbízásából a Magyar Királyi Posta irányítása alatt mindössze 3 hónap alatt épült fel. Berendezései nem csak hadászati célt szolgáltak, hanem később ezeken keresztül indult be a szórakoztató rádió műsorok kísérleti, majd rendszeres adása is. A korábban messziről is jól látható 120 méter magas adótorony 20 éven át továbbított kiemelkedően fontos üzeneteket, feladatát később a Lakihegyi adótorony vette át. Ma van a Steve Jobs nap. Steve Jobs halála után a rajongói a Facebookon kezdtek online megemlékezést szervezni. A rendezvény célja pedig a néhai tech guru munkásságáról való megemlékezés azzal, hogy október 14-én lecserélik a profilképüket Steve Jobs képére, illetve felveszik ikonikus öltözékét a kék farmert fekete garbóval. Jobs

rendszeresen fehér tornacipőben, kopott kék farmerben és fekete garbóban jelent meg nyilvános fellépésein. Utóbbi ford vele össze elválaszthatatlanul, nagyjából úgy, ahogy John Lennonnal a híres kereklencsés szemüveg. Az akciót bevallottan a törölköző nap ihlette, amit a híres sci-fi író Douglas Adams rajongói tartanak meg minden évben május 25-én, és a galaxis úti kalauzra való utalásként egy törölközőt hordanak magukkal egész nap. Hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, a következő fél órában pedig szó lesz majd a dunaharaszti rózsaszín szalagos sétáról.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megtisztítják Halásztelek utcáit és zöld területeit. Közösségi szemétszedő akciót szerveznek Halásztelken október 16-án pénteken. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők közös erővel megtisztítsák a település utcáit és zöld területeit, különös tekintettel a gát környékére. A szervezők reggel 9 órára két gyülekezési pontot jelöltek ki. A Kisgyár utca végénél a gátnál, valamint a bekötő úton a Tököli reptér 3-as kapujával szemben. A tervek szerint a munka 3 órát tart majd. A szervezők tájékoztatása szerint az akció során a lakók a hagyományos szemétszedési kezdeményezésekben nem gyűjthető hulladékok összeszedésében is részt vehetnek. A szükséges zsákokat és kesztyüket biztosítják, a hulladék elszállításáról pedig szintén gondoskodnak. Azok számára, akik hétvégén tudnak csatlakozni a kezdeményezéshez, a kijelölt helyszíneken október 19-ig konténereket helyeznek ki, amelyekbe az összegyűjtött hulladékot el lehet helyezni. Pontot szerzett Tatabányán Sziget-Szent Miklós férfi kézilabda csapata az NB1-ben. Az SKSK végig szoros mérkőzést tudott játszani a Nemzetközi Ligában induló tavalyi bronzérmes otthonában, és a szünetben meglepetésre 16-17-re vezetett. A fordulás után a hazai csapat átvette a kezdeményezést, és már 3 góllal is előrébb járt, 27-24-nél, de a miklósiak ekkor sem adták fel, és végül az utolsó pillanatokban gólt szerezve 31-31-es bravúr döntetlent értek el. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, nagyon jól játszottak, és rendkívül büszke a csapatra, mert itt egy olyan csapatot szorongattak meg, amely elviekben egy szinten felettük el, és ez nem minden nap jön el egy csapat életében. Sima vereséget szenvedett Sopronban a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1 harmadik fordulójában a miklósiak alapból sem lettek volna esélyesek, azonban két kulcsjátékosuk nélkül kellett kiállniuk sérülések miatt, és a harmadik légiósuk sem érkezett meg még külföldről. A hétfős rotációval dolgozó BKG így egy pillanatra sem tudott a bajnoki címért menő soproniak ellenfele lenni, és 107-53-ra maradt alul. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, nagyon várják már a hiányzók visszatérését, addig azonban ennél nagyobb ellenállást vár a csapatától, és ebben komolyan fejlődniük kell. Simán verte idegenben a Sereghajtó Szekszárdot a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugati csoportjában. A térségiek már az első félidőben 0-2-re vezettek, és a fordulás után előnyöket tovább növelték, így végül 1-4-et mutatott a lefújáskor az eredményjelző. Ugi Márk vezetőedző szerint az ilyen találkozók mindig nehezek, mert az anyagi gondokkal küzdködő szekszárdiak nincsenek annyival lemaradva, hogy könnyű legyen ellenük nyerni, ezért játékosainak meg kellett találni a kellő motivációt, ami szemlátomást jól sikerült. Gól nélküli döntetlent játszott Csömörön a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó bajnokságban. A bajnok esélyes varsányiak hiába nyomtak és alakítottak ki helyzeteket, különösen a második félidőben nem tudták feltörni ellenfelük védekezését. Hollik András, a térségi gárda sportigazgatója elmondta, ez mindenképpen csalódás, de mennek tovább, mert hosszú a bajnokság és még mindig veretlenek, illetve az élmezőny tagjai.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Szigetszentmiklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszentmiklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapat tagjai, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Első alkalommal lép fel Dunaharasztin Gedeon András. A gitáros énekes október 14-én érkezik a településre, és este 6 órától áll színpadra a Laffert Kúriában. A Zenehabbal című műsor közvetlen hangulatot ígér, akár a közönség kérése is bekerülhetnek a repertoárba. Az előadó ezen kívül saját dalokkal és általa összeválogatott népszerű slágerek feldolgozásával készül. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz Ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk ez itt október 14-én a Delelő a Lakihegy Rádióban. A világon mindenütt a rózsaszín szalag azt a küzdelmet képviseli, amelyet a mellrákkal diagnosztizált nők folytatnak az egészségükért. 2020 óta Dunaharasztinis sétára hívják mindazokat, akik érintettek, családtagok vagy éppen jelenlétükkel akarják erősíteni ezt a sokszor magányos harcot. A kampányt eredetileg a néhai Evelyn H. Lauder, a nevét viselő világmárkát alapító üzletasszony alapítványa indította el. A ma több mint 70 országban folytatott mellrák ellenes kampány ez idáig több mint 53 millió dollárt gyűjtött nemzetközi kutatások, tájékoztatás és orvosi ellátás finanszírozására. Magyarországon minden 8.-9. nőt érint a mellrák az élete valamelyik szakaszában. Dunaharaszti közössége ehhez a kampányhoz csatlakozik. A mellrák elleni séta nem csak egy túra, ez egy kampány, egy üzenet, egy felhívás, egy ajándék. Az eseményt azért hozták létre, hogy csatlakozva az ehhez hasonló figyelemfelkeltő kampányokhoz üzenetet közvetítsenek, hogy itt a közvetlen környezetükben hívják fel a figyelmet a rendszeres szűrővizsgálat fontosságára, a korai felismerés létfontosságú szerepére. Dunaharasztin a rózsaszín szalagos séta október 18-án, azaz most vasárnap 16 órától indul majd, a Hősök teréről egészen a Laffert kúriáig. A séta érkezési helyszínén pedig egy tartalmas és szemléletformáló délutánnal várnak mindenkit, ahol 17 órától szakmai előadások és interaktív, tabuk nélküli beszélgetések kapnak helyet. További információért keressétek az esemény közösségi oldalát.

Folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban, és szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a Szent Miklós adománygyűjtő akció október 18-áig, azaz most vasárnapig tart. Városunk névadójának hagyományait figyelembe véve Sziget-Szent Miklós város önkormányzata megbízásából gyűjtést hirdetett a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, melynek célja a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A cél 12 darab speciális nyílászárócsere, tantermek burkolatainak felújítása, folyosó felújítása, udvari csatornarendszer javítása, és még lehetne sorolni. Lehet adományozni átutalással, az ezzel kapcsolatos információkat megtaláljátok a sárgaház.com oldalon, illetve a város szerte megtalálható adománygyűjtő dobozokba készpénz elhelyezésével. Arról is találtok információt az említett honlapon, hogy hol találhatók ezek a dobozok. Fontos, hogy minden felajánlás számít, minden segítség közelebb visz ahhoz, hogy megőrizzük ezt a több mint 100 éves épületet, és méltó környezetet teremtsünk a jelen és a jövő generációi számára a tanulásra. Még egyszer, tehát további információt a Szent Miklós adománygyűjtő akcióról a sárgaház.com oldalon olvashattok, adományozni pedig most vasárnapig, azaz október 18-áig van lehet.

0: Nem sokára hír összefoglaló következik itt az FM 107 egészen, a következő órában pedig hozom nektek a friss térségi program ajánlatokat.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Folytatódtak az orosz-ukrán harcok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállami vezetők egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A bizottság javasolja továbbá azt is, hogy egy évvel halasszák el az olaj- és gázimportra előírt jelentési kötelezettséget, és hosszabbítsák meg a közel-keleti válság által leginkább sújtott ágazatok célzott támogatását. Heves dróntámadás érte a kijevi és harkivi régiót. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán hadipari, kommunikációs és energetikai létesítményekre mértek csapást. A rakéták több hőerőművet is célba vettek. Kijevben egy 9-szintes épületet ért találat. 4-en meghaltak és csaknem 30-an megsérültek. Akadozik az áram és a vízellátás is, valamint a tömegközlekedés. Intenzív dróntámadás érte reggel Moszkvát is. Az orosz légvédelem a csaknem 500 ukrán drónból 180-at az orosz főváros felett lőtt le. Egy ember meghalt és több lakóház megrongálódott. Emelkedett a kőolajára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi-tengeri Brent olaj hordonkénti ára több mint 106 dollár. Irán bejelentette, hogy új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai félidős választásokat. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt ma. Mínusz 4,3 fokig hűlt a levegő a Nógrád megyei Zabaron. A legmelegebbet 6,8 fokot pedig a Zala megyei Nemesbükön mérték.
1: Időjárás.
6: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél, A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
3: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
3: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
7: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Továbbra is torlódásra kell számítanotok az 51-es és 510-es út találkozásánál, és élénk a forgalom a gyártelepi hévátjárónál is. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták felújítás miatt október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon több mint 10 kilométeres a torlódás. A többletmenetidő akár egy óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, itt telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. A térkép szerint lelassul a haladás a 6-os úton is az M0-ás közelében, valamint a Csepeli és második Rákóczi-Ferenc úton az M0-ásnál. A Csepeli úton itt még rendőri jelenlétre is készülhettek. Vezessetek óvatosan, jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
7: Térségi programajánlatokat hallhattok ebben az órában, itt a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, én Petró Karesz vagyok, és október 14-én a Delelőt hallgatjátok. Töltsétek velem ezt az órát is. Sorry.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és egy programajánlattal folytatjuk. Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő Több Célú Intézmény hangverseny termében vár titeket november 27-én este 19:30-tól a Nem Csak Jazz Club. Ekkor színpadra lép majd a Hot Jazz Band. Az 1985-ben alakult formáció napjainkra Magyarország egyik legsikeresebb professzionális zenekarává vált. A 20-as, 30-as, 40-es évek, a korai jazz, a swing és a Dixieland Revival kell életre tolmácsolásukban. Repertoárjukon megtalálhatók az ugyanebből a korszakból származó magyar szerzemények is. Ha további információra vagytok kíváncsiak, látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Ha ti is szeretnétek jól érezni magatokat a Nem Csak Jazz Club következő eseményén, akkor ne feledjétek, hogy a koncert november 27-én este 19:30-kor kezdődik majd Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő Több Célú Intézmény hangverseny termében. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ott lesz!

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban legközelebb október 30-án este 6 órától lesz Cinema Sziget Filmklub. Ekkor egy 2022-es magyar romantikus vígjáték, sci-fi krimit láthattok majd, ez pedig nem más, mint a Zanox, Kockázatok és Mellékhatások. A főszerepben Bálint Előd. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más italokkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történik, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi vár. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes. Megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben fészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A filmklub vendége pedig a film látványtervezője Kuti Letícia lesz majd, vele beszélgetett majd a vetítést megelőzően, tehát a Cinema Sziget Filmklub legközelebb október 30-án este 6 órakor vár titeket Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. További infóért keressétek a sárgaház.com oldalt.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tudod miért? Jó neked? Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunkon feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink. Jó neked!
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Folytatódik a Sorsfordító Napok előadás sorozat. Októberben ismét megrendezik a Sorsfordító Napok ismeretterjesztő előadás sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A programok témáját minden alkalommal egy jelentős történelmi évforduló adja. Mistándor, a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény múzeológus a rádiónknak elmondta, a következő előadása tervek szerint október 23-án lesz, hiszen idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója áll a középpontban. A sorozat korábbi alkalmainál többi között az 1956-os forradalom 50., a trianoni békeszerződés 90., valamint a Rákóczi szabadságharc leverésének 300. évfordulóját is feldolgozták.
9: Szabó Zoltán lesz majd az előadónk, aki a Magyar Néprajzi Múzeumnak volt korábban az igazgatója, és úgy esett, hogy ő is Abáról származik, és hát ismeri a Heidinger familiát, foglalkozott is a történetével, úgyhogy ő fog tudni nekünk egy nagyon jó előadást tartani arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Heidinger János, hogy ezt a számunkra ismeretlennek mondható kiskatonát, hiszen 18 éves volt, ha jól emlékszem, akkor, amikor meghalt. Az ő családját megismerhetjük közelről, meg az ő személyiségét, tehát hogy egy igazi szigetszentmiklósi történetet hoz nekünk valaki, aki egyébként nem Sziget-Szent Miklósi.
8: Lezárják a vasúti átjárókat Taksonyban. Vágányszabályozási munkálatok miatt ideiglenesen teljes útlezárásokra kell számítani Taksonyban október 17-e és 19-e között. A korlátozások a Szent Imre úti, valamint a Csokonai utcai vasúti átjárót érintik. Az 5202-es számú úton a Szent Imre úti vasúti átjárónál október 17-én szombaton, valamint 18-án vasárnap este 4-8-tól 11 óráig lesz érvényben a lezárás. A Csokonai utcai vasúti átjárót október 18-án és 19-én, illetve hétfőn hajnalban éjféltől reggel 4 óráig is lezárják. A tájékoztatás szerint a korlátozások a menetrend szerinti autóbusz közlekedést nem érintik. A közlekedőket arra kérik, hogy utazások megtervezésekor vegyék figyelembe az ideiglenes útlezárásokat. Rendkívül magabiztosan győzött az SNKS a Gárdony Pázmány csapat ellen a női kézilabda NB1-ben. A Sziget-Szent Miklósiak már a fél időben 6 góllal vezettek, és ezt az előnyt csak tovább növelték a fordulás után, így 35-24-re múlták felül ellenfelüket. Az otthon egyelőre hibátlan miklósi gárda ezzel az 5. helyen áll, mindössze egy ponttal lemaradva a dobogótól. Jakab László vezetőedző szerint, amikor ilyen védekezést és kapus teljesítményt tesznek ki a parketre, akkor gyakorlatilag mindenki ellen lesz esélyük a bajnokságban. Megverte hazai pályán a Veszprém együttesét Sziget-Szent Miklós férfi kosár csapata az NB1B 3. fordulójában. A végig rendkívül szorosan alakuló találkozón a legjobbkor tudott ellépni a BKG Prima Akadémia, és a negyedik negyedes rohamra már nem volt válasza az élmezőnybe várt veszprémieknek, így 76-73 lett a végeredmény. Dr. Nagy Ágoston a térségiek vezetőedzője elmondta, még nem tökéletes a játékuk, de a legjobbkor tudtak megújulni a mérkőzésen belül, és ez döntött. Hozzátette, egy ilyen szoros csatában természetesen a szerencse is fontos faktor, de megérdemelték a diadalt, mert klasszis teljesítmények és kis apró hozzájárulások mentén az egész csapat megküzdött érte.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Film Klubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankán, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Jöjjön egy újabb programajánlat itt a Lakihegy Rádióban. Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban szeretettel várnak mindenkit november 13-án pénteken délután 4 órára a Táncházba, amely a Kalamajka együttessel zajlik majd. Ez egy hagyományőrző, batyus táncházi délután lesz. 16 órakor kezdődnek a kézműves és családi programok. Az Ocean Mini Club és Jungle Mini Club közreműködésében Márton napi témájú kézműves foglalkozás zajlik majd kicsiknek és nagyoknak, álomtábla készítéssel és babákkal. Jóga kalandos foglalkozás és akadálypálya is lesz majd Takács Mariannal. 18 órától kezdődik majd a gyermektáncház, 19 órától pedig a felnőtt táncház. A táncolni vágyó felnőtteket is szeretettel várják, tehát nem számít, hogy gyakorlott táncos vagy, vagy most próbálod ki először a néptáncot. A jókedv és a nyitottság a legfontosabb. A talpalávalóról az Aranyalma zenekar gondoskodik majd, a táncházban pedig Dunavarsány népszerű néptánc formációja, a Kalamajka is hozzájárul a hagyományok és a közösségi élmény megőrzéséhez. A belépés ingyenes. A további információra vagy kíváncsi, keresd az esemény közösségi oldalát, vagy látogass el a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldalára. Várnak szeretettel tehát titeket is a táncházba november 13-án pénteken délután 4 órára.

programajánlattal folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson a Padlás című musicalt láthatjátok majd december 6-án délután 5 órától az Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangverseny termében, mégpedig a Veresegy Színház előadásában. A darab egyetlen éjszaka alatt egy fővárosi padlástérben játszódik 1988-ban, a kommunizmus utolsó éveiben. Itt él rádiós, a kibernetikus, aki jelenleg szellemi szabad foglalkozású, mivel 1986-ban engedély nélkül próbált kapcsolatot teremteni idegen bolygókkal és földön kívüliekkel, ezért elbocsátották az állami központból. Szintén erre a padlásra érkezik meg a négy szellem, kölyök, herceg, lámpás és meglökő. A négy bolyongó csupán véletlenül ragadt a földön, révészt keresik, hogy átvigye őket az örökre szépek bolygójára. Időközben feltűnik Barabás, a bomba szakértő gengszter, akit összetévesztenek a szellemek révésszel, továbbá Mamóka is felbukkan néha, például egy tál szilvás gombóccal, valamint a szomszédban élő zeneakadémista Süni is betoppan, hősiességével és bájával elvarázsolva a szellemeket. Bár a jó öreg padláson neki már régóta megvan ám a kiszemeltje. További információt az eseményről a sárgaház.com oldalon olvashattok. A Padlás című musical tehát december 6-án délután 5 órától láthatjátok majd az Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangverseny termében.

0: étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt a Lakihegy Rádióban. A következő órában pedig beszélünk arról, hogy egy felmérés szerint alig érkezett panasz a reklámokra Magyarországon.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Emelkedett a kőolaj ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállami vezetők egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét is. A bizottság javasolja továbbá azt is, hogy egy évvel halasszák el az olaj- és gázimportra előírt jelentési kötelezettséget, és hosszabbítsák meg a közel-keleti válság által leginkább sújtott ágazatok célzott támogatását. Emelkedett a kőolajára, miután újabb hajókat ért támadás a Hormuzi szorosban. Az északi-tengeri Brent olaj hordonkénti ára több mint 106 dollár. Irán bejelentette, hogy új taktikákat alkalmaz a Hormuzi szorosban áthaladó, korlátozásokat megsértő hajók ellen. A perzsa állam célja, hogy magasan tartsa az olajárakat, és a globális energiapiaci nyomással, valamint a növekvő háborús költségekkel befolyásolni tudja a novemberi amerikai félidős választásokat. Nyugodtan töltötte az éjszakát műtétje után 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő tüdejéből tegnap távolítottak el egy rossz indulatú daganatot. A Vatikán arról egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy a sebészi beavatkozást követően milyen terápiára lesz szükség. Budapesten a kelenföldi vasútállomáson fogtak el két drogdillert, akik Hollandiából csempésztek be 8 kg kábítószert. A férfiak csomagjában gabonapelyhes dobozokba és boros üvegekbe rejtve kokaint, ketamint és amfetamint találtak a nyomozók. Otthonukban is házkutatást tartottak, ahol további kábítószerre bukkantak. Mindkettőjüket jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják, és kezdeményezték letartóztatásukat. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt ma. Mínusz 4,3 fokig hűlt a levegő a Nógrád megyei Zabaron. A legmelegebbet 6,8 fokot pedig a Zala megyei Nemesbükön mérték.
4: Időjárás.
5: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
0: LakiHegyRádió.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
6: Már is megyünk tovább friss közlekedési infókkal itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom-Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták felújítás miatt, mégpedig október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon több mint 10 kilométeres a torlódás, a többletmenetidő akár egy óra is lehet. Sokan menekülnek el az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, inkább kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. Egyébként szintén a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál aszfaltoznak. A 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, 4-5 kilométeren arra szól a kocsisor. A térkép szerint torlódásra kell még számítanotok a Csepeli és második Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás közelében, illetve a gyártelepi Hévát járónál is. Az 51-esen Dunaharasztinál ugyancsak lelassul a haladás, nem látok most torlódást az 51-es Taksony, Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán sem. Jó utat, balesetmentes közlekedést mindenkinek!
4: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
6: Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál Petró Karesz, és nem sokára beszélünk arról, hogy egy felmérés szerint alig érkezett panasz reklámokra Magyarországon. De szó lesz arról is, hogy rövidebb lesz a tavainál az idei iskolai őszi szünet.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Az önszabályozó reklámtestület közlése szerint európai reklámszabályozó szervezetek 2025-ben összesen 55.737 panaszt kezeltek a reklámokkal kapcsolatban, 5,7%-kal többet, mint egy évvel korábban. A bejelentések közel 35.000 reklámot érintettek, derült ki a European Advertising Standards Alliance éves jelentéséből, amely 26 ország 28 önszabályozó szervezetének adatait összesíti. A panaszok 90%-a fogyasztóktól, 10%-a pedig versenytársaktól érkezett. A bejelentések mintegy 90%-át három országban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Németországban regisztrálták. Az ügyek 77%-át két héten, 90%-át egy hónapon belül lezárták. Bár továbbra is a megtévesztő reklámok miatt érkezik a legtöbb panasz, ezek aránya a 2024-es 66%-ról 46%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan az ízléssel és társadalmi normákkal kapcsolatos kifogások részesedése 8-ról 28%-ra emelkedett. Az utóbbi típusú panaszok jelentős része a nemi szerepek, sztereotípiák, testábrázolás és diszkrimináció kérdéseit érintette. A megtévesztéssel kapcsolatos kifogások között a hiányos tájékoztatás, a termék tulajdonságokra vonatkozó állítások és az árkommunikáció szerepelt a legnagyobb arányban. A médiatípusok közül az online reklámokhoz kapcsolódott a panaszok 49%-a, míg a televíziós reklámok részesedése 33-ról 40%-ra emelkedett. De hogy pontosan mi a helyzet Magyarországon, az nem sokára kiderül.

témánk itt a Delelőben továbbra is, hogy az önszabályozó reklámtestület közlése szerint európai reklámönszabályozó szervezetek 2025-ben több mint 55 ezer panaszt kezeltek, 5,7%-kal többet, mint egy évvel korábban. És jelentősen nőtt a reklámok előzetes véleményezése iránti igény. Az európai trendekkel szemben Magyarországon továbbra is alacsony a fogyasztói panaszok száma. Az önszabályozó reklámtestülethez 2025-ben 15 bejelentés érkezett, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. Az előzetes reklámvéleményezések terén ugyanakkor Magyarország a negyedik helyen áll az európai országok között, az Egyesült Királyság, Spanyolország és Franciaország mögött. Az önszabályozó reklámtestület 629 előzetes véleményezési kérelmet kezelt, amelyek közel 1100 reklámváltozatot érintettek. Az előzetes véleményezés iránti igény Európa szerte növekedett. A szervezetekhez közel 127 ezer kérelem érkezett, közel 29%-kal több, mint 2024-ben. Ezek 96%-át 72 órán belül feldolgozták. Az alacsony magyar panaszszám és az előzetes véleményezések magas száma közötti közvetlen összefüggést ugyanakkor az adatok önmagukban nem bizonyítják. Gerendi Zsolt, az önszabályozó reklámtestület főtitkára szerint a reklám önszabályozás előtt álló fontosabb kihívások közé tartozik a mesterséges intelligencia alkalmazása, az influencer marketing, a fenntarthatósági állítások ellenőrzése és a gyermekek védelme.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szentmiklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szentmiklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz. Diagnosztika. Műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés. Valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition. Több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Híd felújítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az M0-ás autóúton a Deák Ferenc Duna híd térségében. A munkálatok október 13-án kedden reggel kezdődtek az M1-es autópálya irányába vezető oldalon, és a tervek szerint október 20-áig tartanak. A felújítás idején a híd két külső forgalmi sávját lezárták, így a járművek két belső sávon haladhatnak tovább. A korlátozás miatt különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban alakulhatnak ki torlódások, és megnövekedhet a menetidő. A Halásztelki csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított marad. A közlekedőknek azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek. Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Sziget-Szentmiklós és Gyergyó-Szentmiklós. Október 9-én pénteken ünnepi képviselőtestületi üléssel folytatódott a Miklósi Városnapok rendezvény sorozata, amelyen Sziget-Szentmiklós városávatásának 40. évfordulójáról emlékeztek meg. A település 1986. január 1-én kapott városi rangot. Az ünnepségen három testvérváros, a lengyelországi Buskozdroj, a bulgáriai Gorna Orjahovica és az erdélyi Gyergyó-Szentmiklós delegációja is részt vett. A rendezvény egyik kiemelt eseményeként Nagy János Sziget-Szentmiklós, valamint Nagy Zoltán Gyergyó-Szentmiklós polgármestere ünnepélyesen megerősítette a két település között 1996-ban létrejött testvérvárosi megállapodást. A 30 éves együttműködés jelképeként Gyergyó-Szentmiklós egy a gyergyói havasokból származó fenyőfát ajándékozott a városnak, amely a közösségnek az összetartozását és kitartását szimbolizálja. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a cél, hogy a már jól működő testvérvárosi kapcsolatot tovább erősítsék, és az együttműködést újabb területekre is kiterjesszék. A városvezető a megújított megállapodás több fontos pontját is ismertette.
9: Az eddigi együttműködés területeinek továbbfejlesztését a következő területeken kívánjuk megerősíteni. A két város közötti idegenforgalom, gazdasági kapcsolatok további fellendítése. Két város gyermekeinek közös nyaraltatása. Kulturális és művészeti csereprogramok szervezése. Oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek együttműködési feltételeinek további biztosítása. Kölcsönös együttműködés a két város intézményei és gazdálkodó szervezetei között, és utolsó pontként pedig további tapasztalatcserék a két város társadalmi szervezetei között.
8: Elkészült a felújított kézilabdapálya a Sziget-Szentmiklósi Kéktó szabadidőparkban. A beruházás során a sportpálya korszerű rekordtán burkolatot kapott, emellett új kézilabdakapukat, labdafogóhálót és modern sportvilágítást. világítási rendszert is kialakítottak, így a létesítmény sötétedés után is használható. A fejlesztés teljes költsége meghaladta az 50 millió forintot, ebből 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Aktív Magyarország program. A fennmaradó csak nem 26 millió forintot pedig Szigetszent Miklós önkormányzata saját forrásból fedezett. Az új pályát október 13-án ünnepélyes keretek között adták át. A rendezvényen szülő, gyermek, valamint fiú és lány csapatok mérkőzéseivel avatták fel a megújult sportlétesítményt, amely a helyi sportélet és a szabadidős mozgás lehetőségeit egyaránt bővíti.
10: Még több hír egy helyen.
11: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Együtt alkotni öröm címmel a Szigetszent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Szigetszent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
11: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A tavalyihoz képest rövidebb lesz az őszi szünet 2026-ban. A 2026-27-es tanévrendje szerint az utolsó tanítási nap október 22-én, azaz jövő csütörtökön lesz, a diákoknak pedig legközelebb november 2-án hétfőn kell ismét iskolába menniük. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig tart tehát, vagyis összesen 10 napot tölthetnek pihenéssel a tanulók. Ez egy nappal kevesebb a tavalyi 11 napos szünetnél. A szünet kezdetét az október 23-i nemzeti ünnep is meghatározza, amely idén péntekre esik ugyebár. A vakáció utolsó napja november 1-je vasárnap lesz, így a tanítás november 1. hétfőjén folytatódik. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek lesz, az iskolákban pedig 2027. január 4-én hétfőn kezdődik majd az oktatás. A téli szünet december 19-től január 3-áig tart tehát, így összesen 16 nap áll majd rendelkezésre a karácsonyi készülődésre, a családlátogatásokra és az évvégi pihenésre. A tanulóknak március 24-én szerdán kell utoljára iskolába menniük a tavaszi szünet előtt, a tanítás pedig április 5-én hétfőn indul majd újra. A tavaszi szünet összesen 11 napig tart. 2027. június 18-a péntek lesz majd az utolsó tanítási nap ebben a tanévben, ezt követően pedig kezdődik a várva várt nyári vakáció, amely augusztus végéig tart majd. Az új év szeptember 1-én, szerdán kezdődik majd 2027-ben.

Programajánlattal folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Szeretettel várnak mindenkit Király Tamás egészség, szeretet, bőség című témafeltáró előadására, mégpedig Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban november 6-án pénteken este 6 órától. Király Tamás ezen az estén saját tapasztalatain és több évtizedes segítői munkáján keresztül mutatja be, hogyan kapcsolódhat egymáshoz az egészség, a szeretet és a bőség. Az előadáson többek között szó lesz arról, hogyan hat a testünkkel való kapcsolatunk az életünk más területeire, milyen belső működések akadályozhatják a bőség befogadását, hogyan válhat egy munka valódi hivatássá, milyen szemléleti támpontokat adhatnak a testi-lelki összefüggések, és hogyan kapcsolódhat mindehhez a szeretet önmagunk, mások és az élet felé. Várnak tehát szeretettel mindenkit a Dunaharaszti József Attila Művelődési Házba november 6-án pénteken este 6 órára. Az előadás nagyjából másfél-két órás, a részvétel pedig előzetes regisztrációhoz kötött. További részletekért keressétek az esemény közösségi oldalát. Ez lesz tehát Király Tamás egészség, szeretet, bőség című témafeltáró előadása. Hold on.

0: 13 órakor hírösszefoglalót hallhattok majd itt a Laki Hegy Rádióban, és nem sokára hozom az aktuális filmes híreket is.
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: over, cause it's not over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
5: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosított a hazai gázellátás a téli időszakra. A tárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség 55%-os. Magyarországon 5 helyszínen összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz tárolható be. Ez a mennyiség az ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné. A mostani tanévben már ismét pályázhatnak az Erasmus Plus programokra a magyar egyetemisták, a hazai kutatók és egyetemek előtt pedig újra megnyílik a Horizont Európa program, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről annak kapcsán írt, hogy lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Emlékeztetett, a döntés lehetővé teszi a több mint 4 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás felszabadítását is. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül és korszerűen működhessen. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára tegnap kiírt pályázat kapcsán tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta. Olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. Bayer Judit azt is közölte, hogy az MTI vezérigazgatói pályázatát várhatóan egy héten belül írják ki. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja a Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban is támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP azonban rossz viccnek tekinti a javaslatot. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hét végén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják, derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. A vendégek csaknem fele legfeljebb 70 ezer forintot fordít a pihenésre. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzzák, ahol állatkert, vár, illetve gyógyfürdő található.
8: Időjárás.
9: Folytatódik a változóan napos, gomoly felhős idő. Csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A hőmérséklet napközben 13-19, késő este 7-14 fok között alakul.
8: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
10: És most közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom-Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták felújítás miatt október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon több mint 10 kilométeres a torlódás. A többletmenetidő pedig akár egy óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, telítettek a sávok a környező utakon is, aki teheti, mindenképp válasszon másik útvonalat. Szintén a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál aszfaltoznak. A 14-es kilométernél a külső sávot zárták le, 4-5 kilométeren araszol a kocsisor. Sűrű forgalomra és lassú haladásra készülhettek a Csepeli és II. Rákóczi-Ferenc úton is az M0-ás közelében, valamint a Lámpás utcánál. Erős a forgalom a Gyártelepi Hévát járónál, illetve a Csépi út és a Gyári út találkozásánál. Vezessetek nagyon óvatosan és vigyázzatok egymásra!
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
10: Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban október 14-én szerdán, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. Filmes hírekkel foglalkozunk nem sokára. Az egyik legnagyobb streaming platform több száz alkotásában használt már AI-t, de így is van egy fontos terület, ahol a technológia nem tudja felülmúlni az embereket. Erről is beszélünk majd, ahogy arról is, hogy milyen filmeket nézhettek meg a Sziget-Szentmiklósi Nádasdi moziban.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Jelenleg is zajlik Dél-Koreában a Pusani Nemzetközi Filmfesztivál, ahol Sung-Koo Lee, a Netflix egyik vezető produkciós direktora felfedte azt a sajátos, már nem annyira megdöbbentő tényt, hogy a streaming óriás rendszeresen használ mesterséges intelligenciát a produkcióihoz, és már nagyjából 300 alkotásnál sikeresen hasznosítottak a technológiában rejlő tudást. Javarészt olyan területeken alkalmazzák az AI-t, mint az előzetes vizualizáció, a produkciós design, a koncepciók kitalálása, valamint az utómunkálatok és a vágás szintén előkerül. Szóval úgy néz ki, hogy a cselekmény megalkotásához egyelőre még hanyagolják. Írja az IGN Hungary. Sung szerint ugyanakkor ezekben az esetekben nem az a nagy kérdés, hogy hány helyen tudják még felhasználni az AI-t, hanem sokkal inkább az, hogy mire képes még az adott cím a mesterséges intelligencia segítségével. Mindezek ellenére ő is elismerte azt, hogy vannak határai a technológiának. Idézem, de ha az érzelmek átadásáról van szó, akkor végül szükség van az emberi beavatkozásra. Az AI nagyon sok munkát képes elvégezni, de meg tudja ragadni az emberi érzelmeket. Az emberi beavatkozás kritikus és szükségszerű, tette hozzá a Netflix fejese. Mostanában egyre inkább beszivárog az AI a filmgyártásba, hiszen nem olyan régen tudtuk meg azt is, hogy az eredeti Az oroszlán király készítője szintén javarészt ilyen formában akarja megcsinálni az új Családi kalandját. Közben pedig a Harry Potter filmek egykori producere úgy döntött, hogy egy klasszikus regényt dolgoz fel az AI bevetésével, ami szintén fura próbálkozásnak tűnik.

Filmajánlóval folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban ma 17 órától még megnézhetitek a Cinege titka című francia-belga animációs mesefilmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 19 órakor pedig kezdődik a Digger című vígjáték, amely 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Birdman és a Visszatérő című filmek rendezője Alejandro González Iñárritu Tom Cruise főszereplésével készítette legújabb fekete komédiáját. Digger Rockwell egy gátlástalan és pofátlanul gazdag olajmágnás egy grönlandi fúrás során gigantikus ökológiai katasztrófát idéz elő. Ezután egy teljesen elborult és kétségbeesett küldetésbe kezd, hogy elhitesse a világgal, ő az emberiség egyetlen megmentője. A további információra vagytok kíváncsiak a filmekkel kapcsolatban, látogassatok el a nadasdifilmszínház.hu oldalra. Jó szórakozást mindenkinek! Hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, a következő fél órában pedig újabb filmes hírekkel. Szó lesz a legújabb Miami Vice filmről.

0: Szent Szigetszene.
1: Egy riportműsor a Szigetszent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Szigetszene. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A fűtőberendezések ellenőrzésére figyelmeztet a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint a berendezések időszakos karbantartása nem csak a hatékony és energiatakarékos működés miatt fontos, hanem a balesetek és akár a tragédiák megelőzésében is szerepet játszhat. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, a Sziget-Szent Miklósi és a térségben élőket is arra kéri, hogy még a komolyabb hidegek beállta előtt ellenőriztessék a fűtési rendszereiket. A szakember hangsúlyozza, a fűtőberendezések és a kémények megfelelő állapota alapvető a biztonságos fűtési szezonhoz, az időben elvégzett ellenőrzés pedig akár életet is menthet.
5: Fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, vagy elenged, tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket.
4: A kémények ellenőrzésére is figyelmeztet a katasztrófavédelem. Rózsa Gábor alezredes, az érdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője hozzátette, a fűtőberendezések mellett a kémények megfelelő állapota szintén fontos a biztonságos fűtési szezonhoz. A társasházakban élőknek ezzel kapcsolatban nincs külön teendőjük, hozzájuk a kéményseprők automatikusan érkeznek az ellenőrzés elvégzésére. A családi házak tulajdonosainak viszont időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A katasztrófavédelem arra kéri a lakókat, hogy még a fűtési szezon előtt gondoskodjanak a szükséges ellenőrzésekről, ezzel is csökkentve a kéménytüzek és a fűtéssel összefüggő veszélyhelyzetek kockázatát.
5: Van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni, és van egy 24 órás ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
4: Közel 30 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze Taksonyban, sikeresen zárult a Tiszta Taksonyért program első közösségi szemétszedése. Október 3-án a település több pontján, a Szent Anna téren és környékén, a főút mentén, a Mareslik térségében, valamint az NCT mögötti területen dolgoztak a résztvevők. Az összefogás eredményeként közel 30 köbméter szemetet és sittet gyűjtöttek össze. Az önkormányzat köszönetet mondott minden résztvevőnek és segítőnek, és hangsúlyozta, a program ugyan véget ért, a tiszta és rendezett környezet megőrzése viszont továbbra is közös felelősség.
0: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classic Session tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Jöhet a Legenda vagyok 2. Már 18 esztendő telt el az első rész bemutatója óta, 4 éve pedig hivatalosan is bejelentették, hogy elkészül a Legenda vagyok folytatása. És azóta sem lett belőle semmi, de a készítők kitartanak a projekt mellett, és a Warner Brothers zöld utat adott a produkciónak. Noha a munkálatok során több váratlan akadály is felmerült, Akiva Goldsman forgatókönyvíró leszögezte, hogy nem hagyják magukat eltántorítani a céljaiktól. A rajongók folyamatosan feszült figyelemmel kísérik a fejleményeket, bízva abban, hogy a szuperhősös meg akciófilmes berkekben jól ismert alkotógárda végül sikerrel jár. A háttérben zajló folyamatok ugyan időigényesek, a stábtagok elkötelezettsége továbbra is töretlen. A Legenda vagyok 2 kulcsfontosságú alkotói már elkötelezték magukat a projekt mellett. Goldsman visszatér a forgatókönyv megírásához, a rendezői széket a Creed 2 elismerést szerzett direktora Steven Caple Jr. foglalja el, a főszerepekben pedig Will Smith valamint Michael B. Jordan tűnik majd fel. A produkció mindazonáltal még mindig a korai fejlesztési szakaszban jár, a Radio Times lapjának nyilatkozva pedig Goldsman utalt arra, hogy több tényező is hátráltatja a haladást. Hogy a Legenda vagyok 2 elbukik-e, vagy képes lesz ismét sikert aratni, az még a jövő zenéje, ám a produkció minden esetre kitartóan küzdi ki magát a fejlesztői pokolból.

Filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban. Hivatalosan is kezdetét vette a Miami Vice 85 című bűnügyi film forgatása, ami a legendás Miami Vice sorozat egyfajta rebootja lesz, csak Don Johnson helyett ezúttal Austin Butler alakítja majd Sonny Crockettet, Philip Michael Thomas után pedig Michael B. Jordant láthatjuk Ricardo Tubbs szerepében. Időközben pedig meg is jöttek az első képek a nyomozó párosról, és habár egyelőre úgy tűnik, hogy az újoncok nem öltöznek majd annyira színesen, mint a nagy elődjeik, azért kétségtelenül készen állnak a bevetésre, írja az IGN Hungary. A Miami Vice 85 történetéről egyelőre annyit tudunk, hogy bemutatja nekünk a 80-as évek Miami-jának ragyogását és romlottságát, amihez inspirációként az eredeti sorozat első epizódja és teljes évada szolgált, szóval ha az bejött valakinek annak idején, akkor gyanús, hogy a rebootot ugyancsak csípni fog. És ha bár mindenképpen jó hír, hogy már zajlik a forgatás, sajnos a premierre még nagyon sokat kell várni, mert a film majd csak 2028. május 19-én debütál az Egyesült Államokban.

0: A legfrissebb filmes híreket hallhattátok itt a Lakihegy Rádióban. Ideje, hogy meghallgassuk majd 14 órakor az aktuális térségi híreket, és várlak vissza titeket a következő órában is.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Szigetszent Miklós és Gyergyószent Miklós. Október 9-én pénteken ünnepi képviselőtestületi üléssel folytatódott a Miklósi Városnapok rendezvénysorozata, amelyen Szigetszent Miklós városávatásának 40. évfordulójáról emlékeztek meg. A település 1986. január 1-én kapott városi rangot. Az ünnepségen három testvérváros, a lengyelországi Buskozdroj, a bulgáriai Gorna Orjahovica és az erdélyi Gyergyószent Miklós delegációja is részt vett. A rendezvény egyik kiemelt eseményeként Nagy János Szigetszent Miklós, valamint Nagy Zoltán Gyergyószent Miklós polgármestere ünnepélyesen megerősítette a két település között 1996-ban létrejött testvérvárosi megállapodást. A 30 éves együttműködés jelképeként Gyergyószent Miklós egy a gyergyói havasokból származó fenyőfát ajándékozott a városnak, amely a közösségnek az összetartozását és kitartását szimbolizálja. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a cél, hogy a már jól működő testvérvárosi kapcsolatot tovább erősítsék, és az együttműködést újabb területekre is kiterjesszék. A városvezető a megújított megállapodás több fontos pontját is ismertette.
8: Az eddigi együttműködés területeinek továbbfejlesztését a következő területeken kívánjuk megerősíteni. A két város közötti idegenforgalom, gazdasági kapcsolatok további fellendítése. Két város gyermekeinek közös nyaraltatása. Kulturális és művészeti csereprogramok szervezése. Oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek együttműködési feltételeinek további biztosítása. Kölcsönös együttműködés a két város intézményei és gazdálkodó szervezetei között, és utolsó pontként pedig további tapasztalatcserék a két város társadalmi szervezetei között.
7: A közösség összetartó erejének és a helyi értékteremtésnek a jelentőségét hangsúlyozta Percsicsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, Szigetszent Miklós városávatásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A képviselő kiemelte, különösen fontosnak tartja, hogy a jubileumi rendezvényen nem csak a város elmúlt 4 évtizedét tervének eredményeiről emlékeztek meg, hanem elismerésben részesítették azokat is, akik munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárultak a helyi közösség fejlődéséhez. Hozzátette, az ünnepség jól példázta, milyen meghatározó szerepet tölt be az összetartozás és az egymásért vállalt felelősség Sziget-Szent Miklós életében.
9: Fontos megemlékeznünk azokról az emberekről, akik a közösségünk motorjai és motorjai voltak az elmúlt évtizedekben, és ezek az alkalmak mindig felemelők, és szerintem ez most sem volt másképp. És nagyon jó volt látni, hogy a díjazottakat mennyire támogató környezet fogadta, akár csak mondjuk a óvoda vezetőt, a saját óvodájának a munkatársai, ahogy köszöntötték. Szerintem ezek mindig könnyet csalnak az ember szemébe.
7: Folytatódik a Sorsfordító Napok előadás sorozat. Októberben ismét megrendezik a Sorsfordító Napok ismeretterjesztő előadás sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A programok témáját minden alkalommal egy jelentős történelmi évforduló adja. Mistándor, a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, a következő előadása tervek szerint október 23-án lesz, hiszen idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója áll a középpontban. A sorozat korábbi alkalmain a többi között az 1956-os forradalom 50. a trianoni békeszerződés 90. valamint a Rákóczi szabadságharc leverésének 300. évfordulóját is feldolgozták.
10: Szabó Zoltán lesz majd az előadónk, aki a Magyar Néprajzi Múzeumnak volt korábban az igazgatója, és úgy esett, hogy ő is Abáról származik, és hát ismeri a Heidinger familiát, foglalkozott is a történetével, úgyhogy ő fog tudni nekünk egy nagyon jó előadást tartani arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Heidinger János, hogy ezt a számunkra ismeretlennek mondható kiskatonát, hiszen 18 éves volt, ha jól emlékszem, akkor, amikor meghalt. Az ő családját megismerhetjük közelről, meg az ő személyiségét, tehát hogy egy igazi szigetszentmiklósi történetet hoz nekünk valaki, aki egyébként nem Sziget-Szent Miklósi.
7: Elkészült a felújított kézilabdapálya a Sziget-Szent Miklósi Kéktó szabadidőparkban. A beruházás során a sportpálya korszerű rekordtemburkolatot kapott, emellett új kézilabda kapukat, labdafogóhálót és modern sportvilágítási rendszert is kialakítottak, így a létesítmény sötétedés után is használható. A fejlesztés teljes költsége meghaladta az 50 millió forintot, ebből 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Aktív Magyarország program. A fennmaradó csak nem 26 millió forintot pedig Sziget-Szent Miklós kormányzata saját forrásból fedezett. Az új pályát október 13-án ünnepélyes keretek között adták át. A rendezvényen szülő, gyermek, valamint fiú és lány csapatok mérkőzéseivel avatták fel a megújult sportlétesítményt, amely a helyi sportélet és a szabadidős mozgás lehetőségeit egyaránt bővíti. Pontot szerzett Tatabányán Sziget-Szent Miklós férfi kézilabda csapata az NB1-ben. Az SKSK végig szoros mérkőzést tudott játszani a nemzetközi ligában induló tavalyi bronzérmes otthonában, és a szünetben meglepetésre 16-17-re vezetett. A fordulás után a hazai csapat átvette a kezdeményezést, és már 3 góllal is előrébb járt, 27-24-nél, de a miklósiak ekkor sem adták fel, és végül az utolsó pillanatokban gólt szerezve 31-31-es bravúr döntetlen tértek el. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, nagyon jól játszottak, és rendkívül büszke a csapatra, mert itt egy olyan csapatot szorongattak meg, amely elviekben egy szinten felettük el, és ez nem minden nap jön el egy csapat életében.
6: Időjárás.
7: Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, maximum északkeleten csepereghet gyengén az eső, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi északnyugati szél. Délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Még több hír egy helyen.
0: LakiHegyRádió.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
11: Ezek itt a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon több mint 10 kilométeres a torlódás. A többletmenetidő akár 60 perc is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik másik útvonalat. A munkavégzés torlódásában a csepeli pihenőhelynél egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 18-as kilométernél a két legbelső sávot lezárták, ezzel szintén lassítva a már jelentős araszoló kocsisort. Szintén a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál aszfaltoznak. A 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, 4-5 kilométeren araszol a kocsisor. A térkép szerint sűrű forgalomra készülhettek a gyártelepi Hévát járónál, és történt egy baleset a Csépi út és a Gyári út találkozásánál. Itt is lelassult tehát a haladás. Vezessetek nagyon óvatosan és vigyázzatok egymásra a térségi utakon.
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
11: Napos időt, kellemes rádiózást mindenkinek. A mikrofonnál továbbra is Petróka lesz, és remélem velem töltitek ezt az órát. Szó lesz egy fontos közlekedési információról majd, hiszen vágányszabályozási munkálatok miatt lezárásra kell számítani Dunavarsányban. Részletek hamarosan.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Vágány szabályozási munkálatok miatt az éjszakai órákban ideiglenesen lezárják majd a Dunavarsányi Halász Lajosné úti vasúti átjárót, mégpedig október 17-én, szombaton, éjfél után 5 perccel, egészen éjjel 3 óra 41-ig. Nagyon fontos, hogy a lezárás a menetrend szerinti autóbusz közlekedést nem érinti. Kérik a közlekedőket, hogy ebben az időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek, és útvonalukat a lezárás figyelembevételével tervezzék meg. További információt a város hivatalos Facebook oldalán találhattok. Ezen kívül ma és csütörtökön karbantartási munkálatokat végeznek a H6-os hév vonalán az éjszakai üzemszüneti időszakban. Ma éjszaka, azaz szerdáról csütörtökre virradóan a Dunahíd és Szigetszent Miklós között, illetve október 15-én éjszaka, csütörtökről péntekre virradóan Szigetszent Miklós gyártelep és Szigethalom között. A munkálatok miatt az éjszakai órákban a szokásosnál nagyobb zajhatásra kell számítani a térségben. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt pedig a lakosság megértését és türelmét kéri a MÁV csoport.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és a térségben vannak olyan települések, ahol sikerrel és nagy érdeklődéssel működnek a társasjátékklubok, és ezek közé tartozik Dunaharaszti is. Legközelebb ilyen alkalom a Városi Könyvtárban lesz majd október 29-én 16 és 18 óra között, vagyis jövő hét utáni csütörtökön. Várnak szeretettel mindenkit 7-től egészen 99 éves korig. A lényeg, hogy próbálj ki minél több társasjátékot a klubvezető segítségével. Tehát, hogyha tetszik egy társasjáték, de még nem ismered a szabályait, akkor a klubvezető elmagyarázza majd, röviden és érthetően. Jöhetsz egyedül, de elhozhatod a szüleidet, barátaidat is. Ez a délután csak az önfelett játékról szól, a belépés pedig ingyenes. A helyszín tehát a Dunaharaszti Városi Könyvtár, ide várnak szeretettel mindenkit a társasjátékklubba október 29-én, csütörtökön 16 és 18 óra között. További információért keressétek az intézmény közösségi oldalát. Itt a Lakihegy Rádióban rövidesen friss térségi hírek és programajánlatok következnek majd. Utána elárulom, hogy milyen időre számíthatunk a

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok, egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lökény Rádió, FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapot négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
7: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Sziget-Szent Miklós és Gyergyó-Szent Miklós. Október 9-én pénteken ünnepi képviselőtestületi üléssel folytatódott a Miklósi Városnapok rendezvény sorozata, amelyen Sziget-Szent Miklós városávatásának 40. évfordulójáról emlékeztek meg. A település 1986. január 1-én kapott városi rangot. Az ünnepségen három testvérváros, a lengyelországi Buskozdroj, a bulgáriai Gorna-Orjahovica és az erdélyi Gyergyó-Szent Miklós delegációja is részt vett. A rendezvény egyik kiemelt eseményeként Nagy János Sziget-Szent Miklós, valamint Nagy Zoltán Gyergyó-Szent Miklós polgármestere ünnepélyesen megerősítette a két település között 1996-ban létrejött testvérvárosi megállapodást. A 30 éves együttműködés jelképeként Gyergyó-Szent Miklós egy a gyergyói havasokból származó fenyőfát ajándékozott a városnak, amely a közösségnek az összetartozását és kitartását szimbolizálja. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a cél, hogy a már jól működő testvérvárosi kapcsolatot tovább erősítsék, és az együttműködést újabb területekre is kiterjesszék. A városvezető a megújított megállapodás több fontos pontját is ismertette.
10: Az eddigi együttműködés területeinek továbbfejlesztését a következő területeken kívánjuk megerősíteni. A két város közötti idegenforgalom, gazdasági kapcsolatok további fellendítése. Két város gyermekeinek közös nyaraltatása. Kulturális és művészeti csereprogramok szervezése. Oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek együttműködési feltételeinek további biztosítása. Kölcsönös együttműködés a két város intézményei és gazdálkodó szervezetei között, és utolsó pontként pedig további tapasztalatcserék a két város társadalmi szervezetei között.
9: Elkészült a felújított kézilabdapálya a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidőparkban. A beruházás során a sportpálya korszerű rekordtámburkolatot kapott, emellett új kézilabda kapukat, labdafogóhálót és modern sportvilágítási rendszert is kialakítottak, így a létesítmény sötétedés után is használható. A fejlesztés teljes költsége meghaladta az 50 millió forintot. Ebből 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Aktív Magyarország program, a fennmaradó csak nem 26 millió forintot pedig Sziget-Szent Miklós önkormányzata saját forrásból fedezett. Az új pályát október 13-án ünnepélyes keretek között adták át. A rendezvényen szülő, gyermek, valamint fiú és lány csapatok mérkőzéseivel avatták fel a megújult sportlétesítményt, amely a helyi sportélet és a szabadidős mozgás lehetőségeit egyaránt bővíti. Simán verte idegenben a Sereghajtó Szekszárdot a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugati csoportjában. A térségiek már az első félidőben 0-2-re vezettek, és a fordulás után előnyöket tovább növelték, így végül 1-4-et mutatott a lefújáskor az eredményjelző. Ugi Márk vezetőedző szerint az ilyen találkozók mindig nehezek, mert az anyagi gondokkal küzdő szekszárdiak nincsenek annyival lemaradva, hogy könnyű legyen ellenük nyerni, ezért játékosainak meg kellett találni a kellő motivációt, ami szemlátomást jól sikerült.
8: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Első alkalommal lép fel Dunaharasztin Gedeon András. A gitáros énekes október 14-én érkezik a településre, és este 6 órától áll színpadra a Laffert kúriában. A Zenehabbal című műsor közvetlen hangulatot ígér, akár a közönség kérése is bekerülhetnek a repertoárba. Az előadó ezen kívül saját dalokkal és általa összeválogatott népszerű slágerek feldolgozásával készül. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. További információk a Laffert kúria hivatalos felületein olvashatók. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba-Mama klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Október 14-én folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban, ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, de számottevő csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkül a nyugatias szél, 15 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön kezdetben sok felé számíthatunk majd felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként északkeleten időnként kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk, egyes tájainkon erős az északi, északnyugati szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi, északkeleti szél, kora reggel ismét találkozhatunk majd párás, ködös tájakkal. Hajnalban mínusz 2 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul majd pénteken.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, én Petró Karesz vagyok, és elcsúg most néhány szót az aktuális orvos meteorológiai infókról. Ma a magasban enyhébb légtömeg áramlik hazánk fölé, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők fokozódó fejfájást, valamint ingerlékenységet és nyugtalanságot is tapasztalhatnak. Ugyanakkor dekoncentráltság, fáradékonyság, tompaság, egyeseknél szédülés is jelentkezhet. A felhősebb időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk, de a naposabb tájakon élők hangulata, közérzete javulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a hűvösebb időben pedig a melegebb réteges öltözet viselésére. Az ország legnagyobb részén csapadékmentes időre számíthatunk a közlekedés meteorológia szerint, száraz utakra számíthatnak a közlekedők, de elszórtan északnyugaton átmeneti jelleggel kisebb eső, gyenge zápor kialakulhat, így ott előfordulhatnak nedves, vizes, csúszós útszakaszok is. Napközben több tájegységünkön megélénkül a nyugatias szél, emiatt kissé csökkenhet a járművek menet stabilitása. Vezessetek körültekintően és tartsatok megfelelő követési távolságot az utakon.

A Delelőt hallhattátok itt az FM 107 egészen. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet, Petró Karesz búcsúzik, a következő órától pedig Petykó Ágival rádiózhattok majd. Tegyetek így egészen este 7 óráig. Szép napot, kellemes rádiózást mindenkinek, holnap találkozunk.

0: helyen vagyunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod miért? Jó neked? Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 ezer forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunkon feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink. Jó neked!
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna, megújul a Balaton körüli bicikliút. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Az uniós agrártámogatások megőrzését, valamint határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magosz szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, hogy a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP nevetségesnek tartja a javaslatot. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül, korszerűen tudjon működni. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bájer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat kapcsán hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. megújul a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel, a munkálatok pedig várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derült ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól.
0: Időjárás.
6: Folytatódik a változóan napos, felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Hajnalban 2-7 fok, holnap napközben 13-19 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 3:03, és kezdjük a nullás déli szektorával. Az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, és ez így lesz egészen október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás, a többlet menetidő akár 60 perc is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is, úgyhogy aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat, kivéve persze, ha errefelé lakik. Szintén a déli szektorban az M5-ös felé, tehát az ellenkező oldalban, a 6-os főút csomópontjánál aszfaltoznak. Hurrá! 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, itt 4-5 kilométeren arra szól a kocsisor. Szóval a nullás déli szektora fogalmazhatunk úgy is, hogy elesett, mindkét irányban nagyon nagy a torlódás, ha nem muszáj, akkor választhatok itt közlekedni, akkor választhatok másik útvonalat, és emiatt a 6-os főúton is óriási egyébként a torlódás. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán szintén torlódás van, és a Csepeli út fővárosi szakaszán is erre készülhettek, a Lámpás utca előtti részen kell torlódásra készülni, ott a Lámpás utca és az M0-ás közötti szakaszon egész jól lehet haladni. Szigetszent Miklóson a gyártelepi Hévát járó környékén szintén torlódás van, és ott a műútnál még rendőrök is vannak. Ja, apropó, ha már rendőrök, amikor én érkeztem, akkor Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, ott a hévvégállomás környékén szintén trafiznak a rendőrök. Ezen kívül az 510-esen Taksonynál, Dunaharasztinál is óriási a dugó, és az 51-esen is a két település között. Vigyázzatok nagyon magatokra, további jó utat kívánok!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
7: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 14-e szerda van, és ma a Helének ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Hát a környék összes útját túrják, fúrják, hát reméljük, hogy tél előtt még végeznek ezekkel a feladatokkal, csak ne egyszerre lenne mindenhol ilyen káosz, mert ilyenkor ez a legbosszant. Nekem például Budapestről kiérni Csepelig sokkal kevesebb ideig tartott, mint itt, ezt az utolsó 4,5 kilométert körülbelül 20 perc alatt tettem meg, szóval átérzem azoknak a fájdalmát idézőjelben, akik például a nulláson arra szólnak, kitartást kívánok. Én hozom ma délután is a legjobb slágereket, és természetesen bármihez szeretnétek hozzászólni, akkor a 0620 95 95 107-es számon elértek. Hamarosan gyerekprogramot hozok a hétvégére, aztán az a második felében egy olyan témáról szeretnék nektek beszélni, amit szerintem az elmúlt napokban sokan tapasztaltak, hogy például miért jelez be a guminyomás ellenőrző, hogyha lehűl az idő. Na, ennek járunk utána, meg annak, hogy mit kell csinálni. Jonas Brothers és az SOS, ezzel pedig már is kezdünk.

Laking egy rádió helyben vagyunk, ha már a hétvégét nézegetitek, hogy a gyerkőcökkel mondjuk kimozdulnátok egy picit, akkor van egy javaslatom. Egyrészt össze lehet kötni szerintem egy szuper város nézéssel, másrészt egy koncerten vehettek részt október 17-én szombaton Ráckevén, ugyanis a Hercegnő és a Superstar gyermek koncert show-t láthatjátok. A műsort úgy álmodta meg a Palinta Duo Kids, hogy minden korosztály megtalálja benne a kedvenc pillanatot. A modern popzene és a legismertebb Disney slágerek hangulatát idéző dalok garantáltan magukkal ragadják a közönséget. A színpadon ezúttal nem a hangszereké a főszerep, hanem a lendületes koreográfiáké, közös éneklésé, a táncé és a gyerekekkel, valamint a szülőkkel való folyamatos interakcióé. Mindezt olyan látványvirág kíséri, amely leginkább a nagyszabású popkoncertekről, fesztiválokról és musical előadásokról lehet ismerős a közönségnek. A hagyományos díszletek helyett mesebeli világot idéző, vetített háttér animációk varázsolják el a nézőket, amelyeket a dalokra koreografált 3D hatású lézerek és intelliges fénytechnika tesznek még látványosabbá. Na hát ez biztos, hogy leköti még a mai gyerekeket is, és természetesen szerintem a gyermeklelkű szülőket is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó kis program lehetőség. Ezen a héten szombaton egyébként 15:30-tól lesz majd a kapunyítás, de minden további információ megtaláltok a kisdunamente.hu oldalon a programok fül alatt. Jó szórakozást kívánok!

Erceg és Dr. Béres, és a Mit akarsz a boldogságtól? Egy egykori Jimmy dal itt az FM 107 egészen a Lakihegy rádióban, 8 perc múlva pedig 3:30 van, a nullás déli szektorán pedig változatlan a helyzet, óriási a dugó, ugyanis az M1-es felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, és így lesz ez október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás, a többlet menetidő akár 60 perc is lehet. Sokan menekülnek le az autótról, így telítettek a sávok a környező utakon is, aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. Ez a tanácsa az Útinformnak. Na de, hogy az M5-ös felé se ússzák meg, szintén a nullásról beszélek, a 6-os főúti csomópontnál aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták. Itt 4-5 kilométeren arra szól a sor. Kitartást mindenkinek. Blue-val megyünk tovább, na ez legalább ad egy kis vigaszt.

0: interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetszátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Laki egy rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Főút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Hoppá! Ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Lezárják a vasúti átjárókat Taksonyban. Vágány szabályozási munkálatok miatt ideiglenesen teljes útlezárásokra kell számítani Taksonyban október 17-e és 19-e között. A korlátozások a Szent Imre úti, valamint a Csokonai utcai vasúti átjárót érintik. Az 5202-es számú úton a Szent Imre úti vasúti átjárónál október 17-én szombaton, valamint 18-án vasárnap este 4-8-tól 11 óráig lesz érvényben a lezárás. A Csokonai utcai vasúti átjárót október 18-án és 19-én, illetve hétfőn hajnalban éjféltől reggel 4 óráig is lezárják. A tájékoztatás szerint a korlátozások a menetrend szerinti autóbusz közlekedést nem érintik. A közlekedőket arra kérik, hogy utazások megtervezésekor vegyék figyelembe az ideiglenes útlezárásokat. Folytatódik a Sorsfordító napok előadás sorozat. Októberben ismét megrendezik a Sorsfordító napok ismeretterjesztő előadás sorozatot Szigetszent Miklóson. A programok témáját minden alkalommal egy jelentős történelmi évforduló adja. Mistándor, a Szigetszent Miklósi helytörténeti gyűjtemény múzeológus a rádiónknak elmondta, a következő előadása tervek szerint október 23-án lesz, hiszen idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója áll a középpontban. A sorozat korábbi alkalmain a többi között az 1956-os forradalom 50., a trianoni békeszerződés 90., valamint a Rákóczi szabadságharc leverésének 300. évfordulóját is feldolgozták.
9: Szabó Zoltán lesz majd az előadónk, aki a Magyar Néprajzi Múzeumnak volt korábban az igazgatója, és úgy esett, hogy ő is Abáról származik, és hát ismeri a Heidinger familiát, foglalkozott is a történetével, úgyhogy ő fog tudni nekünk egy nagyon jó előadást tartani arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Heidinger János, hogy ezt a számunkra ismeretlennek mondható kiskatonát, hiszen 18 éves volt, ha jól emlékszem, akkor, amikor meghalt. Az ő családját megismerhetjük közelről, meg az ő személyiségét, tehát hogy egy igazi Szigetszent Miklósi történetet hoz nekünk valaki, aki egyébként nem Szigetszent Miklósi.
8: Pontot szerzett Tatabányán Szigetszent Miklós férfi kézilabda csapata az NB1-ben. Az SKSK végig szoros mérkőzést tudott játszani a Nemzetközi Ligában induló tavalyi bronzérmes otthonában, és a szünetben meglepetésre 16-17-re vezetett. A fordulás után a hazai csapat átvette a kezdeményezést, és már 3 góllal is előrébb járt, 27-24-nél, de a miklósiak ekkor sem adták fel, és végül az utolsó pillanatokban gólt szerezve 31-31-es bravúr döntetlen tértek el. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, nagyon jól játszottak, és rendkívül büszke a csapatra, mert itt egy olyan csapatot szorongattak meg, amely elviekben egy szinten felettük el, és ez nem minden nap jön el egy csapat életében. Gól nélküli döntetlent játszott Csömörön a Fémag Duna Varsány a Pest megyei labdarúgó bajnokságban. A bajnok esélyes varsányiak hiába nyomtak és alakítottak ki helyzeteket, különösen a második félidőben nem tudták feltörni ellenfelük védekezését. Hollik András, a térségi gárda sportigazgatója elmondta, ez mindenképpen csalódás, de mennek tovább, mert hosszú a bajnokság, és még mindig veretlenek, illetve az élmezőny tagjai.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából túrát szerveznek Dunaharasztin. Az érdeklődőket október 18-án vasárnap délután 4 órakor várják a Hősök terén, ahonnan egy nagyjából 1 órás közösségi séta indul. A szervezők célja, hogy lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a résztvevők nyíltan, tabuk nélkül beszélgethessenek a Merrákról, személyes tapasztalataikról és félelmeikről. A program a túra után a Laffert kúriában folytatódik szakmai előadásokkal és interaktív párbeszédekkel. A vendégek között szerepel dr. Szentmártoni Gyöngyvér, PhD-s klinikai onkológus, Haris Éva, életmód tanácsadó, Budavári Orsolya, orvosi mikropigmentációs szakértő, és Táli Cunyi Kata, sorstársi segítő. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Egy rendhagyó akusztikus koncert lesz Dunaharasztin. A Mojo október 17-én szombaton este 6 órától lép fel a Laffert kúriában. Az eredetileg trióként indult együttes különleges zenei utazásra invitálja a nézőket. Hangzásvilágukban a pop, a country, a blues és a beat elemei keverednek. Az est folyamán a zenekar saját dalai mellett érdekesen kiforgatott feldolgozásokat is hallhat majd a közönség. A jegyvétellel kapcsolatban további információk a dunaharasztikultúra.hu oldalon elérhetők. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Kevin és a Táncolj Ma című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és hát megint jön egy kis fizikaóra, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, de saját megélés hozta a következő témát egyébként, mert biztosan sokan tapasztaltátok már mostanában, hogy amikor reggel vagy este beültök az autóba a hűvösebb időben, a beindítás után szinte azonnal felvinnan a műszerfalon az a bosszantó sárga jelzés, alacsony a guminyomás, és hát az első gondolatunk ilyenkor persze a pánik, hogy defektet kaptam, hol fogok így, vagy hogy fogok így vezetni, meg le fog ereszteni útközben a gumim, stb. Elképzelhető ilyen verzió is. Mondjuk velem, hála Istennek, nem ez történt tegnap, de pontosan ezt éltem át egyébként. A jó hír az, hogy az esetek többségében szó sincs defektről, csupán az általános iskolai fizikaóra köszön vissza. A gumiabroncsba zárt levegő ugyanis pontosan úgy viselkedik, mint bármilyen más gáz. A hőmérséklet változására bizony reagál. Amikor beköszönt a hideg idő és az autó órákon át áll a kint a hűvösben vagy a hidegben, a kerékben lévő levegő molekulák mozgása lelassul. Összehúzódnak, közelebb kerülnek egymáshoz, emiatt pedig a levegő sűrűbbé válik, és egyszerűen kisebb nyomás fejt ki a gumi belső falára. A matematika itt nagyon egyszerű, minden 10 fokos hőmérséklet csökkenés kb. 0,1 bár nyomás esést jelent. Tehát, ha legutóbb a nyári 30 fokban ellenőrizted a kerekeket, jelentkezem, én így voltam, most pedig a hajnali 5 fokban indulsz el, a nyomás akár 0,2-0,3 bárt is eshet magától. Ezt a csökkenést az autóban lévő biztonsági szenzorok azonnal megérzik és azonnal riasztanak, nehogy lapos gumival közlekedj. Hát igen, én jól meg is ijedtem minden ilyen felvillanó fényre. Először jön rám a pánik, aztán utána próbálom beazonosítani, hogy akkor most mi is történik, mit is kellene csinálnom. Na hát lehet, hogy a következő blokk az pont a hölgyeknek fog szólni, hogy pontosan jól tudjuk, hogy mit kell ilyenkor csinálni, úgyhogy zenélünk egy kicsit, és jövök vissza a teendőkkel.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Quanti és a The Magic Key szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és pont arról beszéltem nektek az előzőekben, hogy biztos ti is tapasztaltátok már mostanában, hogy amikor reggel vagy este beültök az autóba a hűvösebb időben, a beindítás után szinte azonnal felvillan a műszerfalon az a bosszantó sárga jelzés, hogy alacsony a guminyomás, és hát általában tényleg erről van szó, nem pedig defektről. Na, ennek a fizikáját már elmagyaráztam az előzőekben, most jöjjenek akkor a teendők, hogyha kigyulladt a figyelmeztető lámpa. Hát nálad is ég ez a sárga lámpa. Hát sokan észreveszik, hogy miután mennek pár kilométert, a lámpa magától kialszik. Ez azért van, mert a menet közbeni súrlódástól és a fékezéstől a gumi felmelegszik, a levegő újra kitágul és a nyomás visszaemelkedik a határérték fölé. De vigyázzat, ez becsapós. Ez nem jelenti azt, hogy a probléma megoldódott, hiszen a következő hideg indításnál a hiba újra jelentkezni fog. A helyes lépés az, hogy az első utat vezessen a legközelebbi benzinkútig, lehetőleg 2-3 kilométeren belül, már ha megoldható, hogy a gumi még hideg maradjon. Keresd meg a gyári előírt értéket, egyébként ezt megint csak hölgyeknek mondom, mert sokan nem tudják, ezt leggyakrabban a vezető oldali ajtóoszlopon lévő matricán, vagy pedig az üzemanyag fedél belsejében találhatjuk meg. Állítsuk be a kompresszort és fújjuk fel a gumikat, de jól hangzik ez. Ősszel és télen nyugodtan fújhatsz 0,1 vagy 0,2 bárral a megadott érték fölé, így kompenzálhatod a későbbi, még hidegebb éjszakákat. Ha végeztél, az autók többségénél a menüben rá kell nyomni a guminyomás ellenőrző rendszer reszetelésére, hogy a számítógép megtanulja az új, már helyes értékeket, és elaludjon a hibakód. Ne halogasd, mert a megfelelő guminyomás nem csak a biztonságod, de a gumi élettartalma és a fogyasztás miatt is kulcsfontosságú. Úgyhogy hát ennyit szerettem volna csak átadni. Gondoltam, hogy beszélek erről egy picit, mert útközben is benzinkút mellett eljövve láttam, hogy elég sokan ellenőrzik most a guminyomást. Nálad előfordult, nálad is bejelzett, vagy te rosszabbul jártál és defekted volt? Írd meg nekem, 0-20-95-95-107-es az SMS és Viber számom. If you

0: kezdjük általában.
1: Rácz Gergő, Burai és a Lassan című slágerük zárta az órát a Lakihegy Rádióban 4 perc múlva. 4 óra van, friss hírekkel megyünk majd tovább. Hát a nullás déli szektorán semmi nem változott, ugyanolyan nagy a dugó Szeged és Győr irányába egyaránt. A részleteket hozom majd a hírek után, kitartást minden arra szólónak. Ha pedig közlekedési infótok van, tudjátok, 0-20-95-95-107. Ide várom az üzeneteket SMS vagy Viber üzenet formájában.
2: FM

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Uniós hitelhez juthatnak a kis- és középvállalkozások. Már több halottja van az augusztusi ómisi erdőtüzeknek. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A tárcavezető felidézte, hogy szeptemberben mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott, egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. Most pedig a teljes kis- és középvállalkozói kör következik, Budapesten és vidéken. Az uniós agrártámogatások megőrzését és határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magos szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van. Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetetlen drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. A termelés még ebben a hónapban megkezdődik. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Több ember ellen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt rendelte el három férfi letartóztatását a Miskolci Járásbíróság. A gyanúsítottak vasvillával, késsel és lapáttal támadtak rá több emberre. Az eset a múlt vasárnap történt az Ószthoz közeli sátán. A társaság egy korábbi nézeteltérés miatt ment be egy portára, ahol a gazdát, annak lányát és barátját támadta meg. Már 5 halottja van az augusztusi omisi erdőtűznek, miután egy 70 éves férfi belehalt súlyos sérüléseibe a spliti kórházban. A katasztrófa után 8 ember volt életveszélyes állapotban, közülük már csak 3-an vannak életben. Egy sérültet Splitben, 2-t pedig zágrábi kórházakban ápolnak.
0: Időjárás.
7: Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd holnap az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok, napközben 13-19 fok valószínű. A kevésbé felhűs szél csendes helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 4 óra múlt 3,5 perccel, és a Nullás déli szektorán az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás, ezt írja az Útinform. A többlet menetidő pedig akár 60 perc is lehet, és sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. Szintén a déli szektorban csak az M5-ös felé, tehát az ellenkező irányban, a 6-os főút csomópontjánál aszfaltoznak. A 14-es kilométernél a két külső sávot lezárták, 9-10 kilométeren keresztül arra szól a kocsisor ebbe az irányba is. És természetesen a 6-os főúton is nagyon nagy a torlódás emiatt, hiszen nem tudnak rákanyarodni egyik irányba se normálisan a nullásra, úgyhogy ez bizony fennakadást okoz. A második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli szakaszán, illetve Lakihegynél szintén torlódás van. A Csepeli részen ott a hívvégállomás környékén még trafiznak is a rendőrök. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi szakaszon, a Lámpás utca előtt és az M0-ás előtti szakaszon is torlódás van, viszont itt a Sziget-Szent Miklós felüli végén folyamatosan lehet közlekedni. Rendőrök vannak a határúton, Sziget-Szent Miklóson, illetve a gyártelepi hévátjárónál, a gyári úton és a műúton is torlódás van. Ezen kívül pedig, hogyha jól látom, akkor a gyári úton is nagy a torlódás. Az 51-es 510-es kereszteződésénél mindkét útszakaszon nagy a torlódás, illetve Taksony és Dunaharaszti térségében is mind az 51-esen, mind az 510-esen óriási a dugó, és az M51-es Dunaharaszti kihajtójánál is torlódásra kell készülni. Kitartást mindenkinek!
0: Az utakon a biztonság az első. A közlekedési információk támogatója a Beaver Tradition Auto Service. Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
8: Remélem azért mindenkinek jól telik a napja így október 14-én szerdán, ha más nem gondoljatok arra, ha nehéz volt a nap, hogy egyel kevesebb, amit munkával kell tölteni ezen a héten, hiszen holnap már csütörtök van, aztán péntek, és igazából már élvezhetjük is a hétvégét. Hát ehhez nagyon pozitívnak kell lenni. No, én hozok nektek programajánlatot a térségből nem sokára. Két koncertre is szeretném majd felhívni a figyelmeteket. Aztán az óra második felében egy újabb programot hozok, csak a fővárosból, ugyanis képzeljétek, 4 napra megnyitják a látogatók előtt az igazságügyi palotát, hogy mikor, na azt árulom majd el a következő fél órában, illetve még Európa legmagasabb hegyéről, a Mont Blancról is vannak híreim, képzeljétek, még magasabb lett, hogy miért és hogyan derült ez ki, elárulom a folytatásban. Do you know? Ezzel pedig kezdjük.

Loé és a Get Lucky szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107.0-en, én pedig szólok, hogy ma este, ha kicsit kikapcsolódnátok, szeretnétek mondjuk egy koncertre elmenni, akkor van is egy ajánlom a figyelmetekbe, ugyanis első alkalommal lép fel Dunaharasztin Gedeon András. A gitáros, énekes október 14-én, tehát a mai napon érkezik a településre, és este 6 órától áll színpadra a Laffert Kúriában. A Zene Habbal című műsor közvetlen hangulatot ígér. Akár a közönség kérései is bekerülhetnek a repertoárba. Az előadó ezen kívül saját dalokkal és általa összeválogatott népszerű slágerek feldolgozásával készül. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. További információk erről, meg minden más programról a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók, szóval még gyorsan meg tudjátok csinálni azt a regisztrációt, ha szeretnétek részt venni rajta. Illetve, ha már kívánság műsor így szóba került, akkor ajánlom a figyelmetekbe a Jazz Kívánság műsort, vagyis a Sári Péter Trió Fonogram díjas siker produkcióját október 16-án Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén lépnek fel. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sári Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montreux-i Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak ezen a héten pénteken.

Szlaki-hegy rádió helyben vagyunk, közlekedési infókkal megyünk tovább még a hírek előtt. A nullás déli szektorában az M1-es felé, tehát Győr irányában a Nagy-Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, és ez így lesz október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás, a többlet menetidő akár 90 perc is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is, az 51-esen, 510-esen és a 6-os főúton is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat, köszönjük, útinform. Ugyancsak a déli szektort érinti, csak az ellenkező irányba, tehát az M5-ös felé, a 6-os főút csomópontjánál. Egész nap aszfaltoznak, a munkát már befejezték, így a 14-es kilométernél újra minden sáv járható, a torlódás azonban még 8-9 kilométer hosszú, és legalább fél óra kell a feloszlásához, de az már nem olyan sok idő, kitartást mindenkinek.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pégség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szennyvíztisztító telep fejlesztésének részleteiről tárgyal Halásztelekváros képviselőtestülete. A testület szeptember 15-i ülésén elfogadta a víziközműrendszer 2027 és 35 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét. A terv kiegészítését és módosítását Tököl polgármestere kezdeményezte. A javaslat szerint a Halásztelek által elfogadott fejlesztési tervbe a tököli szennyvíztisztító telep teljes körű rendezését is beemelnék. Nagy Bardabás Halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a fejlesztés egyik fontos célja, hogy azok az ingatlan tulajdonosok is csatlakozhassanak a szennyvízhálózathoz, akiknek erre eddig nem volt lehetőségük.
7: Jelen pillanatban a tököli szennyvíztisztító telep, ami érinti Halásztelket, Szigethalmot és Tökölt, a maximális kapacitásánál van, és mind a három település törekszik arra, hogy tudjuk bővíteni ezt a telepet. Ennek az előkészítéséhez járult hozzá a döntés, ezt a három település képviselőtestülete elfogadta, és jelenleg korlátozott a szennyvízrekötési lehetőség a településen, és hogyha a telep bővítésre, fejlesztésre kerül sor, akkor ez a probléma megoldódik.
6: Elkészült a felújított kézilabdapálya a Szigetszentmiklósi Kéktó szabadidőparkban. A beruházás során a sportpálya korszerű rekordtámburkolatot kapott, emellett új kézilabda kapukat, labdafogóhálót és modern sportvilágítási rendszert is kialakítottak, így a létesítmény sötétedés után is használható. A fejlesztés teljes költsége meghaladta az 50 millió forintot, ebből 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosította az Aktív Magyarország program. A fennmaradó csak nem 26 millió forintot pedig Szigetszentmiklós önkormányzata saját forrásból fedezett. Az új pályát október 13-án ünnepélyes keretek között adták át. A rendezvényen szülő, gyermek, valamint fiú és lány csapatok mérkőzéseivel avatták fel a megújult sportlétesítményt, amely a helyi sportélet és a szabadidős mozgás lehetőségeit egyaránt bővíti. Sima vereséget szenvedett Sopronban a BKG Prima Szigetszentmiklós női kosárcsapata. Az NB1 harmadik fordulójában a miklósiak alapból sem lettek volna esélyesek, azonban két kulcsjátékosuk nélkül kellett kiállniuk sérülések miatt, és a harmadik légiósuk sem érkezett meg még külföldről. A hétfős rotációval dolgozó BKG így egy pillanatra sem tudott a bajnoki címért menő soproniak ellenfele lenni, és 107-53-ra maradt alul. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, nagyon várják már a hiányzók visszatérését, addig azonban ennél nagyobb ellenállást vár a csapatától, és ebben komolyan fejlődniük kell. Megverte hazai pályán a Veszprém együttesét Szigetszentmiklós férfi kosárcsapata az NB1B harmadik fordulójában. A végig rendkívül szorosan alakuló találkozón a legjobbkor tudott ellépni a BKG Prima Akadémia, és a negyedik negyedes rohamra már nem volt válasza az élmezőnybe várt veszprémieknek, így 76-73 lett a végeredmény. Dr. Nagy Ágoston a térségiek vezetőedzője elmondta, még nem tökéletes a játékuk, de a legjobbkor tudtak megújulni a mérkőzésen belül, és ez döntött. Hozzátettem, egy ilyen szoros csatában természetesen a szerencse is fontos faktor, de megérdemelték a diadalt, mert klasszis teljesítmények és kis apró hozzájárulások mentén az egész csapat megküzdött érte.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Kalamazoo komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba-Mama klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Hihetetlen, ez a dal is retrónak számít már. Nem tudom, a hallgatók közül tudják-e, hogy mikor született ez a sláger. Hát 2000-ben, ami 26 éve volt, felfoghatatlan, olyan, mint hogyha tegnap lett volna. Szóval Berry és Váci Eszter közöse az Egyedül szólt a Laki Hegy Rádióban, az FM 107 egészen, a mikrofonnál pedig Petyko Ági halljátok. Október 20-a és 23-a között, képzeljétek, ingyenes vezetett sétákon lehet megnézni a felújítás alatt álló igazságügyi palotát a Kossuth téren. A mai Facebook bejegyzésében jelentette be Vitézi Dávid, hogy az átadásának 130. évfordulója alkalmából 4 napra megnyitják a látogatók előtt az igazságügyi palota megújuló történelmi tereit. A tájékoztatás szerint a regisztrációhoz kötött mintegy 55 perces vezetett sétákon 30 fős csoportok vehetnek részt, a 16 év alattiakat pedig nagykorú kísérővel várják a szervezők. A bejáráson a látogatók a következőket tekinthetik meg. A központi csarnokot benne Locz Károly mennyezet képével, Stróbl Alajos Justícia szobrát, amely 70 év után került vissza eredeti helyére, a rekonstruált történelmi bútorzattal berendezett dísztermet, valamint 2 műemléki és 1 új korszerű tárgyaló termelet. Szerintem nem érdemes kihagyni egyébként, ha már ingyenesen lehet így a felújítás alatt is szétnézni. Elég régóta zajlanak ott a munkálatok, hát nem tudom mikorra fejezik be, de most meg lehet nézni. Egyébként regisztráció.jegy.hu, ezen az oldalon tudtok hozzájutni ezekhez a belépőkhöz, mondom, ingyenes, csak ezt kell elintézni, és október 20-a, és mi volt a másik dátum, mit mondtam, már el is felejtettem. Szóval október 20-a és 23-a között lehet megnézni. Kellemes időtöltést kívánok, nálunk pedig Giant Rooks és a Slow Dance szól.

is járt idén Magyarországon is fergeteges koncertet adott. Jason Derulo zenélt az FM 107 egészen, és a Sexy for Me-t hallottátok tőle. Képzeljétek, még magasabb lett Európa legmagasabb hegye. Hogy miért? Azt már is mondom nektek. Európa legmagasabb hegycsúcsa a Mont Blanc, magassága 4807,47 méter, ami 1,88 méterrel magasabb, mint az előző 2023-as méréskor. Ezt jelentették a francia tudósok. A hegycsúcs folyamatos mozgásban van. Egy-egy mérés önmagában nem jelent semmit a klímaváltozás vonatkozásában. Az adatokat az idő múlásának tükrében kell elemezni, közölte a Földmérők Szervezetének elnöke egy sajtótájékoztatón. A gletszerkutató elmondta, hogy a Mont Blanc továbbra is fagyos, az éghajlat még nem okozott jelentős változásokat rajta. A földmérők a hegycsúcsot fedő hó és jégtakaró vastagságát mérik, amelyet rendkívül változékony tényezők, például a csapadék, a szél, a hó eloszlása, a hőmérséklet, a napsütés, illetve a mérést megelőző hónapok időjárási körülményei is alakítanak. A méréseket 2001-ben kezdték. Akkor az olasz-francia határon magasodó Mont Blanc 4810,4 méter magas volt. A földmérők két vagy három évente teszik közzé a mérési adatokat. A köztudatban rendszerint 4810 méterre kerekítve él a legmagasabb európai hegycsúcs magassága, ami Jean de Grés szerint nem rossz becslés, tekintve, hogy évről évre több méter különbséget is mutathatnak a mérések. Az idén mért 4807,47 méteres magasság megközelíti annak a 19. század végi történelmi jelentőségű mérésnek az eredményét, amely Joseph Vallée a Mont Blanc-ra vonatkozó tudományos megfigyelések úttörője és unokatestvére nevéhez kötődik. Hát majd egyszer ezt is felidézzük. Minden esetre úgy tűnik, nőtt a Mont Blanc.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, 4 perc múlva 5 óra van, friss hírekkel megyünk tovább, és még mindig nagyon nagy a torlódás a Nullás déli szektorán, mindkét irányban útfelújítás zajlik, bár egyébként az M5-ös irányába már befejezték az aszfaltozást, és hát a 14-es kilométernél most már minden sáv járható, a torlódás azonban ugye 8-9 kilométer hosszú volt, és hát annak idő kell, mire feloszlik, remélhetőleg már hamarosan folyamatos lesz a közlekedés. Vigyázzatok magatokra, a többit hozom a hírek után.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
2: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
1: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
2: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
3: Megbízható szervizt keresel autódnak? Szigetszent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű károgyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Uniós csúcstalálkozó kezdődik Brüsszelben csütörtökön. Sokan töltik szállodában a hosszú hétvégét. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az Európai Unió külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről tárgyalnak csütörtökön az Európai Uniós tagországok vezetői. Ezt Magyar Péter kormányfő közölte közösségi oldalán, mielőtt elindult Brüsszelbe. Mint írja, ma tárgyal a visegrádi négyek miniszterelnökeivel, holnap pedig a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. A miniszterelnök péntek reggel először folytat hivatalos négy szem közti megbeszélést Ukrajna elnökével. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár, kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Kiadta Kardosné Gyurkó Katalinnak Orbán Balázs országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság. Orbán Balázs az áprilisi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP közös pártistáján szerzett mandátumot. A képviselő szeptember 22-én lemondott, mert munkáját az Európai Parlamentben folytatja. A Fidesz és a KDNP képviselői a közös lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalint jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. Drasztikusan megemelik a közlekedési szabálysértések miatt kiszabható bírságokat Horvátországban. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, a szabálytalan parkolásért 300 eurós büntetés járhat. A bukósisak nélküli rollerezésért 100 eurót kellene fizetni, de büntetnék azokat a szülőket is, akik megengedik, hogy 14 év alatti gyerekük elektromos rollert használjon. Ők 1000 és 3000 euró közötti bírságra számíthat. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derül ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben két éjszakát töltenek a szálláshelyeken.
6: Időjárás.
7: Éjszaka átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órás napsütés valószínű. Észak-keleten-keleten gyenge eső is előfordulhat, a szél megélénkül. Az éjszakai 2-7 fok után napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő lesz a következő napokban is.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 4:03 és a nullás déli szektorán továbbra is erős a forgalom és torlódás van. Az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták egészen október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás. A többletmenetidő akár 60 perc is lehet, sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. És ugyancsak a déli szektort érinti, hogy az M5-ös felé a 6-os főúti csomópontjánál egész nap aszfaltoztak. A munkát egyébként már befejezték, így a 14-es kilométernél újra minden sáv járható, de még mindig torlódásra kell készülni, hiszen 8-9 kilométer hosszú araszoló kocsisor alakult ki, és hát ennek egy kicsi idő azért kell, még feloszték. A 6-os főúton torlódás van az M0-ás közelében, szintén araszolnak a járművek a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli Lakihegyi szakaszán, Csepelen még trafi is van a hévvégállomás környékén. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába szintén telítettek a sávok, de ha minden igaz, akkor a Gerinc út az jól járható, a gyártelepi hévát járó környékén viszont erős a forgalom. A gyári úton a szokott helyen trafiznak a rendőrök, az 510-esen és az 51-esen, Taksonynál és Dunaharasztinál egyaránt torlódásra kell készülni, mindkét útszakaszon. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
6: Az utakon a biztonság az első. A közlekedési információk támogatója a Beaver Tradition Auto Service. Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: És akkor még arról nem is beszéltem, hogy Sziget-Szent Miklóson hány helyen útfelújítás zajlik, és jobb, ha készültök a holnap reggelre is, már ha az 51-esen érkeztek például az M0-ás, vagy Dunaharaszti irányába Kispullacházáról, vagy délebről egyébként, mert biztos, hogy hosszabb menetidőre kell készülni, hogy miért? Na, ezt árulom majd el nektek. Hamarosan tartsatok velem a folytatásban is, hiszen ott is útfelújítás zajlik, és megváltozik a forgalmi rend. No, de a zenéket is hozom ebben az órában. Morions és a Kutatom az Ében, ez érkezik nem sokára, most viszont Rihannával kezdünk, és az SOS-szel.

Balatonhegy Rádió helyben vagyunk, még tart a Városnapok, az első miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson, és még tudtok jótékonykodni is, erről minden információ megtalálható a sárgaház.com oldalon, és ennek keretében mutatják be a Kalamazó című darabot is. Nos, hát arra már nem fogtok tudni menni, ugyanis telt ház van, viszont ajánlok november elejére a figyelmetekbe egy remek darabot. Ray Cooney legendás darabját, a Kölcsönlakás című vígjátékot nézhetitek meg, ugyanis november 8-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében a Bánfalvi stúdió előadásában. Ebben a lakásban az erkölcs ma este szabadságra megy. Harry csak egy kis nyugalmat szeretne, meg a szeretőjét. A terv egyszerű. Kölcsönlakás, zárt ajtó, pár lopott óra, és senki nem tud semmiről. A gond csak az, hogy ugyanarra a lakásra aznap fél Londonnak van kulcsa. Férjek rontanak be a legrosszabb pillanatban, feleségek szimatolnak, szeretők keverik össze az ajtókat, a barátok pedig úgy járnak ki be, mintha a saját nappaliuk lenne. A hazugság, hazugság hátán, ajtócsapkodás, pánik és totális káosz. Ray Cooney legendás vígjáték a férjekről, feleségekről és szeretőkről. Főbb szerepekben Hujber Ferenc, Gangsta Zoli, Bugár Anna, Kondákos Zsófi és Gombás Ádám. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, hát unatkozni nem fogtok ezen a darabon, az egészen biztos.

Nekem tetszik ez a verzió is a Vétektől. Ez volt az éjfél után egy új remixben itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. 7 perc múlva pedig 5:30, és ígértem nektek, hogy mondom, hogy miért kell felkészülni holnap reggeltől az 51-esen közlekedőknek, ugyanis október 15-én csütörtökön, tehát holnap reggel 7 órától várhatóan egy hétre megváltozik a forgalmi rend az 51-es főút Bugyi és Taksony felé vezető csomópontjában. Az átépítési munkálatok miatt minden irányból megtiltják a balra kanyarodást, és a mellékutakról sem lehet majd egyenesen áthaladni a kereszteződésen. Az autósoknak több esetben a Dunavarsányi körforgalom felé kell majd kerülniük, tehát egy körforgalommal délebbre kell menni, ott csapni egy kört, visszafordulni egyik irányba is, másik irányba is, tehát érdemes lesz odafigyelni, hiszen megváltozik a forgalmi rend, és hát én azt gondolom, hogy emiatt azért torlódásokra is kell majd készülni. Egyébként a forgalmi változások a térség autóbusz közlekedését is érintik. A Magyar Közút külön felhívja a figyelmet arra, hogy a Budapest és Bugyi között közlekedő MÁV volán járatok esetében menetidő növekedésre kell számítani. Az ideiglenes forgalmi rend várhatóan október 22-ig marad érvényben, de a munkálatok időtartama egyébként változhat. Szóval Nesze Sánta itt egy púp is, ahogy mondták már egyszer, erre kell készülni az elkövetkező napokban. Itt a térségben nem lesz egyszerű a közlekedés, úgyhogy inkább induljatok időben, mint hogy elkéssetek, vagy reggel ezen kelljen már idegeskedni. Ed Sheerannel megyünk most tovább, már is szól a

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riportműsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Szigetszent Miklós és Gyergyószent Miklós. Október 9-én pénteken ünnepi képviselőtestületi üléssel folytatódott a Miklósi Városnapok rendezvény sorozata, amelyen Szigetszent Miklós városávatásának 40. évfordulójáról emlékeztek meg. A település 1986. január 1-én kapott városi rangot. Az ünnepségen három testvérváros, a lengyelországi Buskozdroj, a bulgáriai Gorna Orjahovica és az erdélyi Gyergyószent Miklós delegációja is részt vett. A rendezvény egyik kiemelt eseményeként Nagy János Szigetszent Miklós, valamint Nagy Zoltán Gyergyószent Miklós polgármestere ünnepélyesen megerősítette a két település között 1996-ban létrejött testvérvárosi megállapodást. A 30 éves együttműködés jelképeként Gyergyószent Miklós egy a gyergyói havasokból származó fenyőfát ajándékozott a városnak, amely a közösségnek az összetartozását és kitartását szimbolizálja. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a cél, hogy a már jól működő testvérvárosi kapcsolatot tovább erősítsék, és az együttműködést újabb területekre is kiterjesszék. A városvezető a megújított megállapodás több fontos pontját is ismertette.
8: Az eddigi együttműködés területeinek továbbfejlesztését a következő területeken kívánjuk megerősíteni. A két város közötti idegenforgalom, gazdasági kapcsolatok további fellendítése. Két város gyermekeinek közös nyaraltatása. Kulturális és művészeti csereprogramok szervezése. Oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek együttműködési feltételeinek további biztosítása. Kölcsönös együttműködés a két város intézményei és gazdálkodó szervezetei között, és utolsó pontként pedig további tapasztalatcserék a két város társadalmi szervezetei között.
7: Megtisztítják Halásztelek utcáit és zöld területeit. Közösségi szemétszedő akciót szerveznek Halásztelken október 16-án pénteken. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők közös erővel megtisztítsák a település utcáit és zöld területeit, különös tekintettel a gát környékére. A szervezők reggel 9 órára két gyülekezési pontot jelöltek ki. A Kisgyár utca végénél a gátnál, valamint a bekötő úton a Tököli reptér 3-as kapujával szemben. A tervek szerint a munka 3 órát tart majd. A szervezők tájékoztatása szerint az akció során a lakók a hagyományos szemétszedési kezdeményezésekben nem gyűjthető hulladékok összeszedésében is részt vehetnek. A szükséges zsákokat és kesztyüket biztosítják, a hulladék elszállításáról pedig szintén gondoskodnak. Azok számára, akik hétvégén tudnak csatlakozni a kezdeményezéshez, a kijelölt helyszíneken október 19-ig konténereket helyeznek ki, amelyekbe az összegyűjtött hulladékot el lehet helyezni. Rendkívül magabiztosan győzött az SNKSE a Gárdonypázmány csapat ellen a női kézilabda NB1B-ben. A Szigetszentmiklósiak már a félidőben 6 góllal vezettek, és ezt az előnyt csak tovább növelték a fordulás után, így 35-24-re múlták felül ellenfelüket. Az otthon egyelőre hibátlan miklósi gárda ezzel az 5. helyen áll, mindössze 1 ponttal lemaradva a dobogótól. Jakab László vezetőedző szerint, amikor ilyen védekezést és kapus teljesítményt tesznek ki a parketre, akkor gyakorlatilag mindenki ellen lesz esélyük a bajnokságban.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Szigetszentmiklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszentmiklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapat tagjai, valamint a Vitéz Mikec Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz Ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

BSV és a Kolt című felvétele szólt a Lakjegy rádióban az FM 107 egészen, és férfiakról és a hangjukról lesz szó egy kísérlet miatt ugyanis. Hát valószínűleg senki előtt sem ismeretlen, legalábbis a Bűnvadászok című film óta az, hogy a mélyebb férfi hang az erő és a tekintély kifejezője. Egy kutatócsoport nemrégiben bizonyította is egy kísérletben, hogy voltak éppen mi célt szolgál a mélyebb hang a férfiak esetében. Mivel a mélyebb hang a felnőtté válás része, a kamasz fiúkban felmerült, hogy szerepe lehet a párválasztásban is, de a férfiak egymás közti kommunikációjában is. Úgy tűnik, tényleg jobb, ha te mondod a te hangod mélyebb. Az eredmények szerint a mélyebb hang a dominancia kifejezője. Egyébként a kutatók először 17 nagyon különböző testalkatú férfit toboroztak azzal a céllal, hogy róluk készítenek majd tesztfelvételeket. Volt köztük élsportoló, erőemelő, alacsony és magas, nagyon sovány, de nagyon kövér is. A testmagasságuk 165 és 193 cm között mozgott, a testsúlyuk pedig 46 és 128 kiló között, szóval tényleg eléggé eltérőek voltak. Egy stúdióban azonos körülményeket teremtve vettek fel videót mindegyikkel, amelyen a férfinaknak annyi volt a feladata, hogy 1-től 5-ig elszámoljanak, ennyi. És aztán utána kicsit befolyásolták a hangjukat, készítettek verziókat úgy, hogy magasabbra, mélyebbre tették, és hát összesen 204 felvétel készült így igazából a tesztalanyokkal, és aztán utána végig hallgatták mind a 17 férfit, és szerintem az eredmény a lényeges. Egyértelműen azt jelezte, hogy a mélyebb hang valóban erősebbnek, jobb verekedőnek és társadalmi szempontból dominánsabbnak mutatja viselőjét. A nők számára azonban egyáltalán nem az volt a fő szempont, hogy mély hangú legyen egy férfi. Ha kimondott a nőies magasságú hangot állítottak be egy alanyhoz, akkor neki kisebb volt a tetszési indexe, de a mélyebb hang nem növelte azt. A férfiak külseje sokkal fontosabb volt ebből a szempontból a nők számára, de egy külső alapján vonzóbbnak vélt férfi, például egy evezős számára, a magas hang többet rontott a megítélésén, mint egy átlagos külsejűnél. Egy második teszt során ugyanazokat a videókat új szempontok szerint vizsgáltatták meg az újabb alanyokkal, vajon a hangjuk alapján milyen magasak és hány kilósnak ítélik meg az adott férfit. Ebből pedig az derült ki, hogy a testmagasság becslését nem befolyásolja a hangmagasság, azonban a testsúlyt kissé többnek vélték, ha valakinek mélyebb hangja volt. Vagyis ez is megerősítette azt, hogy a mélyebb hang kissé erősebbnek mutatja az embert. Na hát ez érdekes, így a mi szempontunkból is, rádiósok szempontjából is, és nekem van egy saját történetem is ezzel kapcsolatban. Még amikor nem voltunk kitéve ennyire így az internetre, és nem lehetett nap mint nap fotókat, videókat látni rólunk, akkor volt egy hallgatónk, akivel amikor egyszer személyesen találkoztam, azt mondta nekem, hogy bevallja őszintén, hogy le van döbbenve, mert a hangom alapján ő úgy gondolta, hogy én egy magas barna hajú lány vagyok, hát ehhez képest egy alacsony szőke. Nem tudom, ti jártatok-e már így. 0620 95 95 107, ide várom a sztoriaitokat SMS-ben vagy Viberen.

A Stray Kids felvétele után foglalkozzunk egy picit a hosszú élet titkával, hiszen mindig is foglalkoztatta az emberiséget, hogyan lehetne meghosszabbítani az életünket, sőt egyesek az örök élet gondolatával is eljátszottak már. Az orvostudomány fejlődése évtizedekkel növelte a várható élettartamot világszerte, de így is vannak országok, sőt országokon belül is területek, melyekben kirívóan sokáig élnek az emberek. Erre vonatkozóan már korábban is készültek kutatások. Európában például körülbelül 20 éve azonosítottak is egy kék zónát az olaszországi Szardínia szigetének keleti felén, ahol kimagasló a 70 éves kor feletti várható élettartam, és a 100 éves kort megélők aránya is átlag feletti. Egy új kutatás azonban azonosított egy újabb területet, melynek lakói még ennél is jobb mutatókkal rendelkeznek. Az új kék zóna nincs messze a régitől, gyakorlatilag Szardínia közepén található. Bolotan a települése nem nagy, szűk 2500-an lakják, viszont a 2021 és 25 közötti adatok elemzéséből az derül ki, hogy a hosszú évet titkát itt kell keresni. Főleg a nők azok, akik hosszú életre számíthatnak itt. A 70 évesek várható átlagos élettartama még további 20,85 év, szemben a tartomány 18,61-es és az olaszok 18,06-os átlagával. A 100. születésnap megélésére is nagyobb esélye van a szebbik nemnek, mint a tartományban vagy Olaszország egészét nézve. A férfiaknál ez a hatás kisebb, de azért mérhető. Náluk 70 év után még további 16 év a várható élettartam a településen, szemben a 15,5 éves olasz átlaggal, azonban a 100. születésnap megérésénél 4,92%-os szansz néz szembe az 1,41-ossal. Felmerül a kérdés, hogy mit tud Bolotana, amit más helyek kevésbé. A válasz azonban még várhat magára, ugyanis a kutatás pusztán adat elemzői oldalról nézte a dolgokat, nem a hosszú élet titkát boncolgatta. A kutatók szerint azért benne lehet a dologban a genetikai háttér, a táplálkozási szokások, a fizikai aktivitás, a családi háttér és támogatás, a közösségi élet és az egészségügyi gondozási ellátáshoz való hozzáférés. Hát igen, ezek is elgondolkodtató dolgok, meg kíváncsi lennék, hogy mondjuk nekik milyen az életritmusuk és a stressz szintjük. 0-20-95-95-107-es az SMS és Viber számon, ide jöhetnek a vélemények.

0: Levelen Empire és Nigel Stately közöse az Újra úton szólt a Lakihegy Rádióban. Ha úton vagytok az M0-áson, még mindig dugóra készüljetek az M1-es felé, tehát Győr irányába. Ugyanis a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. Egészen október 20-áig így lesz ez. A két sávra szűkült szakaszon 8-9 kilométeres még mindig a torlódás. A többlet menetidő akár 60 perc is lehet, szóval ha nem muszáj, akkor nem menjetek erre.
1: FM

0: Csaki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz, diagnosztika, műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés, valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition, több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
3: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Sigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Újabb uniós támogatást kapott Ukrajna, megújul a Balaton körüli bicikliút. Folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az Európai Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, a pénzt Ukrajna legsürgetőbb katonai szükségleteire, így a védekezéshez nélkülözhetett rend drónokra és rakétákra, valamint lőszerek beszerzésére fordítják. Az uniós agrártámogatások megőrzését, valamint határozott kiállást vár Magyar Péter miniszterelnöktől a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a holnap kezdődő uniós csúcs találkozón. A Magosz szerint a következő uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon a mezőgazdasági támogatások jelentős csökkentése is napirenden van, ami súlyos következményekkel járhat a magyar termelők számára, tovább ronthatja a versenyképességüket. A Fidesz és a Mi Hazánk is támogatja Magyar Péter hétfőn bejelentett kezdeményezését, hogy vezessenek be alkohol- és drogtesztet a parlamenti képviselők ellenőrzésére. A Fidesz közölte, azt remélik, hogy a szabályok Magyar Péterre is vonatkoznak majd. A Mi Hazánk pedig azt írta, hogy ők már korábban támogatták a drog- és alkoholteszt alkalmazását. A KDNP nevetségesnek tartja a javaslatot. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül, korszerűen tudjon működni. Erről beszélt a Független Közmédia Testület elnöke. Bájer Judit a közmédia vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat kapcsán hangsúlyozta, olyan közmédiát szeretnének létrehozni, amely a társadalom minden rétegét megszólítja, bemutatja a különböző véleményeket és gazdaságosan működik. megújul a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz uniós és hazai forrásokat használnak fel, a munkálatok pedig várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. Az őszi szünet legkeresettebb úti céljai között van Eger, Miskolc, de Gyulát, Pécset, Szegedet és Hajdúszoboszlót is sokan választják. Ez derült ki az egyik nagy hazai szállásfoglaló portál adataiból. Ebben az időszakban a foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól.
0: Időjárás.
7: Folytatódik a változóan napos, felhős idő, délkeleten több órás napsütésre számíthatunk. Hajnalban 2-7 fok, holnap napközben 13-19 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 6 óra múlt 4 perccel, és a Nullás déli szektorában az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták, és így lesz ez október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás. A többlet menetidő akár 60 perc is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, az kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. Ugyancsak a déli szektort érinti az M5-ös felé, a 6-os főúti csomópontjánál egész nap aszfaltoztak, a munkát egyébként már befejezték, így a 14-es kilométernél újra minden sáv járható, de elméletileg még most is nagy a torlódás. Sziget-Szent Miklóson pedig a Gyártelepi Hévát járónál élénk a forgalom, illetve az 51-es 510-es kereszteződésénél mindkét útszakaszon, illetve hát az 51-esen és az 510-esen Taksonynál, Dunaharasztinál is torlódásra kell készülni, valamint a 6-os főúton az M0-ás közelében is. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
8: Kellemes estét kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Nem tudom, milyen napotok volt, mennyire vagytok frontérzékenyek, mert ma bizony ingerlékenység és minden egyéb más finomság éreztette a hatását. Hogy mire készülhetünk holnaptól, na erről is beszélek majd nektek, de hozom a térségi sportélet híreit is, illetve még egy kis különlegességet is, lakberendezőknek a véleményét hozom majd nektek, ugyanis képzeljétek, egyre többen alakítanak ki különleges szobát az otthonukban, na nem kell itt ilyen piszkos gondolatokra gondolni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy televízió nélküli kifejezetten zenehallgatásra kialakított szobák, amik egyre gyakrabban jelennek meg a lakberendezők terveiben, és hogy miért és mi ihlette mindezt, na arról is beszélek. Bruno Marsal és a Treasure-rel pedig már is kezdődik.

Lady Gaga és a Shape of a Woman szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107,1 sporthírekkel megyünk tovább. A Jászberény vendégei lesznek Sziget-Szentmiklós férfi kosarasai az NB1B negyedik fordulójában pénteken. A BKG Prima Akadémia 17 órakor kezd a tabellán mögött álló ellenfél otthonában. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, szeretnének fordulóról fordulóra fejlődni, és jól tudják, hogy miben kell előre lépniük az eddigiekhez képest. Hozzátettem, a Jászberény megújult kerettel és egy jó légióssal vágott neki a szezonnak. Az ő kikapcsolása kulcskérdés lesz, hogy idegenben is megszerezzék első győzelmüket, legyen így, mi beszámolunk majd róla, akárhogy is alakul. A Hajdunánás együtteséhez látogat az SNKSE pénteken a női kézilabda NB1B-ben. A 18 órakor kezdődő találkozón a 6. helyen álló Sziget-Szentmiklósiak egy idegenbeli bravúr győzelemmel meg is előzhetik jelenleg 3. pozícióban lévő ellenfelüket. Jakab László vezetőedző elmondta, az élmezőnybe várt csapatok ellen eddig bravúrokat értek el, de csak hazai pályán. Hozzátettem, ahhoz, hogy ez idegenben is sikerüljön, valószínűleg 60 percig jól kell játszaniuk, de az biztos, hogy senkitől nem ijednek meg, nem is kell. Mi az ő eredményeikről is beszámolunk, és természetesen sok sikert kívánunk valamennyi csapatnak és egyéni sportolónak. Tartsatok velünk a folytatásban is, hiszen a térségi hírek között és a Sziget Krónikában is hozzuk a sporthíreket. Lucas Graham-mel folytatódik most a délután a Good Times érkezik.

Bíró Csongor és a Hogy tudlak így című slágere 6 perccel fél hét előtt a Lakihegy Rádióban, és az útinform még mindig azt írja, és jó is, hogyha megjegyezzük, hogy a Nullás déli szektorában az M1-es felé a Nagy Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon 8-9 kilométeres a torlódás, bár egyébként az az érdekes, hogy én ezt már nem látom a térképen, sokkal inkább azt látom, hogy az M5-ös irányába, így a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között lassú a tempó, de ha nem így van, akkor írjátok meg, léci. Illetve a műúton Sziget-Szent Miklóson trafi van, és rendőrök vannak egyébként az 51-esen is, Dunavarsány melletti szakaszon, tehát mondhatom azt, hogy az 51-es 510-es kereszteződése és a Taksonyi lehajtó közötti részen, de egyébként is torlódásra kell készülni ebben az irányban is, és jó, hogyha megjegyzitek azt is, hogy október 15-én csütörtökön, tehát holnap reggel 7 órától várhatóan egy hétre megváltozik a forgalmi rend az 51-es főút Bugyi és Taksony felé vezető csomópontjában. Az átépítési munkálatok miatt minden irányból megtiltják a balra kanyarodást, és a mellékutakról sem lehet majd egyenesen áthaladni a kereszteződésen. Az autósoknak több esetben a Dunavarsányi körforgalom felé kell majd kerülni, úgyhogy ne megszokásból vezessetek holnap reggel, és biztos vagyok benne, hogy nagyobb menetidőre is számítani lehet majd. Vigyázzatok!

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internet csomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, ha feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
6: Megbízható szervizt keresel autódnak? Sziget-Szent Miklóson. A Csepeli út 15 szám alatt várjuk modern és veterán autódat. Márka független szerviz. Diagnosztika. Műszaki vizsgára és OT minősítésre felkészítés. Valamint károsult járművek javítása teljes körű kárügyintézéssel. Skoda specialistaként, Bosch szakműhelyként és Unix Car Service partnerként is számíthatsz ránk. Beaver Tradition. Több mint 25 év tapasztalat modern és veterán autók szervizelésében. Csepeli út 15. Csak keresd a hódot. További információ és időpont egyeztetés 0670 700 0700.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Lezárják a vasúti átjárókat Taksonyban. Vágányszabályozási munkálatok miatt ideiglenesen teljes útlezárásokra kell számítani Taksonyban október 17-e és 19-e között. A korlátozások a Szent Imre úti, valamint a Csokonai utcai vasúti átjárót érintik. Az 5202-es számú úton a Szent Imre úti vasúti átjárónál október 17-én szombaton, valamint 18-án vasárnap este 4-8-tól 11 óráig lesz érvényben a lezárás. A Csokonai utcai vasúti átjárót október 18-án és 19-én, illetve hétfőn hajnalban éjféltől reggel 4 óráig is lezárják. A tájékoztatás szerint a korlátozások a menetrend szerinti autóbusz közlekedést nem érintik. A közlekedőket arra kérik, hogy utazások megtervezésekor vegyék figyelembe az ideiglenes útlezárásokat. Életjáradék szerződéssel támogatják az időseket Dunaharasztin. A képviselőtestület nemrég fogadta el a rendelet módosítást, amely a rászoruló és az egyedül élő nyugdíjasoknak egyaránt kedvez. Dr. Szalai László polgármester rádiónknak elmondta, a program lényege, hogy az idősek gondoskodás fejében az önkormányzatra íratják ingatlanjukat. A település első ember emellett hangsúlyozta, hogy a városvezetés által fizetett havi járandóság mértéke az illető életkorától és a lakás értékétől is függ.
8: Odafigyelünk az idősekre, komoly szociális ellátó intézményeink vannak, és nemrég fogadtunk egy rendelet módosítást is, ami egy életjáradék programból szól. Ezzel is próbálunk az idős embereknek, akik rászorulnak, egyedül vannak, vagy egyszerűen csak a nyugdíjukat szeretnék kiegészíteni, így próbálunk az idős embereknek segíteni. Gyakorlatilag arról szól, hogy az idős korú emberek életjáradék szerződést tudnak kötni az önkormányzattal, az ingatlanjuknak az értékét, annak a 15%-át azonnal megkapják, és a életkoruktól, az ingatlan értékétől függően pedig havi járandóságot fizet az önkormányzat. Cserébe azért, hogy gondoskodunk, ők az önkormányzatra iratják rá az ingatlanjukat.
7: Folytatódik a Sorsfordító napok előadás sorozat. Októberben ismét megrendezik a Sorsfordító napok ismeretterjesztő előadás sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A programok témáját minden alkalommal egy jelentős történelmi évforduló adja. Mistándor, a Sziget-Szent Miklósi történeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, a következő előadása tervek szerint október 23-án lesz, hiszen idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója áll a középpontban. A sorozat korábbi alkalmainál többi között az 1956-os forradalom 50., a trianoni békeszerződés 90., valamint a Rákóczi szabadságharc leverésének 300. évfordulóját is feldolgozták.
9: Szabó Zoltán lesz majd az előadónk, aki a Magyar Néprajzi Múzeumnak volt korábban az igazgatója, és úgy esett, hogy ő is Abáról származik, és hát ismeri a Heidinger familiát, foglalkozott is a történetével, úgyhogy ő fog tudni nekünk egy nagyon jó előadást tartani arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Heidinger János, hogy ezt a számunkra ismeretlennek mondható kiskatonát, hiszen 18 éves volt, ha jól emlékszem, akkor, amikor meghalt. Az ő családját megismerhetjük közelről, meg az ő személyiségét, tehát hogy egy igazi szigetszentmiklósi történetet hoz nekünk valaki, aki egyébként nem szigetszentmiklósi.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Zanox kockázatok és mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. Októberben is várják a családokat keddenként a Szigetszentmiklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyku Ágit halljátok. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, mennyit néztek televíziót, van-e egyáltalán az otthonotokban, mert egyre több mindenkinél nincs egyébként, vagy legalábbis televízió előfizetése nincs, készülék az van, csak teljesen másra használják. Viszont a zene hallgatás valahogy nem megy ki, hála Istennek a divatból, és képzeljétek, a televízió nélküli, kifejezetten zene hallgatásra kialakított szobák egyre gyakrabban jelennek meg a lakberendezők terveiben. A trend részben a japán jazz kávézók világából merít, ahol a vendégek hagyományosan azért gyűltek össze, hogy bakelit lemezekről hallgassanak zenét. Írja a House Beautiful. A lap cikke szerint a zenehallgató szobák globális népszerűsége összefügghet a digitális eszközök mindennapi életben betöltött szerepével. Adam Goldstein, a Studio Kollektív tervezője szerint a bakelit újbóli térnyerése részben arra adott választ, hogy az emberek egyre inkább a digitális szolgáltatásokon keresztül fogyasztják a zenét. A végtelen lejátszási listák helyett egy teljes album meghallgatása lehetőséget ad arra, hogy a hallgató az előadó eredeti elképzelése szerint ismerje meg a zenét. Ezek a helyiségek általában inkább kényelmes nappalira emlékeztetnek, mint hagyományos szórakozó helyre. A hangsúly a jó minőségű hangrendszeren, a kényelmes ülőhelyeken és a nyugodt környezeten van. A cél, hogy a zenehallgatást ne zavarják képernyők és más figyelemelterelő tényezők. Sebastian Salvador, a Rios tervezője szerint a digitális ingerekben gazdag mindennapokban egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan otthoni terekre, amelyek az érzékszervekre ható élményeket kínálják. A zenehallgató szobák kialakításában ezért a hangtechnika mellett a felhasznált anyagok, a textúrák és a kialakítás is fontos szerepet kaphat. Hát én ennek nagyon örülnék, de egy olyan kis térnek is, ami mondjuk, tudjátok, ez a kifejezett olvasósarok, ahol kényelmesen le tudsz ülni egy, hát nem kanapéra, hanem inkább fotelbe fel tudod rakni a lábadat, van melletted világítás, egy kis asztal, ahová lerakod a könyvedet, miközben végig gondolod azt, amit olvastál, és mondjuk a háttérben, hogyha jó zene szólna, hát ezt azért el tudom képzelni, és hát egy olyan helyen is el tudom ezt képzelni, ahol tényleg van bakelit lemez és bakelit lejátszó, mert valami elképesztőek. Nektek van még ilyen lemezetek otthon? Kíváncsian várom a véleményeteket. 0620 95 95 107-es az SMS és Viber száma.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, hát igazán változékony volt a mai időjárás, volt itt szél, kicsi szemerkélő eső, napsütés, borús idő, minden. Hát holnap gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, de számottevő csapadék az nem ígérkezik, ahogy az elmúlt napokban sem. Mérsékelt helyenként élénk lesz a nyugati és szél, délután 16 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Pénteken sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel délelőtt keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás ködös körzetek. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Szombaton az ország keleti harmadán és az Alpok alján erősen felhős, máshol napos időre van kilátás. Keleten időszakos gyenge eső helyenként kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, keleten 11 és 15, máshol 15 és 20 fok közötti maximumokat mérhetünk. Úgyhogy erre számíthatunk a következő napokban. Egyébként front nem terheli majd a szervezetünket csütörtökön. Enyhe hidegfronti tüneteket tapasztalhatnak az érzékenyek, a magasban beáramló hidegebb légtömeg miatt fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák is előfordulhatnak. A szelesebb tájakon pedig fokozódhat a fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság. Na ez is jöhet, szuper! Hát akkor ezt vezessük le valahogy, mondjuk valamilyen mozgással, vagy nem tudom kinek mi a módszere, akár ezt is megírhatjátok nekem. 0-20-95-95-107-es az SMS és Viber számon.

0: Kedves Lakihegy Rádió hallgatók, remélem jól telt a napotok, én már csak búcsúzni jöttem hozzátok, hiszen ha ránéztek az órára, akkor láthatjátok, hogy perceken belül 7 óra van, és igen, a folytatásban most is Sziget Krónikával megyünk tovább, majd 1 óra magyar zene, a Magna Cum Laude-val és a Pálinka dallal kezdünk majd, tehát biztos vagyok benne, hogy ezt is elénekelték Tökölön, amikor nyáron felléptek, aztán jön Gáspár Laci, visszaemlékszik a 80-as évekre, aztán Sterbinski, Karagó, The Beavers, Bermuda és még sokan mások itt lesznek ebben az egy órában. Aztán 8 óra után jön a Sziget Szelet című riport műsorunk a városnapokról, az első miklósi városnapokról készített Somogyi Betty egy ilyen kis összefoglaló, több helyszínen is járt, úgyhogy ezeket a beszélgetéseket hallgathatjátok meg, majd 9 óra után a süsfának legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet és további kellemes estét és jó rádiózást kívánok. Kívánok mindenkinek, Petyko Ági vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
8: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
9: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
10: Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Sziget-Szent Miklós és Gyergyó-Szent Miklós. Folytatódik a sorsfordító napok előadás sorozat. Elkészült a felújított kézilabdapálya a Sziget-Szent Miklósi Kéktó szabadidőparkban. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
9: Sziget Krónika. Krónika.
10: Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Sziget-Szent Miklós és Gyergyó-Szent Miklós. Október 9-én pénteken ünnepi képviselőtestületi üléssel folytatódott a Miklósi Városnapok rendezvény sorozata, amelyen Sziget-Szent Miklós városávatásának 40. évfordulójáról emlékeztek meg. A település 1986. január 1-én kapott városi rangot. Az ünnepségen három testvérváros, a lengyelországi Buskozdroj, a bulgáriai Gorna-Orjahovica és az erdélyi Gyergyó-Szent Miklós delegációja is részt vett. A rendezvény egyik kiemelt eseményeként Nagy János Sziget-Szent Miklós, valamint Nagy Zoltán Gyergyó-Szent Miklós polgármestere ünnepélyesen megerősítette a két település között 1996-ban létrejött testvérvárosi megállapodást. A 30 éves együttműködés jelképeként Gyergyó Gyergyó-Szent Miklós egy a gyergyói havasokból származó fenyőfát ajándékozott a városnak, amely a közösségnek az összetartozását és kitartását szimbolizálja. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a cél, hogy a már jól működő testvérvárosi kapcsolatot tovább erősítsék, és az együttműködést újabb területekre is kiterjesszék. A városvezető a megújított megállapodás több fontos pontját is ismertette.
11: Az eddigi együttműködés területeinek továbbfejlesztését a következő területeken kívánjuk megerősíteni. A két város közötti idegenforgalom, gazdasági kapcsolatok további fellendítése. Két város gyermekeinek közös nyaraltatása. Kulturális és művészeti csereprogramok szervezése. Oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek együttműködési feltételeinek további biztosítása. Kölcsönös együttműködés a két város intézményei és gazdálkodó szervezetei között. És utolsó pontként pedig további tapasztalatcserék a két város társadalmi szervezetei között.
10: A közösség összetartó erejének és a helyi értékteremtésnek a jelentőségét hangsúlyozta Percsicsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, Sziget-Szent Miklós városávatásának 41. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A képviselő kiemelte, különösen fontosnak tartja, hogy a jubileumi rendezvényen nem csak a város elmúlt 4 évtizedének eredményeiről emlékeztek meg, hanem elismerésben részesítették azokat is, akik munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárultak a helyi közösség fejlődéséhez. Hozzátette, az ünnepség jól példázta, milyen meghatározó szerepet tölt be az összetartozás és az egymásért vállalt felelősség Sziget-Szent Miklós életében.
12: Fontos megemlékeznünk azokról az emberekről, akik a közösségünk motorjai és motorjai voltak az elmúlt évtizedekben, és ezek az alkalmak mindig felemelők, és szerintem ez most sem volt másképp. És nagyon jó volt látni, hogy a díjazottakat mennyire támogató környezet fogadta, akár csak mondjuk a óvoda vezetőt, a saját óvodájának a munkatársai, ahogy köszöntötték. Szerintem ezek mindig könnyet csalnak az ember szemébe.
10: Folytatódik a Sorsfordító Napok előadás sorozat. Októberben ismét megrendezik a Sorsfordító Napok ismeretterjesztő előadás sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A programok témáját minden alkalommal egy jelentős történelmi évforduló adja. Mistándor, a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény múzeológus a rádiónknak elmondta, a következő előadása tervek szerint október 23-án lesz, hiszen idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója áll a középpontban. A sorozat korábbi alkalmain a többi között az 1956-os forradalom 50. a trianoni békeszerződés 90. valamint a Rákóczi szabadságharc leverésének 300. évfordulóját is feldolgozták.
13: Szabó Zoltán lesz majd az előadónk, aki a Magyar Néprajzi Múzeumnak volt korábban az igazgatója, és úgy esett, hogy ő is Abáról származik, és hát ismeri a Heidinger familiát, foglalkozott is a történetével, úgyhogy ő fog tudni nekünk egy nagyon jó előadást tartani arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Heidinger János, hogy ezt a számunkra ismeretlennek mondható kiskatonát, hiszen 18 éves volt, ha jól emlékszem, akkor, amikor meghalt. Az ő családját megismerhetjük közelről, meg az ő személyiségét, tehát hogy egy igazi Sziget-Szent Miklósi történetet hoz nekünk valaki, aki egyébként nem Sziget-Szent Miklósi.
10: Elkészült a felújított kézilabdapálya a Sziget-Szent Miklósi Kéktó szabadidőparkban. A beruházás során a sportpálya korszerű rekordtámburkolatot kapott, emellett új kézilabdakapukat, labdafogóhálót és modern sportvilágítási rendszert is kialakítottak, így a létesítmény sötétedés után is használható. A fejlesztés teljes költsége meghaladta az 50 millió forintot. Ebből 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Aktív Magyarország program. A fennmaradó csak nem 26 millió forintot pedig Sziget-Szent Miklós önkormányzata saját forrásból fedezett. Az új pályát október 13-án ünnepélyes keretek között adták át. A rendezvényen szülő, gyermek, valamint fiú és lány csapatok mérkőzéseivel avatták fel a megújult sportlétesítményt, amely a helyi sportélet és a szabadidős mozgás lehetőségeit egyaránt bővíti.
9: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
10: Véglegesítették Dunavarsány 1-es és 2-es gyermekorvosi körzetének betegfogadási rendjét. A korábban 2-3 hetente frissülő beosztás nemrég állandósult. Dr. Kárdási Judit hétfőn, kedden és pénteken jellemzően délelőttönként tart konzultációkat, a fennmaradó napokon pedig délutánonként. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös körzetében hétfőn és csütörtökön 11-től 14 óráig tart a rendelés, kedden és szerdán viszont reggel 7-től 10-ig. Az 1-es körzetben kedden és csütörtökön, míg a 2-es körzetben pénteken várják a páciensek. ötleteket, egészséges tanácsadást. További információk a település önkormányzatának hivatalos felületein olvashatók. Országos ezüstérmet szerzett a Szigetszentpártoni általános iskola csapata a Robotex Hungary 2026 nemzeti döntőjén. A budapesti versenyen 101 csapat mérte össze tudását különböző robotikai versenyszámokban. Az iskola Valli nevű csapata Király Benedek Márton és Kiskende István az U14-es LEGO vonalkövetés kategóriában indult. A több hónapos felkészülést követően a fiúk az elődöntőből a döntőbe is bejutottak, ahol végül a második helyet szerezték meg. A csapatot Kuruc Mónika tanárnő koordinálta. Az eredmény azért is jelentős, mert a kategória legjobbjai előtt megnyílhat az út a november végén Dél-Koreában megrendezendő Robotex International világdöntőre.
9: Sziget Krónika. Sporthíreink.
10: Sima vereséget szenvedett Sopronban a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1 harmadik fordulójában a miklósiak alapból sem lettek volna esélyesek, azonban két kulcsjátékosuk nélkül kellett kiállniuk sérülések miatt, és a harmadik légiósuk sem érkezett meg még külföldről. A hétfős rotációval dolgozó BKG így egy pillanatra sem tudott a bajnoki címért menő soproniak ellenfele lenni, és 107-53-ra maradt alul. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, nagyon várják már a hiányzók visszatérését, addig azonban ennél nagyobb ellenállást vár a csapatától, és ebben komolyan fejlődniük kell. Pontot szerzett Tatabányán Sziget-Szent Miklós férfi kézilabda csapata az NB1-ben. Az SKSK végig szoros mérkőzést tudott játszani a Nemzetközi Ligában induló tavalyi bronzérmes otthonában, és a szünetben meglepetésre 16-17-re vezetett. A fordulás után a hazai csapat átvette a kezdeményezést, és már 3 góllal is előrébb járt, 27-24-nél, de a miklósiak ekkor sem adták fel, és végül az utolsó pillanatokban gólt szerezve 31-31-es bravúr döntetlent értek el. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, nagyon jól játszottak és rendkívül büszke a csapatra, mert itt egy olyan csapatot szorongattak meg, amely elviekben egy szinten felettük el, és ez nem minden nap jön el egy csapat életében. Gól nélküli döntetlent játszott Csömörön a Fémag Duna Varsány a Pest megyei labdarúgó bajnokságban. A bajnok esélyes varsányiak hiába nyomtak és alakítottak ki helyzeteket, különösen a második félidőben nem tudták feltörni ellenfelük védekezését. Hollik András, a térségi gárda sportigazgatója elmondta, ez mindenképpen csalódás, de mennek tovább, mert hosszú a bajnokság és még mindig veretlenek, illetve az élmezőny tagjai. Simán verte idegenben a Sereghajtó Szekszárdot a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugati csoportjában. A térségiek már az első félidőben 0-2-re vezettek, és a fordulás után előnyöket tovább növelték, így végül 1-4-et mutatott a lefújáskor az eredményjelző. Ugi Márk vezetőedző szerint az ilyen találkozók mindig nehezek, mert az anyagi gondokkal küzdködő szekszárdiak nincsenek annyival lemaradva, hogy könnyű legyen ellenük nyerni, ezért játékosainak meg kellett találni a kellő motivációt, ami szemlátomást jól sikerült.
9: Időjárás.
10: Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, maximum északkeleten csepereghet gyengén az eső, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi északnyugati szél. Délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
9: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés, irodalmi összeállítását is láthatják. 15. alkalommal rendezik meg a Taksonyi falukerülő túrát november 7-én szombaton. A résztvevők ezúttal 4 különböző táv közül választhatnak, 4, 8, 12 vagy 16 kilométeres útvonalon indulhatnak el. A túra reggel 8 órától délig tart, a rajt és a cél a Német Nemzetiségi Óvodánál, a Szent Anna tér egy szám alatt lesz. Az útvonalakat állomások, játékos feladatok és totó is színesíti. A szervezők a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőt is külön díjazzák, a legnagyobb létszámú csapat pedig vándorserleget kap. A jubileumi rendezvény ingyenes, a helyszínen pedig további programokkal is készülnek. Előnevezni a taksonyitura@gmail.com e-mail címen lehet. Ősszel is várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Rádió. A térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Szigetszent Miklós és Gyergyószent Miklós. Folytatódik a Sorsfordító Napok előadás sorozat. Elkészült a felújított kézilabdapálya a Szigetszent Miklósi Kéktó Szabadidőparkban. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Szigetszent Miklós és Gyergyószent Miklós. Október 9-én pénteken ünnepi képviselőtestületi üléssel folytatódott a Miklósi Városnapok rendezvény sorozata, amelyen Szigetszent Miklós városávatásának 40. évfordulójáról emlékeztek meg. A település 1986. január 1-én kapott városi rangot. Az ünnepségen három testvérváros, a lengyelországi Buskozdroj, a bulgáriai Gorna Orjahovica és az erdélyi Gyergyószent Miklós delegációja is részt vett. A rendezvény egyik kiemelt eseményeként Nagy János Szigetszent Miklós, valamint Nagy Zoltán Gyergyószent Miklós polgármestere ünnepélyesen megerősítette a két település között 1996-ban létrejött testvérvárosi megállapodást. A 30 éves együttműködés jelképeként Gyergyószent Miklós egy a gyergyói havasokból származó fenyőfát ajándékozott a városnak, amely a közösségnek az összetartozását és kitartását szimbolizálja. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a cél, hogy a már jól működő testvérvárosi kapcsolatot tovább erősítsék, és az együttműködést újabb területekre is kiterjesszék. A városvezető a megújított megállapodás több fontos pontját is ismertette.
6: Az eddigi együttműködés területeinek továbbfejlesztését a következő területeken kívánjuk megerősíteni. A két város közötti idegenforgalom, gazdasági kapcsolatok további fellendítése, két város gyermekeinek közös nyaraltatása, kulturális és művészeti csereprogramok szervezése, oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek együttműködési feltételeinek további biztosítása, kölcsönös együttműködés a két város intézményei és gazdálkodó szervezetei között, és utolsó pontként pedig további tapasztalatcserék a két város társadalmi szervezetei között.
5: A közösség összetartó erejének és a helyi értékteremtésnek a jelentőségét hangsúlyozta Percsicsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, Szigetszent Miklós városávatásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A képviselő kiemelte, különösen fontosnak tartja, hogy a jubileumi rendezvényen nem csak a város elmúlt 4 évtizedének eredményeiről emlékeztek meg, hanem elismerésben részesítették azokat is, akik munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárultak a helyi közösség fejlődéséhez. Hozzátette, az ünnepség jól példázta, milyen meghatározó szerepet tölt be az összetartozás és az egymásért vállalt felelősség Szigetszent Miklós életében.
7: Fontos megemlékeznünk azokról az emberekről, akik a közösségünk motorjai és motorjai voltak az elmúlt évtizedekben, és ezek az alkalmak mindig felemelők, és szerintem ez most sem volt másképp. És nagyon jó volt látni, hogy a díjazottakat mennyire támogató környezet fogadta, akár csak mondjuk a óvoda vezetőt, a saját óvodájának a munkatársai, ahogy köszöntötték. Szerintem ezek mindig könnyet csalnak az ember szemébe.
5: Folytatódik a Sorsfordító Napok előadás sorozat. Októberben ismét megrendezik a Sorsfordító Napok ismeretterjesztő előadás sorozatot Szigetszent Miklóson. A programok témáját minden alkalommal egy jelentős történelmi évforduló adja. Mistándor, a Szigetszent Miklósi helytörténeti gyűjtemény múzeológusa rádiónknak elmondta, a következő előadása tervek szerint október 23-án lesz, hiszen idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója áll a középpontban. A sorozat korábbi alkalmain a többi között az 1956-os forradalom 50., a trianoni békeszerződés 90., valamint a Rákóczi szabadságharc leverésének 300. évfordulóját is feldolgozták.
8: Szabó Zoltán lesz majd az előadónk, aki a Magyar Néprajzi Múzeumnak volt korábban az igazgatója, és úgy esett, hogy ő is Abáról származik, és hát ismeri a Heidinger familiát, foglalkozott is a történetével, úgyhogy ő fog tudni nekünk egy nagyon jó előadást tartani arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Heidinger János, hogy ezt a számunkra ismeretlennek mondható kiskatonát, hiszen 18 éves volt, ha jól emlékszem, akkor, amikor meghalt. Az ő családját megismerhetjük közelről, meg az ő személyiségét, tehát hogy egy igazi szigetszentmiklósi történetet hoz nekünk valaki, aki egyébként nem szigetszentmiklósi.
5: Elkészült a felújított kézilabdapálya a szigetszentmiklósi Kéktó szabadidőparkban. A beruházás során a sportpálya korszerű rekordtámburkolatot kapott, emellett új kézilabda kapukat, labdafogóhálót és modern sportvilágítási rendszert is kialakítottak, így a létesítmény sötétedés után is használható. A fejlesztés teljes költsége meghaladta az 50 millió forintot. Ebből 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Aktív Magyarország program. A fennmaradó csak nem 26 millió forintot pedig Sziget-Szentmiklós önkormányzata saját forrásból fedezett. Az új pályát október 13-án ünnepélyes keretek között adták át. A rendezvényen szülő, gyermek, valamint fiú és lány csapatok mérkőzéseivel avatták fel a megújult sportlétesítményt, amely a helyi sportélet és a szabadidős mozgás lehetőségeit egyaránt bővíti.
4: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
5: Véglegesítették Dunavarsány 1-es és 2-es gyermekorvosi körzetének betegfogadási rendjét. A korábban 2-3 hetente frissülő beosztás nemrég állandósult. Dr. Kárdási Judit hétfőn, kedden és pénteken jellemzően délelőttönként tart konzultációkat, a fennmaradó napokon pedig délutánonként. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös körzetében hétfőn és csütörtökön 11-től 14 óráig tart a rendelés, kedden és szerdán viszont reggel 7-től 10-ig. Az 1-es körzetben kedden és csütörtökön, míg a 2-es körzetben pénteken várják a pacienseket egészséges tanácsadásra. További információk a település önkormányzatának hivatalos felületein olvashatók. Országos ezüstérmet szerzett a Szigetszentmártoni általános iskola csapata a Robotex Hungary 2026 nemzeti döntőjén. A budapesti versenyen 101 csapat mérte össze tudását különböző robotikai versenyszámokban. Az iskola Val-i nevű csapata Király Benedek Márton és Kiskende István az U14-es LEGO vonalkövetés kategóriában indult. A több hónapos felkészülést követően a fiúk az elődöntőből a döntőbe is bejutottak, ahol végül a második helyet szerezték meg. A csapatot Kuruc Mónika tanárnő koordinálta. Az eredmény azért is jelentős, mert a kategória legjobbjai előtt megnyílhat az út a november végén Dél-Koreában megrendezendő Robotex International világdöntőre.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Sima vereséget szenvedett Sopronban a BKG Prima Sziget Szentmiklós női kosárcsapata. Az NB1 harmadik fordulójában a miklósiak alapból sem lettek volna esélyesek, azonban két kulcsjátékosuk nélkül kellett kiállniuk sérülések miatt, és a harmadik légiósuk sem érkezett meg még külföldről. A hétfős rotációval dolgozó BKG így egy pillanatra sem tudott a bajnoki címért menő soproniak ellenfele lenni, és 107-53-ra maradt alul. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, nagyon várják már a hiányzók visszatérését, addig azonban ennél nagyobb ellenállást vár a csapatától, és ebben komolyan fejlődniük kell. Pontot szerzett Tatabányán Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata az NB1-ben. Az SKSK végig szoros mérkőzést tudott játszani a Nemzetközi Ligában induló tavalyi bronzérmes otthonában, és a szünetben meglepetésre 16-17-re vezetett. A fordulás után a hazai csapat átvette a kezdeményezést, és már 3 góllal is előrébb járt, 27-24-nél, de a miklósiak ekkor sem adták fel, és végül az utolsó pillanatokban gólt szerezve 31-31-es bravúr döntetlent értek el. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, nagyon jól játszottak és rendkívül büszke a csapatra, mert itt egy olyan csapatot szorongattak meg, amely elviekben egy szinten felettük el, és ez nem minden nap jön el egy csapat életében. Gól nélküli döntetlent játszott Csömörön a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó bajnokságban. A bajnok esélyes varsányiak hiába nyomtak és alakítottak ki helyzeteket, különösen a második félidőben nem tudták feltörni ellenfelük védekezését. Ollik András, a térségi gárda sportigazgatója elmondta, ez mindenképpen csalódás, de mennek tovább, mert hosszú a bajnokság, és még mindig veretlenek, illetve az élmezőny tagjai. Simán verte idegenben a Sereghajtó Szekszárdot a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugati csoportjában. A térségiek már az első félidőben 0-2-re vezettek, és a fordulás után előnyöket tovább növelték, így végül 1-4-et mutatott a lefújáskor az eredményjelző. Ugi Márk vezetőedző szerint az ilyen találkozók mindig nehezek, mert az anyagi gondokkal küzdködő szekszárdiak nincsenek annyival lemaradva, hogy könnyű legyen ellenük nyerni, ezért játékosainak meg kellett találni a kellő motivációt, ami szemlátomást jól sikerült.
4: Időjárás.
5: Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, maximum északkeleten csepereghet gyengén az eső. Csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél. Délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Sziget Szelet.
0: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
4: Ez a Sziget Szelet a Lakihegy Rádióban.
9: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Sziget Szelet, a mikrofonnál pedig Somogyi Bettit halljátok. Sziget-Szent Miklós idén ünnepli várossá válásának a 40. évfordulóját. Az első miklósi városnapok keretében pedig október 10-én és 11-én is színes programokkal várták az érdeklődőket. Október 10-én reggel már elindult a szüreti felvonulás, az állomások között a Napraforgók Néptánc Együttes és a Szép Szivárvány Néptánc Együttes táncolt. A végállomás pedig a Kék Tó Szabadidőpark volt, ahol délelőtt zajlott a halászléfőző verseny, este pedig az eső ellenére is nagyon jó kis koncertekkel készültek a szervezők. Aztán október 11-én pedig levetítették a Művész a mozi mögött című Nádasdy Andrásról szóló portréfilmet a Nádasdy Filmszínházban, amelyet egyébként Jakab Gergely készített, de a másik filmjét, az Emlékek a partról című dokumentumfilmet is meg lehetett nézni, egyébként utolsó alkalommal a Nádasdy Filmszínházban. A két vetítés között pedig Leskovics Gábor, vagyis ismertebb nevén Lecsó adott egy nagyjából egy órás koncertet, egyedül egy gitárral. A mai Sziget Szeletben ő is megszólal majd. Tartsatok velem, a zene után kezdünk is.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Megvolt a halászléphőző verseny eredményhirdetése is, itt áll mellettem Nagy János, Sziget-Szent Miklós város polgármestere. Te kóstoltad egyébként valamelyik halászlevet? Egyáltalán szereted a halászlevet?
3: Imádom a halászlevet, viszont ma még nem volt lehetőségem enni belőle, úgyhogy az interjú után megyek pont ebédelni, és akkor meg fogom kóstolni.
2: Nem is tartalak fel majd sokáig. Egyébként halászléből is ugye van azért ilyen fajta és olyan fajta is, neked melyik a kedvenc?
3: Az összes. Viszont azt szeretném mondani, hogy haltepertőt kaptam az egyik sátornál, és az isteni volt, és most szóltak a lakók, hogy félretettek nekem a haltepertőből, úgyhogy szerintem az ebéd előtt oda fogok menni, és gyorsan a jussomat elhozom.
2: Na, és milyen volt eddig egyébként szerinted az első miklósi városnapok, hiszen ugye október 8-án tulajdonképpen elstartolt ugye egy dokumentumfilmvetítéssel, amiben egyébként ugye te is szerepelsz.
3: Sűrű programokkal teli volt a városnapok, és még nincs vége, hiszen utánunk még lesznek koncertek, és bízom benne, hogy minél többen eljönnek a koncertekre. Tegnapi napon is már koncerttel zártuk a napot, illetve előtte egy ünnepélyes, hát testületi ülésnek neveztük, de nem az volt, hanem ünnepélyes díjátadó gála volt, és az előtti nap pedig a Nádasdi Filmszínházban tekinthettük meg az általad említett filmet. Ugye nyilván a jelenlegi polgármesterként szerepelnem kellett a filmben, ott elmondtam, hogy nekem mit jelent Sziget-Szent Miklós. Akit érdekel, egyébként maga a film, én úgy tudom, hogy a helyi televízió már közé tett a Facebook oldalán. Viszont jó volt azt hallani azoktól a lakóktól és a volt városvezetőktől, hogy milyen volt akkor a település, és mi számukra a település. Igazából azt hallottam vissza, amit a feleségem nagypapájától hallottam annak idején, illetve adott nekem át fényképeket, amelyeket még az akkor élő amivárosunk.hu weboldalra föl is töltöttem a Sziget-Szent Miklós annó galériába, és nagy örömömre szolgál, hogy rengetegszer ezek a fényképek, amiket a feleségem nagypapájától megkaptam, azt újra megtekintetem különböző Facebook csoportokban, oldalakon, illetve a filmben is voltak olyan fényképek, amelyeket én már annak idején ismertem, és papíralapú képként láttam.
2: Hát akkor igazi kis nosztalgia volt, és akkor még a mai napra térjünk egy picit vissza, hiszen ugye este 6 órakor a Foglalt Együttes lép majd ugye ide a színpadra, ők egyébként ugye a Rock Sziget külön díjasai, és tegnap már ugye te említetted az egyik videódban, hogy hát ha jól tudom, nagyon várod a 4-es Street zenekart is, akik pedig majd utánuk, talán ha jól emlékszem, este 7 órakor lesznek itt a színpadon.
3: Sok szempontból az egyik kedvenc zenekarom a 4-es Street, félreértés ne essék, nem én miattam lettek ők meghívva, viszont többek között azért, és sokan nem tudják, Sziget-Szent Miklóson lettek felfedezve az egyik Rock Sziget zenei tehetségkutató fesztiválon. Aztán a másik pont, ami mellettük szól, hogy Gyergyó Szent Miklós szülöttei, tehát Gyergyó Szent Miklósi zenekarról van szó, és Gyergyó Szent Miklósról azt kell tudni, hogy Sziget-Szent Miklós testvérvárosa, de nem akármilyen testvérváros a Sziget-Szent Miklósnak, hiszen kereken most ünnepeljük a 30. évfordulóját annak, hogy Sziget-Szent Miklós és Gyergyó-Szent Miklós között testvérvárosi szerződés köttetődött, így a tegnapi rendezvényen, ünnepélyes rendezvényen megerősítettük a Gyergyó-Szent Miklósi polgármester úrral azt a szándékot, hogy a továbbiakban is szeretnénk még szorosabb kapcsolatot építeni, és bízom benne, hogy a jövőben már nem csak arról fog szólni, hogy Sziget-Szent Miklósról politikai delegáció fog kiutazni Gyergyó-Szent Miklósra, hanem úgy, mint régebben is, hogy diákok, gyerekek vagy csereüdültetés mentén tudunk kapcsolatot építeni, illetve a gyergyóiakkal, a szakemberek már én is felvettem a kapcsolatot, hiszen azért sűrűn szoktunk szakmailag is egyeztetni és találkozni, hogy ott nagyon híres az ifjúság és kulturális mozgalom élet. Én szeretném ezt bevezetni Sziget-Szent Miklósra, így a legutóbbi fórumon is jeleztem, hogy én mindenképp szeretnék egy ifjúsági házat a Sziget-Szent Miklósi fiataloknak.
2: Nagy Jánossal, Sziget-Szent Miklós város polgármesterével beszélgettem, tehát október 10-én a halászléfőző verseny eredmény hirdetése után, mert egyébként ugye ő adta át a díjakat. A zene után pedig megmutatom nektek azt az interjút, interjút, amelyet Hidvégi Évával, a Napraforgók néptánc együttes vezetőjével készítettem, hiszen ők mindegyik állomáson a szüreti felvonuláson felléptek, és egyébként most egy külföldi útra is készülnek, de hogy konkrétan hova mennek, az a zene után kiderül. Maradjatok velem, mindjárt folytatódik a Sziget Szelet.

0: Sziget Szelet, a Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Meg is érkezett a szüreti felvonulás ide a végállomásunkra, tulajdonképpen Sziget-Szent Miklósra, a Kéktó szabadidőparkba, és itt van mellettem Hídvégi Éva, a Napraforgók néptánc együttesnek a vezetője. Mennyien érkeztetek ide most a szüreti felvonulásra, mert elképesztően táncoltatok, és milyen táncokat hoztatok?
2: Nagyon szépen köszönjük, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sokat készültünk erre a fellépésre. Most kamaracsoportot láthatott a közönség. Egy számra volt most lehetőség.

0: nézőknek, és hogy felkértek minket is.
1: Mesélsz egy picit a ruháról. Egyébként erről minden évben beszélünk, de szerintem fontos is, mert megint tényleg elképesztően szépek voltak a fiúk is, meg a lányok is.
0: Köszönjük szépen! A ruhák azok, mi úgy hívjuk, hogy Nagy Éva, édesanyám, meg a Varrónőnek a reszortja, ők, akik közösen kisztáltak.

0: vagyok nagyon szakavató, de annyit elmondhatok, hogy tényleg inkább az élénk színeket preferáljuk itt ezekben a felső tiszavidéki tájegységekben.
1: Hogyan indult nálatok az év, illetve milyen fellépések várnak még rátok? Annyit azért szerintem elárulhatunk, én úgy hallottam, hogy ismét mentek majd Amerikába is.
0: Igen, ezt nagyon jól hallottad, és köszönjük szépen is, hogy fölvezetted. Mi nagyon berúgtuk ezt az évet, ez a szeptember-október, ez most olyan nálunk, mint egy május-június. Minden héten fellépünk, minden héten felkérésünk van, van, hogy egy nap kettő is, és akkor vasárnap készülünk a külföldi turnéra, ugye Floridába, Sarasotába hívtak minket vissza újra, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden van, de nagyon szívesen vállaljuk, nagyon szeretjük ezt csinálni, úgyhogy mi más csinálnám, mint fellépünk hétvégén és táncolunk.
1: Akkor nagyon gőzerővel készültök egyébként, addig majd még beszélgetünk még akár az amerikai út előtt is, meg természetesen majd utána is egy kis beszámolóra. Annyit egyébként anyukád elárult, hogy ez most egy kicsikét olyan szempontban más lesz, hogy tényleg a gyerekek fizetik gyakorlatilag a saját dolgaikat, és hogy elmentek dolgozni, és igenis annyira szeretnének menni, ez egy nagy dolog szerintem.
0: Igen, tavaly is így történt, hogy akik kimentek, ők nekik ugye egy részét sikerült szponzorálnunk ugye különböző cégekkel, és a másik részét a repülőjegynek neki kellett igen előteremteni, tehát ők már fél évvel, háromnegyed évvel ezelőtt készülnek erre az eseményre. Ugyanúgy nekünk is felnőttnek, mindenkinek kell erre anyagilag fölkészülni, hiszen mi az, hogy kimegyünk, természetesen sokan mondják, hogy de jó nektek, meg milyen nagy lehetőség, jaj, de jó, kár, hogy én nem mehetek, de ezért mi nagyon megküzdünk.

0: úgyhogy köszönjük szépen, akik mondják, hogy jaj, de jó nektek, de mi nem csak úgy megyünk, hanem nagyon sok mindent beleteszünk ezért.
1: Mennyi időt lesztek kint egyébként, és hányan mentek még így záró kérdésnek?
0: Igen, 10 napot leszünk kint, ugye benne van a be- és kiutazás. Most kicsit kisebb létszámmal megyünk, csak a felnőtt táncosok mennek, úgyhogy 14-en megyünk most felnőttel együtt, és így készülünk körülbelül, mert mondták, hogy most ennyien mehetünk csak, igen.
1: Hídvégével a Napraforgók Néptánc Együttes vezetőjével is beszélgettem, tehát október 10-én a szüreti felvonulás után elmegyünk egy rövidet zenélni, aztán a Szigetszelet második blokkjában pedig már az október 11-i vasárnapi eseményekről lesz szó, mert hogy a Nádasdy Filmszínházban levetítették a Nádasdy Andrásról szóló portréfilmet, ezen kívül pedig Leskovics Gábor Lecsó is adott egy koncertet, méghozzá Egymaga egyszál gitárral, valamint ez volt az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek az utolsó vetítése is, és természetesen ezzel kapcsolatban Jakab Gergellyel, a dokumentumfilm készítőjével is beszélgettem. Zenélünk egyet, aztán folytatódik a Szigetszelet.

0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet.
2: Itt vagyok október 11-én Sziget-Szent Miklóson a Nádasdy Filmszínházban, mert hogy idősebb Nádasdy Andrásról egy portréfilm készült, a Művész a mozi mögött címmel, és én egyébként így keresem a szavakat, mert egészen elképesztő lett tényleg. Nekem nagyon tetszett, és itt áll mellettem Jakab Gergely, a film készítője. Nem tudom, Gergő, hogy te figyelted-e közben egy kicsit így a közönséget, vagy így a reakciókat, mert szerintem sikerült azért néhány könycseppet is csalnod jó néhány nézőnek a szemébe.
3: Hát én ennek örülök, mármint, hogy nem az a célom feltétlenül, hogy a filmjeink, amik elkészülnek, azon feltétlenül az emberek könnyezzenek, de hogyha érzelmet tudtam, vagy gondolatot kiváltani belőlük, akkor az már egy óriási öröm. Bevallom őszintén, a Emlékek a partról filmvetítésnél néztem a közönség reakcióját, most pedig nagyon hátul ültem, meg itt voltak ilyen technikai problémák is, úgyhogy nem nagyon tudtam nyomon követni, de amikor felkapcsolódott a villany, akkor volt pár vörös szem, és akkor reménykedtem, hogy talán az érzelmek miatt volt, és nem azért, mert valami belekerült az emberek szemébe.
2: Mesélsz egy kicsit az készítésnek a folyamatáról, amit tulajdonképpen itt a színpadon elmondtál, de hogy a hallgatók is, aki esetleg nem volt itt, tudja, hogy állt össze ezek a film. Honnan voltak például a régi felvételek?
3: Igen, még az Emlékek a partról című filmhez vettünk fel az Andrásra egy nagyjából egy órás interjút, itt a mozi falai között, és nekem tervem volt, hogy ezt az egy órás interjút közreadjuk valamilyen formában, majdnem, hogy vágatlanul, nyilván a sallangok kivágásával. Aztán ugye történt július 10-én egy meghatározó esemény, hogy a szegény András itt hagyott minket, és éppen akkor volt a filmnek egy vetítése, és én azt gondoltam, hogy ez a vetítés akkor el fog maradni, de a család végül úgy döntött, hogy a megemlékezést meghosszabbítják gyakorlatilag annak a filmnek a levetítésével, és utólag én is azt gondolom, hogy ez abszolút helyén való volt. És akkor aznap mondtam a srácoknak, hogy akkor legyen ebből egy tisztességes rövidfilm, tehát ne csak a vágatlan interjút tegyük föl, hanem keressünk hozzá archív felvételeket, legyen az egésznek egy íve, egy dramaturgiája, fusson ki valahova, tehát ez így jött, és ugye a régi anyagokat egyrészt a helytörténeti gyűjteményből is kaptam, illetve a családtól is rengeteg szuper 8-as felvételt, fotókat. Egyébként ezen fotóknak a nagy részét itt a moziban is meg tudják tekinteni most már a Sziget-Szent Miklósiak, mert ezért is érdemes bejönni ide a moziba, mert egy kész történelem van itt a falakon.
2: Mikor lesz majd megtekinthető ez a film?
3: Október 23-án szeretnénk közreadni a YouTube-on, mivel ennek a filmnek van ugye történelmi kötődése is, ugye a mozi története, meg a család történetek, család történetének alakulása folytán, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez az ünnep ez méltó lenne arra, hogy publikáljuk YouTube-on. Úgyhogy onnantól kezdve már meg lehet nézni.
2: Ma lesz az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek, ami ugye az egykori halászkertről szól, az utolsó vetítése. Ez is felkerül majd utána valahova, vagy ennek mi lesz a sorsa?
3: Igen, ezt is szeretnénk feltenni. A pontos időpontot még nem tudom, mert szeretnénk utólag még egy-két hibát javítani. Ugye 10 vetítés volt. Én nagyjából az összes vetítésen megnéztem, és jegyzeteltem magamban is, meg a papírra is, hogy mik azok a technikai dolgok, amiket kicsit azért javítanunk kell. Úgyhogy ez most előttünk áll, és hogyha ezzel kész vagyunk, akkor persze feltesszük egyből YouTube-ra, hogy mindenki láthassa. Igény is van rá, tehát nagyon sok ilyen megkeresést kapok, hogy mikor lesz már fenn, és megértem a türelmetlenséget, abszolút igaz, de szeretnénk egy még jobb minőséget feltenni.
2: Elmegyünk egy rövidet zenélni, de ne menjetek sehová, kedves hallgatók, mert hogy a zene után folytatódik a Sziget szelet. A következő néhány percben pedig Leskovics Gáborral, vagyis Lecsóval beszélgetek majd, aki ezen az eseményen, itt a Nádasdy Filmszínházban október 11-én egy nagyjából egy órás koncertet adott egyedül, egy szál gitárral a kezében.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Itt vagyok továbbra is Szigetszent Miklóson, a Nádasdi Filmszínházban, és itt el mellettem Leskovics Gábor, vagy ahogy tulajdonképpen sokan ismerik, Lecsó, aki egy hát nagyjából egy közel egy órás koncertet adott egyedül, egy szám magában egy gitárral. Milyen volt 43 év után újra itt állni Szigetszent Miklóson, a Nádasdi Filmszínház színpadán?
3: Hát, nagyon fura egyébként, tehát amikor elvállaltam, így valahogy így tudtam, hogy lesz, tehát hogy maga volt a filmvetítés, hogy a Halászkettő van egy film, és akkor így játszak előtt, hogy jó, de akkor gyakorlatilag egy pár napja hasított belém, hogy úristen, ezt nekünk itt kezdődött a zenekarnak az egész, itt kezdődött minden, itt volt az első koncertünk, és mivel az annyira jól sikerült, hogy akkor határoztuk, hogy jó, hát akkor talán csináltunk egy zenekart, mert hogy ez milyen jó dolog zenélni. És ez, hogy milyen jó dolog zenélni, az azóta is megvan, de akkor, tehát azt mondtuk, hogy jó, akkor még legyen még két vagy három koncertünk. És ha valaki úgy tényleg azt mondta volna, hogy most már túl vagyunk a 2000-edik koncerten, 43 éve megy a zenekar, hát így, ezt így mondom, hogyha valaki azt mondja, hogy egy év múlva még lesz, azt is kirögtük volna, 43 éves. 43 éves, mondtam, hát akkor már 60 éves leszek, mit akar majd a bácsi? És hát ez, igen, és akkor így van, tehát van de nagyon jó csinálni, és azért jó, mert a közönség az velünk együtt rögzik, jönnek a koncertekre, ismerik azt, és nem csak a régiet ismerik, arra nagyon büszke vagyok egyébként az egyik, hogy hanem mindig amikor megjelenik egy lemez, az új dolog nagyon hamar beépülnek a koncertműsorba, és ez nekem nagyon fontos, hogy ne egy nosztalgia zenekar legyen, hanem így mindig változik az egész és
2: legyenek mindig új dalok. Egyébként ide is hoztál új dalt.
3: Igen, most egyébként mondom, hogy egy pár héten belül jön ki az új lemez, most fejeztük be, úgyhogy ilyenkor nyilván egy csomó, tehát az jár a fejembe, tehát ha legszebben többet is játszottam volna, de azt gondoltam, hogy most itt talán inkább egy ilyen best of-ot csinálni, hogy ebből a mondjuk az, inkább azt mondom az én életemből, mert ugye nem csak Pál utcai fiúk volt, hanem volt benne Kis Csillag is, meg Kis Pázzal is, és hát most ezek ilyen napok, mert volt ez a tegnap előtt a Somogyvári Gyuladé, az is már életem első elismerése volt, még sosem tényleg az van.
2: Ezt írtad is a közösségi oldaladon, ugye a Somogyvári Gyuladé kapcsán.
3: És így hát nagyon meglepődtem egyrészt, mert én elkönyveltem, hogy oké, hát én nem azért csinálja, én imádom csinálni. És akkor így tök jól esett, hogy valaki ezt észrevette. A közönségünk észreveszi, ezt tudom, de az megint, és akkor szóval nagyon örültem, és így büszkén vettem át.
2: Akkor nem is számítottál rá?
3: Nem, hogy számítottam volna. És utána megkérdeztem egyből, amikor felhívtak, hogy lesz egy ilyen, hogy ezt megkaptam, és akkor mondom, miről szól a díj? És amikor felolvastak, hogy ez miről szól, tehát hogy a művészeti dologban elért. Azzal tulajdonképpen egyetértettem, és arra így büszke vagyok, nem mondom, nagyon szerencsés vagyok, hogy ez nekem így alakult, és tényleg úgy, hogy valaki azt csinálhatja egész életében, amit a legjobban szeret csinálni, az nagyon ritka, és ezért én nagyon szerencsésnek tartom magam, mondom, hogy egy ilyen, hogy 10 évesen állok a tükör előtt, tudod, és akkor egy tollasütővel és Beatles számokat, és eltelt egy pár év, és ugyanazt csinálom, hát az jó, jó érzés.
2: Mondtad a színpadon, hogy izgulni szoktál a fellépések előtt, ez tényleg így van még ennyi év után is, vagy akkor csak, hogyha mondjuk egyedül állsz a színpadon?
3: Nem, mindig izgulok, de persze, hát mondom, 2000 koncerten is izgulok mindig, az nem baj, szerintem az jó, hogyha de a saját koncerteken nem annyira, mert ott tudom, hogy ott a felelősség közös, ott vannak, ott a zenekarnak vannak megoldó képletei, amikor egyedül vagyok, akkor azért, ne, akkor sok ilyen, hogy most beszéljek, vagy ne beszéljek, vagy mit mondjak, és akkor ebből van mindig egy ilyen, de aztán így soha nem írom meg előre, hogy nem tudom, hogy mit fogok mondani, hanem akkor így mondom, akkor így elindul, és akkor majd így.
2: Most improvizálsz.
3: Itt most annyi, hogy mondom, hogy lement előtt ez a film a Nádasdi családról, és az így nem fura volt, tényleg annyira jöttek bennem ezek a gyerekkori dolgok, ahogy megyünk a családunkkal, megyünk a moziba, mit tudom, és akkor lesz valami amerikai film, vagy az nagy, mert ugye szovjetből meg, vagy oroszból, abból volt sok. De, és akkor, és tényleg hát akkor így moziban, egy amerikai filmre, akkor az így egy város, ilyen esemény volt, és ott tele volt minden, és akkor tudom, hogy mennyibe kerültek a jegyek, mit tudom én, az első két sor mennyi volt, szóval így, és ez így mind hirtelen így előjött, illetve még az az élmény, mondom, amikor itt az első koncertük, és utána megyünk haza zenekarral, viszük, nem volt még nyilván, mikor viszük a hangszereinket, és így megyünk haza, és így beszélgetünk, hogy fú, de jó volt ez, de hogy ezt kéne csinálni, ez olyan jó, nekti, hogy ez, és mindenki, ez egy ilyen, na, a siker, és az volt, hogy hiába a barátok jöttek el, és mindenki csak, tehát ez senki nem vette komolyan, de tényleg sikeres koncert volt, és az egy nagyon erős drog, és az ember abba belekóstol, akkor, és mondom, nem baj, a következő két-három koncertünk az már nem volt jó, mert azt tudtuk, hogy de olyan is lesz majd megint, hogy és akkor tényleg úgy is lett.
2: Leskovics Gáborral, vagyis Lecsóval október 11-én a Nádasdi Filmszínházban beszélgettem. Ennyi volt már a Sziget Szelet, kedves hallgatók, köszönöm szépen a figyelmet. A mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok. Hamarosan ezt az adást is meg tudjátok majd hallgatni a Lakihegy Rádió hangos archívumában. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Hallottad már a Lakihegy Rádió riport műsorát, a Sziget Szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget Szelet.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Dexoblock.
2: Fájdalom csillapító.
0: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
0: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock. Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Sziget-Szent Miklós és Gyergyó-Szent Miklós. Folytatódik a sorsfordító napok előadás sorozat. Elkészült a felújított kézilabdapálya a Sziget-Szent Miklósi Kéktó szabadidőparkban. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
4: Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Sziget-Szent Miklós és Gyergyó-Szent Miklós. Október 9-én pénteken ünnepi képviselőtestületi üléssel folytatódott a Miklósi Városnapok rendezvény sorozata, amelyen Sziget-Szent Miklós városálvatásának 40. évfordulójáról emlékeztek meg. A település 1986. január 1-én kapott városi rangot. Az ünnepségen három testvérváros, a lengyelországi Buskozdroj, a bulgáriai Gorna Orjahoveca és az erdélyi Gyergyó-Szent Miklós delegációja is részt vett. A rendezvény egyik kiemelt eseményeként Nagy János Sziget-Szent Miklós, valamint Nagy Zoltán Gyergyó-Szent Miklós polgármestere ünnepélyesen megerősítette a két település között 1996-ban létrejött testvérvárosi megállapodást. A 30 éves együttműködés jelképeként Gyergyó-Szent Miklós egy a gyergyói havasokból származó fenyőfát ajándékozott a városnak, amely a közösségnek az összetartozását és kitartását szimbolizálja. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a cél, hogy a már jól működő testvérvárosi kapcsolatot tovább erősítsék, és az együttműködést újabb területekre is kiterjesszék. A városvezető a megújított megállapodás több fontos pontját is ismertette.
5: Az eddigi együttműködés területeinek továbbfejlesztését a következő területeken kívánjuk megerősíteni. A két város közötti idegenforgalom, gazdasági kapcsolatok további fellendítése. Két város gyermekeinek közös nyaraltatása. Kulturális és művészeti csereprogramok szervezése. Oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek együttműködési feltételeinek további biztosítása. Kölcsönös együttműködés a két város intézményei és gazdálkodó szervezetei között, és utolsó pontként pedig további tapasztalatcserék a két város társadalmi szervezetei között.
4: A közösség összetartó erejének és a helyi értékteremtésnek a jelentőségét hangsúlyozta Percsicsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, Sziget-Szent Miklós városálvatásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A képviselő kiemelte, különösen fontosnak tartja, hogy a jubileumi rendezvényen nem csak a város elmúlt 4 évtizedének eredményeiről emlékeztek meg, hanem elismerésben részesítették azokat is, akik munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárultak a helyi közösség fejlődéséhez. Hozzátette, az ünnepség jól példázta, milyen meghatározó szerepet tölt be az összetartozás és az egymásért vállalt felelősség Sziget-Szent Miklós életében.
6: Fontos megemlékeznünk azokról az emberekről, akik a közösségünk motorjai és motorjai voltak az elmúlt évtizedekben, és ezek az alkalmak mindig felemelők, és szerintem ez most sem volt másképp. És nagyon jó volt látni, hogy a díjazottakat mennyire támogató környezet fogadta, akár csak mondjuk a óvoda vezetőt, a saját óvodájának a munkatársai, ahogy köszöntötték. Szerintem ezek mindig könnyet csalnak az ember szemébe.
4: Folytatódik a Sorsfordító Napok előadás sorozat. Októberben ismét megrendezik a Sorsfordító Napok ismeretterjesztő előadás sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A programok témáját minden alkalommal egy jelentős történelmi évforduló adja. Mistándor, a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény múzeológus a rádiónknak elmondta, a következő előadása tervek szerint október 23-án lesz, hiszen idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója áll a középpontban. A sorozat korábbi alkalmain a többi között az 1956-os forradalom 50., a trianoni békeszerződés 90., valamint a Rákóczi szabadságharc leverésének 300. évfordulóját is feldolgozták.
7: Szabó Zoltán lesz majd az előadónk, aki a Magyar Néprajzi Múzeumnak volt korábban az igazgatója, és úgy esett, hogy ő is Abáról származik, és hát ismeri a Heidinger familiát, foglalkozott is a történetével, úgyhogy ő fog tudni nekünk egy nagyon jó előadást tartani arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Heidinger János, hogy ezt a számunkra ismeretlennek mondható kiskatonát, hiszen 18 éves volt, ha jól emlékszem, akkor, amikor meghalt. Az ő családját megismerhetjük közelről, meg az ő személyiségét, tehát hogy egy igazi szigetszentmiklósi történetet hoz nekünk valaki, aki egyébként nem szigetszentmiklósi.
4: Elkészült a felújított kézilabdapálya a szigetszentmiklósi Kéktó szabadidőparkban. A beruházás során a sportpálya korszerű rekordtemburkolatot kapott, emellett új kézilabdakapukat, labdafogóhálót és modern sportvilágítási rendszert is kialakítottak, így a létesítmény sötétedés után is használható. A fejlesztés teljes költsége meghaladta az 50 millió forintot, ebből 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Aktív Magyarország program. A fennmaradó csaknem 26 millió forintot pedig Szigetszentmiklós önkormányzata saját forrásból fedezett. Az új pályát október 13-án ünnepélyes keretek között adták át. A rendezvényen szülő, gyermek, valamint fiú és lány csapatok mérkőzéseivel avatták fel a megújult sportlétesítményt, amely a helyi sportélet és a szabadidős mozgás lehetőségeit egyaránt bővíti.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Véglegesítették Dunavarsány 1-es és 2-es gyermekorvosi körzetének betegfogadási rendjét. A korábban 2-3 hetente frissülő beosztás nemrég állandósult. Dr. Kárdási Judit hétfőn, kedden és pénteken jellemzően délelőttönként tart konzultációkat, a fennmaradó napokon pedig délutánunként. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös körzetében hétfőn és csütörtökön 11-től 14 óráig tart a rendelés, kedden és szerdán viszont reggel 7-től 10-ig. Az 1-es körzetben kedden és csütörtökön, míg a 2-es körzetben pénteken várják a pácienseket egészséges tanácsadásra. További információk a település önkormányzatának hivatalos felületein olvashatók. Országos ezüstérmet szerzett a Szigetszentmártoni általános iskola csapata a Robotex Hungary 2026 nemzeti döntőjén. A budapesti versenyen 101 csapat mérte össze tudását különböző robotikai versenyszámokban. Az iskola Valli nevű csapata Király Benedek Márton és Kiskende István az U14-es LEGO vonalkövetés kategóriában indult. A több hónapos felkészülést követően a fiúk az elődöntőből a döntőbe is bejutottak, ahol végül a második helyet szerezték meg. A csapatot Kuruc Mónika tanárnő koordinálta. Az eredmény azért is jelentős, mert a kategória legjobbjai előtt megnyílhat az út a november végén Dél-Koreában megrendezendő Robotex International világdöntőre.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Sima vereséget szenvedett Sopronban a BKG Prima Szigetszentmiklós női kosárcsapata. Az NB1 harmadik fordulójában a miklósiak alapból sem lettek volna esélyesek, azonban két kulcsjátékosuk nélkül kellett kiállniuk sérülések miatt, és a harmadik légiósuk sem érkezett meg még külföldről. A hétfős rotációval dolgozó BKG így egy pillanatra sem tudott a bajnoki címért menő soproniak ellenfele lenni, és 107-53-ra maradt alul. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, nagyon várják már a hiányzók visszatérését, addig azonban ennél nagyobb ellenállást vár a csapatától, és ebben komolyan fejlődniük kell. Pontot szerzett Tatabányán Szigetszentmiklós férfi kézilabda csapata az NB1-ben. Az SKSK végig szoros mérkőzést tudott játszani a Nemzetközi Ligában induló tavalyi bronzérmes otthonában, és a szünetben meglepetésre 16-17-re vezetett. A fordulás után a hazai csapat átvette a kezdeményezést, és már 3 góllal is előrébb járt, 27-24-nél, de a miklósiak ekkor sem adták fel, és végül az utolsó pillanatokban gólt szerezve 31-31-es bravúr döntetlent értek el. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, nagyon jól játszottak és rendkívül büszke a csapatra, mert itt egy olyan csapatot szorongattak meg, amely elviekben egy szinten felettük el, és ez nem minden nap jön el egy csapat életében. Gól nélküli döntetlent játszott Csömörön a Fémag Dunavarsány a Pest megyei labdarúgó bajnokságban. A bajnok esélyes varsányiak hiába nyomtak és alakítottak ki helyzeteket, különösen a második félidőben nem tudták feltörni ellenfelük védekezését. Hollik András a térségi gárda sportigazgatója elmondta, ez mindenképpen csalódás, de mennek tovább, mert hosszú a bajnokság és még mindig veretlenek, illetve az élmezőny tagjai. Simán verte idegenben a Sereghajtó Szekszárdot a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugati csoportjában. A térségiek már az első félidőben 0-2-re vezettek, és a fordulás után előnyöket tovább növelték, így végül 1-4-et mutatott a lefújáskor az eredményjelző. Ugi Márk vezetőedző szerint az ilyen találkozók mindig nehezek, mert az anyagi gondokkal küzdködő szekszárdiak nincsenek annyival lemaradva, hogy könnyű legyen ellenük nyerni, ezért játékosainak meg kellett találni a kellő motivációt, ami szemlátomást jól sikerült.
1: Időjárás.
4: Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, maximum északkeleten csepereghet gyengén az eső, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél. Délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süss fel nap, szép napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött. Bredák, Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok.
2: Ahogy már ígértük, nagyon vártuk ezt a beszélgetést, itt van velünk a vonalban Pető Attila, vagyis hát lehet, hogy sokaknak Kressz professzorként ismerős közlekedési szakoktató, illetve közlekedésbiztonsági szakértő. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: A következő fél órában pont a két srác lesz majd személyesen a vendégünk, akiknek az esete az, ami úgy bejárta most már a sajtót, hogy ők ugye felhívták a segélyhívót tulajdonképpen, hogy látták, tapasztalták, hogy egy autós szembe megy a forgalommal Dunaharasztin, és hát az is elhangzik a videóban, hogy már ablakokat, vagy visszapillantó tükröt is levert meg. Na, szóval, hogy hogyan elemezni ön, mint szakember ezt a videót, bizonyára ön is látta?
4: Hát igen, megnéztem, és először azt hittem, hogy aki vezeti az autót, Angliába tanul, és ezért megy a bal oldalon, hogy angol a jogosítványa, de aztán láttam, hogy cikázik ide-oda. Egy bajom van ezzel, persze, hát ez ilyen, nem jó, hogyha ilyen előfordul, de nem tudjuk, mi lehetett a vezetővel, tehát abszolút esetben még rosszul is lehetett. Már ilyenkor azon a legjobb, hogyha félreállna azonnal, és nem menne tovább. Nem tudom, hogy lehet tudni, hogy ki vezette az autót.
2: Hát ami kiderült már, hogy a videónak a végén nagyon halványan lehet hallani, hogy egy idős hölgy, és annyit kérdez a videóban, ahogy a srác ugye bekopog mind a ketten, hogy hát asszonyom, maga mit csinál, hogy miért, mi a baj? Tehát, hogy látszik, hogy nincs képben.
3: De nem is érti, hogy itt baj van ezzel.
2: Igen, és még bocsánat, annyi, hogy én olvastam, de ez egy komment, tehát nyilván ez nem egy hivatalos információ, de hogy majd a srácok elmondják, hát ha tudnak valamit, de hogy állítólag, hangsúlyozom, ittas volt és rosszul lett. Tehát, hogy így a kettő együtt. De minden esetre az hallatszik a videóban, hogy ő nem érti, hogy mi a probléma.
4: Igen, hát ez volt a másik gyanúm, tehát nem csak az, hogy esetleg valaki idős, rosszul elveszte az eszméletét, hanem nincs beszámítható állapotba, pedig ugye a Kressz egyértelműen fogalmaz, hogy vezetni csak biztonságos vezetésre alkalmas állapotban szabad, és ebben benne van a rosszul lét is, és természetesen az alkohol, kábítószer, gyógyszerfogyasztás és egyéb, tehát ha valóban ilyen felmerül, akkor ez egy súlyos tett tulajdonképpen, hiszen láttam a videón, ha a szemből jövők nem figyelnek annyira, akár baleset is lehetett volna, nagyobb baleset, és ez kimeríti a közúti veszélyeztetés fogalmát. Tehát jó lenne azért tudni a háttér, de az ilyen járművezetőnek valóban nem szabadna járművet vezetni ebben az állapotban.
2: Na jó, de ilyenkor például mi az a enyhítő körülmény? Tehát az, hogy valaki rosszul lesz, mondjuk közben, és úgy okoz balesetet, az mit jelent? Meg az, hogyha valaki ittasan, vagy ittasan lesz rosszul? Tehát, hogy itt annyi sok minden tényező van.
4: Óriási a különbség. Tehát az, hogy valaki rosszul lesz, volt már kis hímikartus kapott buszvezetés közben, és aztán valahogy sikerült megállítani a busz, és nem lett be a baleset, tehát ez nyilván ez egy teljesen más cselekmény, mint hogyha valaki tudatosan alkoholt fogyaszt, amit egyértelműen tilt a szabály, tilt a Kressz, és úgy ül autóba, és ha persze annak következtében ez rosszul, ez nyilván nem enyhítő körülmény, sajnos ebben az állapotban nem szabadna vezetni, de hát tapasztaljuk, nagyon sokan mennek még mindig alkoholos állapotba autóval, nem vetve az úgynevezett utánképzésen, tele vannak olyan jogosítványa rendelkező sofőrök, akinek azért vették el a vezetői engedélyét, mert ittasan vezetett.
2: Most nyilván valamennyire tudjuk a kérdésre a választ, de kíváncsiak vagyunk, hogy ő mit mond, hogy mondjuk, ha egy picit iszik valaki, mit okozhat? Tehát, hogy miért veszélyes az, hogy ittasan vezetünk? Itthon, úgy néz ki, Amerikában kevésbé büntetik,
3: de ugye zéró tolerancia van.
4: Igen, Magyarországon zéró tolerancia van egyértelműen, míg a szomszédos országokban nem mindenhol. Tehát Szlovéniában, Ausztriában, Olaszországban van egy minimális határ, mondjuk az egy korsó sör. Sajnos ugye Magyarországon azt szokták mondani, aki megiszik egy korsót, az már nem vesz észre, hogy már iszta is a következőt. Ezért olyan szigorú a szabály, és ezért van a zéró tolerancia, mert valóban egy kis mennyiségű alkohol is az ítélőképességünket, az, hogy lássuk, mi van az úton, a döntési képességünket jelentősen befolyásolja, és ezek mind a vezetés velejárói, és ebáltal lehet akár baleset, vagy akár hasonló veszélyhelyzet, mint amit a filmen láttunk.
2: Érdekes kérdés ebben a tekintetben, és talán ez az egyik legfontosabb kérdés így a jövőre való tekintettel, hogyha ilyet látunk, hogy ő szerint a srácok helyesen cselekedtek, egyébként rajtuk kívül senki másnak nem jutott eszébe félreállni,
3: vagy... Kikerülték, de nem álltak félre.
2: Igen.
4: Nagyon jó gondolat volt, nagyon ötlet volt a srácoktól, hogy hívták a 112-t, bár hát nem tudom, milyen rövid alatt bárki oda tud érni, aki intézkedik. Még azt is meg lehet próbálni, hogy valamilyen üzenettel így kényszeríteni, hogy álljon félre, tehát mellé állni, mutogatni, de nyilván ehhez már bátorság kell, meg megfelelő tapasztalat vezetés közben. Sajnos nem tudunk mit csinálni. Hát ott van egy másik sajnos hétköznapi eset, amikor az autópályán szemből jön valaki.
2: Na pont ezt lett volna gyakori. Igen,
4: semmit nem tudunk csinálni, csak félreállni, mert egyébként bajunk lesz nekünk is, de hát volt meg ennek ellen, hogy villogtak rá, dudáltak rá, és kilométereken keresztül ment valaki, sajnos itt is ilyen előfordulhat.
2: Pont egyébként jó, hogy így átvezettem, mert ez lett volna a másik kérdésem, hogyha azt tapasztaljuk, hogy szembe jön velünk valaki az autóúton, akkor így mit csináljunk, hogy életben maradjunk, tehát hogy
4: életben maradjunk, tehát húzodjunk le, és mondom, mellette lehet dudálni, villogni, 112-t hívni, minden eszközt megragadni, mondom, a bátrabbak akár úgymond le is szoríthatják, de hát az már ilyen krimi filmekbe illő esemény, azért arra nem buzdítok mindenkit, mert ez megfelelő tapasztalat kéne, de a figyelmeztető jelzés ilyenkor nagyon hasznos lehet.
2: Mi volt az első gondolata, amikor látta a videót?
4: Hát az, amit mondtam, hogy Angliába tanult a hős.
2: Jó, hiszem,
4: egyébként erre példa, tehát nyilván nem erről van szó. Mondom, meglepett a dolog az, hogy ilyen hosszú távon szemből ugye fényszóró van, mert úgy láttam, hogy fél homály volt, vagy nem, majdnem sötét volt.
2: Sötét volt,
4: igen, hogy lehetett látni szemből az autókat, mert mindegyik fényszóróval jött, van, aki villogott is rá. Tehát azért ezt észre kellett volna venni. Mondom, ha valaki rosszul van, akkor is az első, hogy megnyomom a féket és megállok, még akár az út közepén is, még abból is kevesebb baj van, mint hogyha így megyek tovább, hát ha úgymond jobban leszek és megoldódik a helyzet, de láttuk, hogy nem oldódik meg. Mert például mi van, láttam ott a filmen valahol, ott van valahogy egy vasúti átjáró.
2: Pont jött is a hív, és el is mondta benne a srác, hogy ki fog menni a hív elé.
4: Így van, tehát még nagyobb baleset, hogy katasztrófa is lehetett volna belőle. Hát igen, sajnos ilyen előfordul, de hát tanuljunk belőle, és legyen az intőjel számunkra, hogy nekünk így nem szabad vezetni.
2: Pető Attilának, Kressz professzornak, közlekedési szakembernek nagyon szépen köszönjük.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, és nem csak hangban, hanem képben is tudtok minket követni a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
3: Hát bejárta már így a sajtót, azért azt hagyj emeljük ki, hogy mi már egyébként azelőtt felfigyeltünk a videótokra, illetve nem is mi, hanem Petyko Ági kolléganőnk jelezte nekünk, hogy történt ez az eset, nekünk. És hogy igen, érdemes lenne egy kicsit ennek utána menni. Ugye tegnap már mi is közöltük a Facebook oldalunkon, hogy ma reggel vendégeink lesznek a srácok, akiket hát igazából szinte az egész ország, de legalábbis itt Pest megyében hát hősként emlegetnek titeket, és hát mi is abszolút így gondolunk rátok. Borta Dániel és Sztojka Dávid a vendégeink. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Sziasztok!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Köszönjük, hogy itt vagytok. Ugye ti készítettétek azt a videót, ami kikerült a TikTokra, és hát tegnap volt valami 50 ezres nézettsége, most nem tudom hol tart, hogy ugye Dunaharasztinál a Soroksári úton videóra vettétek, ahogy, hát nem azt vettétek feltétlenül videóra, ahogy a szembesávban közlekedik valaki, hanem hogy ti közben mit csináltatok, mert hogy értesítettétek a, hát tulajdonképpen a rendőrséget, amúgy ugye a segélyhívót hívtátok fel, és hát sokan úgy apostrofálják ezt az esetet, hogy konkrétan valami nagyobb katasztrófát előztetek meg. Meséljetek arról kérlek, hogy mi volt az a pont, amikor ültetek az autóban, és arra jutottatok, hogy na jó, itt fel kell hívni, segítséget kell kérni a segélyhívót. Kinek jutott először eszébe? Ugye Dani, te voltál a sofőr.
4: Így igaz, én voltam a sofőr. Igazából akkor jutott ez eszünkbe, amikor ugye szemből nagyobb sebességgel, 70-nel, 80-nal érkezett egy 3-4 autó egymás után, és konkrétan az utolsó másodpercben sikerült így a balesetet elkerülniük.
3: Tehát azt akkor is, nem is tudtátok még, hogy mi a helyzet, csak azt láttátok, hogy valami van?
4: Tudtuk, ja. És én végig a szembejövőknek villogtam, dudáltam, mögöttünk lévő sorból ugye már meg akartak előzni, viszont én így cikázva mentem, hogy ne tudjanak ugye minket kielőzni. Az
3: de
4: autók, mert
3: vagy.
4: Ugye sokan nem tudták mögöttünk, hogy mi újság van, csak ugye 20-szal mentünk a 70-es táblánál.
2: Igen, nyilván ezt nem értették, akkor még nem tudták a szituációt.
3: Hát csak az, hogy valami baj van, igen. Az biztos.
4: Igen. És igazából a legeslegutolsó másodpercben sikerült így elkerülni szinte egy tömegbalesetet, és akkor voltunk ott, hogy na most kell hívni a rendőröket.
3: És az például hogy jutott eszetekbe, mire gondoltatok, mert tök jó, nehogy félreértsétek, hogy ezt mind videóra is vettétek, mert ez egy elképesztő történet, hogy végre valaki, sajnos. Aki nem közömbös, aki tesz a közért, ráadásul, hát már bocsánat, de a ti korosztályoknak van egy ilyen nem jó PR-ja, hogy ó, ezek a mai fiatal srácok semmire nem hajlandóak, miközben tényleg óriási, amit tettetek. Hogy jutott eszetekbe az, hogy akkor ezt rögzítsétek, majd ki is tegyétek?
5: Hát igazából Danival ugye mentünk ugye az úton is, Dani telefonált a segélyhívóknak, én már azon nyomban elővettem a telefont, és én videóztam, nem azért, mert hogy én nézettséget akarok, vagy semmi ilyesmi, hanem kitettem ugye TikTokra, és ugye nagyon felkapott lett, és nagy lett a nézettség, illetve amikor kiszálltunk ki az autóba, futottam az autó után.
3: Igen.
5: És kiszedtük a hölgyet normálisan, és ezúttal kiszedtük, ugye megkérdeztük, hogy mi baj van, mi történt, és dolgára alakítottuk a hőnek, amit kellett nekünk.
3: Aha, és azt itt mikrofonon kívül elmondtátok, hogy egyébként szerintem nagyon helyesen hoztátok meg a döntést, pedig hát tényleg elképesztő, amit csináltatok, hogy nem vagytok média szakemberek, de tudtátok, hogy van az a pont, amit már nem illik kitenni a hölgynek a
2: személyes
3: információkat, mert hogy ugye történt még tovább ez a dolog, de azt már ti nem raktátok ki. Ugye kiszállt, vagy beszéltetek a hölgyel, mit láttatok, mit tapasztaltatok vele kapcsolatban? Most nyilván nem arra vagyok kíváncsi, hogy nem tudom, mennyire volt esetleg ittas vagy nem ittas, de hogy mit tudtatok neki, hogy segíteni, meg ő mit mondott?
2: Mert tudta, hogy ő mit csinált.
3: Igen, mert ugye a videó ott zárul, hogy hallatszik, nem látszik, de hallatszik, hogy ő megkérdezitek, hogy hölgyem maga mit csinál, és miért, mi történik? Tehát, hogy nem mérte fel, hogy egyébként mi történik?
4: Nem, abszolút nem volt tudatában a dolgoknak, és konkrétan nekünk kellett elmagyarázni neki, hogy miket csinált, és akkor is az volt az első, hogy kiszállt, és még mindig nem volt tudatába, és tehát az autó az mindenhol körbe volt törve. Végig karcolások rajta, stb. És abszolút nem az volt az első, hogy esetleg azt megnézi, vagy hogy a többi autóval mi kár keletkezett, hanem állt, és csak így nézett maga elé, tehát nem volt abszolút tudatába.
2: Mert hogy ez egy dolog egyébként, hogy ugye szembe ment a forgalommal, de a videóban is mondjátok, meg benne is van, hogy ugye több autónak letörte például a visszapillantott tükrét, meg neki ment. Illetve itt mondtátok előtte mikrofonon kívül, hogy volt olyan rész, ahol szinte két keréken ment, mert fölment ugye a patkára.
5: Igen. Hát igazából én azon lepődtem meg Dani, hogy a szembe sávba ment, pont jött a hép, piros volt, és ugye a szembejövőknek, akik ott álltok, ők meg ott álltak, és nem tudott volna elmenni, és a hépsíre beragadott volna, ne adja Isten.
3: Fiúk, ti abba belegondoltatok, hogy mit előztetek meg? Mert hogy konkrétan oda belement volna. Még mondtátok is ugye a videóban, hogy ki fog menni a hév elé. És nektek köszönhetően nem ment ki a hév elé.
5: Hát szaladtam a kocsi után, persze, biztos nem tudom, hát egy 25-30-al biztos ment az autó, és utána kellett csak, hogy ne történjen itt valami nagyobb baj. És ugye menet közben kinyitottam én az ajtót, miközben ment az autó.
3: És hogy állt meg az autó?
5: Hát ugye belekapaszkodtam az autónak a tetejébe, és úgy kinyitottam menet közben az ajtót, és hirtelen meg elfordítottam a kulcsot is, kivettem a kulcsot is, rátettem a műszerfalra.
3: Úristen,
2: hát nagyon jó, hogy egyébként volt ennyi lélekjelenlétetek.
5: Én nem tudom, hogy van, megmondom
2: az
5: őszintén.
2: Szerintem az autósok többsége lehet, hogy csak kikerült-e volna elmenni.
5: Nagyon sokan kikerültek, nagyon jó, rengetegen kikerültek, de viszont vissza is jött egy-két autó.
3: Ezt jó, hogy mondjátok, mert én is mondtam, hogy hihetetlen, hogy egyedül nektek jutott eszetekbe, de akkor ezek szerint nem. Én így ámulok, hogy jutott eszetekbe mindezt, tehát hogy annyira olyan lélek jelenlétetek volt, és akkor te is, ahogy mondod, Dávid, hogy tudtad, hogy akkor éppen, én például azt sem tudtam volna, hogy kivehetem a kulcsot, vagy mi. Tehát, hogy ott tökre úgy képben voltál, hogy akkor oké, vagy itt az adrenalin, vagy utólag összeraktad, hogy úristen, hát amúgy én egy tömegkatasztrófát előztem meg.
5: Hát igazából Dani ugye hívta a segélyhívókat, nekem akkor csak videóznom kellett a történést, és akkor én már fejbe eldöntöttem, amire odérünk, hogy én mit fogok csinálni, hogyha piros lesz, de nem voltam benne.
3: Vagy.
5: Nem voltam benne biztos, hogy most a sorompó piros lesz, és ahogy láttam már, beértünk, ugye még van egy ilyen kis kanyar, beértünk ugye a kanyarba, és láttam, hogy piros, elindult a hév, ugye a hév megállóból, mondom, ez pillanat, körülbelül mennyi lehetett, Dani, 10 másodperc?
4: A videón is hallatszódik.
5: Ott van a videó, látsz, körülbelül max. 10 másodperc. És ha nem állítottam volna meg az autót, nem futok utána, ugye, akkor előbb is mondtam, az nagyon-nagyon baj lett volna.
3: Mi történt azután? Ugye kihívtátok a rendőröket, megvártátok, hogy kijöjjenek? Jött-e valami családtag? Tehát mi lett ennek így, ami nyilvános, az mi lett az eredménye, vagy a folytatása?
5: A hölgynek a fia kijött, illetve ott lettek már akkor rá egy 20 percre a rendőrök is, és ugye a rendőrök ott helyszíneltek, megkérdezték tőlünk, hogy hogy történt, ugye telefonunkat levidózták, ugye nekünk volt videónk, és körülbelül így ennyi kikérdeztek minket egy-két dolgot.
3: Hát én üzenem a rendőröknek, hogy itt minimum valami kitüntetés járna nektek, mert veletek tényleg példát kell statuálni, hogy mennyire elképesztő volt,
2: amit is lehetett volna.
3: Igen. Közben tegnap mi ugye kiraktuk már az oldalunkra, hogy jöttök, és kérdeztük, hogy van-e bárkinek kérdése, és többen írják, hogy kérdés nincs, viszont gratulálok a fiúknak. Többen írják, hogy tényleg egy óriási katasztrófa, amit megelőztetek, illetve írja itt például Éva, hogy neki sincs kérdése, de le a kalappal a srácok előtt. Gondoltátok, hogy ekkor át fog menni ez a videó? És illetve mondtátok, hogy ezután egy másik rádióban szerepeltek, már megkeresett egy napilap benneteket. Gondoltátok ezt?
5: Nem, megmondom az őszintén, nem is akartam kirakni. Az egyik barátom ismerősen mondta, hogy rakjam ki, mert nagy lesz a nézettség. Aztán kiraktam, bevágtuk a videót normális, hogy ne legyen benne ugye olyan, hogy a hölgy mondja, hogy hol lakik, stb. Stb. Már az már nem tudom.
2: Persze, ez túl személyes.
5: Persze. És ugye kiraktam, körülbelül egy nap alatt amúgy nem is figyeltem nagyon így a TikTokot, ránéztem másnak, mondom, azt a mindenségét. Aztán nagyon sokan írtak nekem privátban, megkeresett ugye a Blick is.
3: Igen, meg mi is, igen, mert hogy, és akkor itt térjünk rá, hogy egyébként ti kik vagytok, és amúgy mivel foglalkoztok, mert én is így bukkantam rá az elérhetőségetekre, hogy ugye ott a TikTok videó alatt valakinek tök jó eszébe jutott egyébként, hogy ha már itt tartunk, ez egy jó lehetőség arra, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy amúgy ti mivel foglalkoztok, mert hogy fiatal vállalkozók vagytok.
4: Így igaz, kertészek és kertépítők vagyunk. Igazából hála jó Istennek, nincsen panaszunk. Elég jól megy, sok a munka. Uh-huh. Nagyon szeretjük ezt csinálni, szóval...
3: Dunaharasztin éltek amúgy?
4: Dunaharasztin élünk, de uh-huh. igazából elsősorban Pest megyébe.
3: Igen, most
4: de...
3: innen tökölre mentek, ott mondta igen, dolgozni. Igen, aha. Igen. És meséltek már egy kicsit, hogy ti honnan ismeritek egymást, hogy indult el a kis közös vállalkozásotok?
4: Igazából így régebről látásból a munkaterén. A Dávid régebb óta dolgozik ebben a szakmában, mint én. És igazából összehozott minket az élet, nagyon jó barátok vagyunk, hála jó Istennek, és mellette itt társak is.
3: Uh-huh. És a kertépítés, meg mivel a kertészek vagytok?
2: Kertgondozás,
4: építés, kertfenntartás.
5: Uh-huh, igazából térkövezés, minden egyéb kerti munkálatok csapatban.
3: Hát igen, ide, ide is munkaruhába jöttetek, igen. Mert hogy mondtátok is, hogy mentek tovább, bár lehet, hogy a kertépítés közben még majd csörög a telefon, mert itt-ott most interjút adtok. Egyébként szerintetek elindíthat ez az egész történet valamit, akár a korosztályotokban, tényleg azt, hogy, hogy ne menjünk már el szó nélkül a bajba jutott emberek mellett, segítsünk, tehát hogy szerintem valahol ez is egy tök jó dolog, hogyha már ennyire végre valami, hogy nem azt nézzük a TikTokon, hogy ki mit, milyen butaságokat csinál, hanem hogy ez elindíthat egy olyat, hogy fú, hát a két srác is segített, akkor ha én is ilyen helyzetbe kerülök, akkor segítek.
4: Igen, igen, nagyon reméljük, és én tényleg mindenkinek ki szeretném itt is hangsúlyozni, mint ahogy a való életben is, hogy alkohol és akármilyen kábítószer befolyása alatt véletlenül se üljön volán mögé. Szerintem nagyon nem helyes, és hatalmas nagy problémákat tud okozni.
3: Egyébként
4: és meg kell előzni.
3: Szerintem nem csak katasztrófát előztetek meg, hanem kicsit az őrangyalai is voltatok a néninek, mert ha történik személyisérülés, akkor az akár börtönnel is járhat. Tehát, hogy konkrétan igen. megmentettétek őt, igen. ki tudja
2: főleg,
3: mitől.
2: Főleg, ugye vele is történik
5: igen,
2: valami.
5: Igen, a fia meg is köszönte igen. nekünk többször is, hogy nagyon szépen köszöni. És... illetve ott voltak a rendőrök, amikor elköszöntünk a rendőröktől, és a nyomozó is megköszönt nekünk.
3: Hát én azért titkon reménykedem, hogy esetleg olyan szempontból lesz ennek utóélete, hogy valami kitüntetést, vagy valamit, mert ez tényleg annyira tőlem így szóban hát megkapjátok, az biztos, igen, de hát nem a, nekem sajnos nagyon más jogom nincs erre, de, de nekem legalábbis a szívemben nagyon ott kaptatok egy helyet, mert elképesztő, hogy milyen lélek jelenléte, hogy most is hogy beszéltek róla, és abszolút látom, tudjátok, mit látok rajtatok, így az alázatot, hogy most nem azt látom, hogy hú, most akkor benne vagyunk a tévében, a rádióban, hanem minden ugyanúgy mentek tovább dolgozni, tehát hogy egyébként mit szóltak a barátaitok, a családtagjaitok ehhez a sztorihoz? Ugye magában, hogy ekkora hype-ot kapott, meg egyébként,
2: igen,
3: hogy...
2: Mi... Így van, igen.
3: Így van, igen.
4: Ameddig nem látták a videót, addig eléggé hitetlenkedve álltak a történtek előtt. Miután megmutattuk nekik a videót, azután realizálódott bennük, hogy ez tényleg komoly dolog.
2: Uh-huh. Hát csak kellett ez a videó.
3: Végre valami kellett. Jóra használtátok tényleg az okos eszközöket, a TikTokot, meg mindent, úgyhogy hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, közben hallom itt a háttérben, hogy a konkurencia dolgozik, mert valaki füvet nyír, vagy én nem tudom, mit csinál, de nagyon szépen köszönjük, engedünk titeket dolgozni, és köszönjük, hogy bejöttetek, és ezt mind személyesen elmondtátok, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk igen. rátok. Barta Dániel és Sztojka Dávid voltak a vendégeink. Jó munkát, srácok.
4: Jó munkát. Köszönjük szépen.
5: Sziasztok.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Laki egy rádió FM 107.
1: Volt, ami volt már, régen elmúlt, bementem az emlékedet. A kötre zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Sziget-Szent Miklós és Gyergyó-Szent Miklós. Folytatódik a sorsfordító napok előadás sorozat. Elkészült a felújított kézilabdapálya a Sziget-Szent Miklósi Kéktó szabadidőparkban. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Megerősítette 30 éves testvérvárosi kapcsolatát Sziget-Szent Miklós és Gyergyó-Szent Miklós. Október 9-én pénteken ünnepi képviselőtestületi üléssel folytatódott a Miklósi Városnapok rendezvény sorozata, amelyen Sziget-Szent Miklós városálvatásának 40. évfordulójáról emlékeztek meg. A település 1986. január 1-én kapott városi rangot. Az ünnepségen három testvérváros, a lengyelországi Buskozdroj, a bulgáriai Gorna-Orjahoveca és az erdélyi Gyergyó-Szent Miklós delegációja is részt vett. A rendezvény egyik kiemelt eseményeként Nagy János Sziget-Szent Miklós, valamint Nagy Zoltán Gyergyó-Szent Miklós polgármestere ünnepélyesen megerősítette a két település között 1996-ban létrejött testvérvárosi megállapodást. A 30 éves együttműködés jelképe Gyergyó-Szent Miklós egy a gyergyói havasokból származó fenyőfát ajándékozott a városnak, amely a közösségnek az összetartozását és kitartását szimbolizálja. Nagy János polgármester rádiónknak elmondta, a cél, hogy a már jól működő testvérvárosi kapcsolatot tovább erősítsék, és az együttműködést újabb területekre is kiterjesszék. A városvezető a megújított megállapodás több fontos pontját is ismertette.
4: Az eddigi együttműködés területeinek továbbfejlesztését a következő területeken kívánjuk megerősíteni. A két város közötti idegenforgalom, gazdasági kapcsolatok további fellendítése, két város gyermekeinek közös nyaraltatása, kulturális és művészeti csereprogramok szervezése, oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek együttműködési feltételeinek további biztosítása, kölcsönös együttműködés a két város intézményei és gazdálkodó szervezetei között, és utolsó pontként pedig további tapasztalatcserék a két város társadalmi szervezetei között.
3: A közösség összetartó erejének és a helyi értékteremtésnek a jelentőségét hangsúlyozta Percsicsné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, Sziget-Szent Miklós városálvatásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A képviselő kiemelte, különösen fontosnak tartja, hogy a jubileumi rendezvényen nem csak a város elmúlt 4 évtizedének eredményeiről emlékeztek meg, hanem elismerésben részesítették azokat is, akik munkájukkal és elkötelezettségükkel hozzájárultak a helyi közösség fejlődéséhez. Hozzátette, az ünnepség jól példázta, milyen meghatározó szerepet tölt be az összetartozás és az egymásért vállalt felelősség Sziget-Szent Miklós életében.
5: Fontos megemlékeznünk azokról az emberekről, akik a közösségünk motorjai és motorjai voltak az elmúlt évtizedekben, és ezek az alkalmak mindig felemelők, és szerintem ez most sem volt másképp. És nagyon jó volt látni, hogy a díjazottakat mennyire támogató környezet fogadta, akár csak mondjuk a óvoda vezetőt, a saját óvodájának a munkatársai, ahogy köszöntötték. Szerintem ezek mindig könnyet csalnak az ember szemébe.
3: Folytatódik a Sorsfordító Napok előadás sorozat. Októberben ismét megrendezik a Sorsfordító Napok ismeretterjesztő előadás sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A programok témáját minden alkalommal egy jelentős történelmi évforduló adja. Mistándor, a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény múzeológus a rádiónknak elmondta, a következő előadása tervek szerint október 23-án lesz, hiszen idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója áll a középpontban. A sorozat korábbi alkalmain a többi között az 1956-os forradalom 50., a trianoni békeszerződés 90., valamint a Rákóczi szabadságharc leverésének 300. évfordulóját is feldolgozták.
6: Szabó Zoltán lesz majd az előadónk, aki a Magyar Néprajzi Múzeumnak volt korábban az igazgatója, és úgy esett, hogy ő is Abáról származik, és hát ismeri a Heidinger familiát, foglalkozott is a történetével, úgyhogy ő fog tudni nekünk egy nagyon jó előadást tartani arról, hogy tulajdonképpen ki is volt Heidinger János, hogy ezt a számunkra ismeretlennek mondható kiskatonát, hiszen 18 éves volt, ha jól emlékszem, akkor, amikor meghalt. Az ő családját megismerhetjük közelről, meg az ő személyiségét, tehát hogy egy igazi Sziget-Szent Miklósi történetet hoz nekünk valaki, aki egy egyébként nem Sziget-Szentmiklósi.
3: Elkészült a felújított kézilabdapálya a Sziget-Szentmiklósi Kéktó szabadidőparkban. A beruházás során a sportpálya korszerű rekordtemburkolatot kapott, emellett új kézilabdakapukat, labdafogóhálót és modern sportvilágítási rendszert is kialakítottak, így a létesítmény sötétedés után is használható. A fejlesztés teljes költsége meghaladta az 50 millió forintot, ebből 25 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az Aktív Magyarország program. A fennmaradó csaknem 26 millió forintot pedig Sziget-Szentmiklós önkormányzata saját forrásból fedezett. Az új pályát október 13-án ünnepélyes keretek között adták át. A rendezvényen szülő, gyermek, valamint fiú és lány csapatok mérkőzéseivel avatták fel a megújult sportlétesítményt, amely a helyi sportélet és a szabadidős mozgás lehetőségeit egyaránt bővíti.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Véglegesítették Dunavarsány 1-es és 2-es gyermekorvosi körzetének betegfogadási rendjét. A korábban 2-3 hetente frissülő beosztás nemrég állandósult. Dr. Kárdási Judit hétfőn, kedden és pénteken jellemzően délelőttönként tart konzultációkat, a fennmaradó napokon pedig délutánunként. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös körzetében hétfőn és csütörtökön 11-től 14 óráig tart a rendelés, kedden és szerdán viszont reggel 7-től 10-ig. Az 1-es körzetben kedden és csütörtökön, míg a 2-es körzetben pénteken várják a pacienseket egészséges tanácsadásra. További információk a település önkormányzatának hivatalos felületein olvashatók. Országos ezüstérmet szerzett a Szigetszentmártoni általános iskola csapata a Robotex Hungary 2026 nemzeti döntőjén. A budapesti versenyen 101 csapat mérte össze tudását különböző robotikai versenyszámokban. Az iskola Val-i nevű csapata Király Benedek Márton és Kiskende István az U14-es Lego vonalkövetés kategóriában indult. A több hónapos felkészülést követően a fiúk az elődöntőből a döntőbe is bejutottak, ahol végül a második helyet szerezték meg. A csapatot Kuruc Mónika tanárnő koordinálta. Az eredmény azért is jelentős, mert a kategória legjobbjai előtt megnyílhat az út a november végén Dél-Koreában megrendezendő Robotex International világdöntőre.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Sima vereséget szenvedett Sopronban a BKG Prima Sziget Szentmiklós női kosárcsapata. Az NB1 harmadik fordulójában a miklósiak alapból sem lettek volna esélyesek, azonban két kulcsjátékosuk nélkül kellett kiállniuk sérülések miatt, és a harmadik légiósuk sem érkezett meg még külföldről. A hétfős rotációval dolgozó BKG így egy pillanatra sem tudott a bajnoki címért menő soproniak ellenfele lenni, és 107-53-ra maradt alul. Horváth Riárd vezetőedző elmondta, nagyon várják már a hiányzók visszatérését, addig azonban ennél nagyobb ellenállást vár a csapatától, és ebben komolyan fejlődniük kell. Pontot szerzett Tatabányán Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata az NB1-ben. Az SKSK végig szoros mérkőzést tudott játszani a Nemzetközi Ligában induló tavalyi bronzérmes otthonában, és a szünetben meglepetésre 16-17-re vezetett. A fordulás után a hazai csapat átvette a kezdeményezést, és már 3 góllal is előrébb járt, 27-24-nél, de a miklósiak ekkor sem adták fel, és végül az utolsó pillanatokban gólt szerezve 31-31-es bravúr döntetlent értek el. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, nagyon jól játszottak és rendkívül büszke a csapatra, mert itt egy olyan csapatot szorongattak meg, amely elviekben egy szinten felettük el, és ez nem minden nap jön el egy csapat életében. Gól nélküli döntetlent játszott Csömörön a Fémag Duna Varsány a Pest megyei labdarúgó bajnokságban. A bajnok esélyes varsányiak hiába nyomtak és alakítottak ki helyzeteket, különösen a második félidőben nem tudták feltörni ellenfelük védekezését. Hollik András, a térségi gárda sportigazgatója elmondta, ez mindenképpen csalódás, de mennek tovább, mert hosszú a bajnokság, és még mindig veretlenek, illetve az élmezőny tagjai. Simán verte idegenben a Sereghajtó Szekszárdot a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugati csoportjában. A térségiek már az első félidőben 0-2-re vezettek, és a fordulás után előnyöket tovább növelték, így végül 1-4-et mutatott a lefújáskor az eredményjelző. Ugi Márk vezetőedző szerint az ilyen találkozók mindig nehezek, mert az anyagi gondokkal küzdködő szekszárdiak nincsenek annyival lemaradva, hogy könnyű legyen ellenük nyerni, ezért játékosainak meg kellett találni a kellő motivációt, ami szemlátomást jól sikerült.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, maximum északkeleten cseperekhet gyengén az eső, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél. Délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: vagyunk.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy rendhagyó akusztikus koncert lesz Dunaharasztin. A Mojo október 17-én szombaton este 6 órától lép fel a Laffert kúriában. Az eredetileg trióként indult együttes különleges zenei utazásra invitálja a nézőket. Hangzásvilágukban a pop, a country, a blues és a beat elemei keverednek. Az est folyamán a zenekar saját dalai mellett érdekesen kiforgatott feldolgozásokat is hallhat majd a közönség. A jegyvétellel kapcsolatban további információk a dunaharasztikultúra.hu oldalon elérhetők. A Merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából túrát szerveznek Dunaharasztin. Az érdeklődőket október 18-án vasárnap délután 4 órakor várják a Hősök terén, ahonnan egy nagyjából 1 órás közösségi séta indul. A szervezők célja, hogy lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a résztvevők nyíltan, tabuk nélkül beszélgethessenek a Merrákról, személyes tapasztalataikról és félelmeikről. A program a túra után a Laffert kúriában folytatódik szakmai előadásokkal és interaktív párbeszédekkel. A vendégek között szerepel dr. Szentmártoni Gyöngyvér, PhD-s klinikai onkológus, Haris Éva, életmód tanácsadó, Budavári Orsolya, orvosi mikropigmentációs szakértő és Táli Cunyi Kata, sorstársi segítő. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lucky Hedge Rádió.
1: FM 107. FM 107.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk. Halászter.